0: hanem a kartelleknek a kérdéseit tenni napirendre legközelebb, mert nem biztos, hogy akkor hazajönnek.
1: Igen.
0: Viszont még egyet akartam mondani, hogy én nagy szeretettel szoktam tanulmányozni a HVG-nek, időnként vannak olyan, mondjuk úgy, hogy tényfeltáró cikkei, amik alapvetően cégadatokon alapulnak. Tehát ott van egy-két ember, akinek most hirtelen nem tudom a nevét mondani, de el tudom képzelni például, hogy az is egy brutálisan érdekes és jó elfoglaltság lehet, amikor ugye fölgöngyölnek a nyilvános cégadatokon keresztül olyan összefüggéseket, és egyébként ehhez sokkal több, mint az Opten-nek a tanulmányozása nem kell, de elképesztő, hogy mi mindez. Nem nagyon lehet elrejtve maradni ingatlanok, cégek, üzletrészek, stb. Vonatkozásában. Kell egy kis fáradtságos bogarászat.
2: Egy kis fáradtságos. Hát én valószínűleg beleőrülnék, tehát azért az, hogy érdekes, azt megkérdőjelezném. Különben pont mikor a papó múltkor mesélted ezt a térképészeti, ezt a sasos valamit, hogy ott kellett úgy vezetni körbe-körbe, milyen érdekes volt, mondom, szerintem 3 hónap múlva eret vágtál volna magadon, hogyha naponta 8 órában kellett volna a sast vezetned körbe-körbe.
0: Hát mindegy, maradjunk abban, hogy az az egy-két újságíró, aki ez alapján komoly cikkeket és tényeken alapuló következtetéseket leír, hát ők nem tudják ezt a munkát másra rábízni, tehát ő ott ül napokon, heteken keresztül és bogarásza ezeket az adatokat. Ettől még a hatházinak a munkája, meggyőződésem, hogy nagyon sok esetben mondjuk úgy, hogy lakossági ki- és bejelentés és kibeszélés alapján tudta megtenni.
2: Igen, ugye erősen popularizálta ezt a dolgot, tehát ő neki nem kellett Opten-t böngésznie, meg nem tudom, háttérbeszélgetéseket folytatni. Egyszerűen oda ment valahova, hogy ez itt kérem szépen egy istálló, és nézzék meg, hogy csak a betonváza áll, vagy nem tudom, volt ilyen számtalan. Erről csinált egy rövid videót, és kirakta. És ezzel azonnal szemléletessé vált a dolog, és ugye én is néha láttam ezeket a ilyen céghálókat, hát én nem tudom ezeket fölfogni, tehát annyira szövevényes az egész, hogy szerintem azt egy mezei olvasó át se látja. A hatházi ezeket vizualizálta. Nem ezeket, hanem magukat azokat, amik könnyen vizualizálhatóak voltak, és amiktől kinyílt az ember zsebébe a bicska.
0: Igen, nem követte el azt a hibát, mint néhány korábbi politikai párt és szerveződés, akik annyira okosak és tudományosak voltak, hogy mindent meg tudtak magyarázni, csak éppen az emberek javarésze egy szót nem értett belőle.
2: Így van.
0: Tehát ez pontosan az, amit te mondasz, hogy én nagy örömmel olvasgatom az ilyen cikkeket, bizonyos dolgokat persze nem értek belőle, de nem is érdekes, de a hatházi ez pont arra az egyszerű nyelvre fordította le, ami nyerő volt. Hozzátéve, hogy nagyon sok esetben, ugye amikor keltünk az országba, ezek a táblák ki voltak téve, hogy EU-s támogatással épül, mert ezt kötelezően ki kellett rakni.
2: Igen.
1: Egyébként meglepően sokat foglalkozott Zuglóval, és azzal a disznósággal, hogy főleg a Rákospatak mentén brutális, gigantikus építkezések rondítják a tájat, és megállíthatatlanul terjeszkednek, és szépen elmondta, hogy működik az egésznek a lélektana, hogy egy nagy befektető, mint a Market, vagy valahogy hasonló, megveszi az ingatlant, a földet, hogy lakóparkokat, lakóházakat építsen rá, beadja a megfelelő építési engedélyre a dokumentációt, ahol természetesen annak rendje is módja szerint a ennyi lakás, meg ennyi ház után ki kell alakítani óvodát, bölcsődét, általános iskolát, sportpályát, úszodát, meg parkosítást, meg egy csomó minden ilyen szociális szépségeket. Majd amikor az egész átment és tulajdonképpen sírra van rakva, akkor a nagy céget fölbontják kis beruházásokra, eladják, átveszik, mit
2: tudom. Hát eleve minden esetben projektcégre csinálnak egy-egy építkezésre.
1: És a lényeg az, hogy az egésznek egybe megvolt az a nagyságrendje, ami ezek a szociális szférás dolgok hozzátartoztak, viszont a kis cég, ami csak egy másfél házat épít, vagy két lépcsőházat, őt nem kötelezi senki, hogy építsen egy iskolát és mellé, vagy ilyesmi. És így szépen a házak megépülnek, de az infrastruktúra, meg az útfejlesztés, közlekedésfejlesztés, parkolók kialakítása, meg egyébek, azok sose készülnek el, vagy nem tervbe se veszik őket. És
0: Ez alapvetően, ez én szemléletem szerint, ez a hatóság bűne.
1: Talán amikor kiemelt kormányberuházást csinálnak gyorsan belőle, hogyha túl heves a hatóság, és rendet akar csinálni, vagy be akar...
2: De eleve az építési engedélyeztetést, ezt nem elvették az önkormányzatoktól úgy, ahogy van?
1: Nem.
0: Hát az, amit a papó mondott, hogy ezt kiemelt beruházási kategóriába rakták, onnantól kezdve valóban
2: hát senki. Persze, az virágos.
0: Hogy ez rozsdaövezet és egyéb ilyen fedőnevek alapján, de egy általános esetben, amikor ez a sok kis projektcégre felosztom a nagyot, azt gondolom, hogy én ugye nem ismertem ezt a technikát, el tudom képzelni, hogy ez létezik. Innétől kezdve ez valamelyik hatóságnak azért vagy mondjuk azt, hogy inkább a jogalkotónak a hibája, aki erre nem talált ki egy olyan megoldást, ami arról szól, hogy ugye kisebb osztódás nem osztja a felelősséget a nagy projektben előírt kötelmekre. Úgyhogy, de el tudom képzelni, hogy így aztán nem épül semmi. De egyébként ez Zuglóban így van.
1: Igen.
2: Hát én meg azon csodálkozom, hogy ennek ellenére azokat a lakásokat el tudják adni. Aki oda költözik, nem zavarja, hogy nem lesz parkolóhely, nem lesz bolt, nem lesz iskola, nem lesz semmi. És egy falanszterbe költözik be?
1: Elég jó kis falanszterek ezek különben, tehát az nincs baj. Ráadásul a Rákospatak környezete nagyon szépen meg van csinálva. Sok zöld van, rengeteg kis kutyafuttató, sétáló tornapályák, megyebek. Úgyhogy ezekre néznek ezek a teraszos, szép kivitelű házak. És hát ugye a legnagyobb gond hirtelen például az is, hogy a Zugló ezek nélkül is nagyon hát kiélezett közlekedési helyzetben, ahogy meséltem nektek, az egész Zugló olyan, mint hogyha egy sziget lenne, amit csak néhány hídon tud a parton kommunikálni, vagy közlekedni, és a reggelente, amikor munkába, iskolába menő időszak van, akkor 2 kilométeres kocsisorok próbálnak bejönni a városba, azon a néhány átjáró, néhány hídon tulajdonképpen, ami a város felé van.
2: Ez önmagában kérdésessé teszi. Tehát felteszem, hogy azok az emberek nem Zuglóban dolgoznak, akik oda költöznek. Akkor meg miért költöznek oda?
1: Hát pontosan erről van szó, hogy
0: Hova menjenek?
2: Hát eddig is laktak valahol, feltételezem, vagy hát nem tudom.
1: Zugló az úgy, ahogy van a mérete is, meg főleg lakosságát tekintve, mondjuk a negyedik, ötödik legnagyobb magyar város lenne, hogyha önálló lenne. És tehát nagyobb, mint Székesfehérvár, meg lakosságra, mondjuk körülbelül ez a nagyságrend. Csak ahogy szoktam mondani, hogy Székesfehérváron azok az emberek, akik ott élnek, meg a diákok, azok Székesfehérváron tanulnak egyébként, és nagy rész Fehérváron dolgoznak. A zuglóiak viszont nem Zuglóba dolgoznak, és nem ott járnak iskolába. És...
2: Hát, néha járok ki így Pilisvörösvár ilyesmi helyekre. Mondom, nekem, ha fizetnének, se laknék ott. Hát az reggel befele teljes dráma, délután kifele még nagyobb dráma. Minek költözzek oda? Azért, hogy otthon legyek este 7-től reggel 7-ig? Nem tök mindegy akkor? Tehát ezt teljesen nem értem én ezt az egészet, de mondjuk én már bele vagyok ragadva a belvárosban, nekem engem már nem lehet megjavítani.
1: És akkor oda építenek egy lakóparkot, újabb minden lakásra nyugodtan 2 autót lehet számolni, és katasztrófa. És akkor ugye, hát reméljük, ez most beláll a földbe, és nem lesz vele semmi. A Bayer cég építette volna tudjátok, hol van a Tesco, ott a város szélén, a Zugló és Rákospalota határában. Ott a Tesco mellett van egy viszonylag nagy kutyafutató, olyan 700x500 méteres, és 12 000 embert akarnak oda lakóházat.
2: Hát ezt mondtad. Ez a Pólus Centerre gondolsz?
1: Pólus Center, igen, igen. És hát reméljük, ez mind kiemelt kormány beruházás, hát ez azonnal abban marad, és ebből nem lesz semmi, mert az aztán egy rettetes katasztrófa lenne. Azoknak, akik is ott laknak, de az megpecsételni a Zuglónak a közlekedését, az kész.
0: Mi lesz a Rákos rendezői nagy projektnek a sorsa, arról van valami információ, ugye most, hogy visszakerült a fővároshoz, és terveznek oda valamit, amit a arab herceg nem tudott megtenni?
1: Hát elég komoly tervek születtek oda, és már ott tartunk, hogy a Válasz Online-ban például a Zsupán Andrisunk, aki a Tilosnak is műsorkészítője, elég komoly kritikával illette a megszületett terveket. Nem betett el teljesen, de nem túlságosan boldog vele. Mindesetre nem egy gigantikus szörnyűség lett ott, hanem lenne lakóház is, meg sok zöld terület, meg sporttelepek, meg mindenféle. Egyre ott úgy tudom, hogy még azon megy a lamentálás, hogy iszonyatos mennyiségű hulladékot kell onnan kitermelni, meg elszállítani. Úgyhogy még ez sincs még megtervezve, hogy az hogy fog megtörténni.
2: Hát meg most a terv az egy dolog, de lesz-e olyan magánfinanszírozó, aki ebben lát magának üzletet?
1: Az biztos, hogy a fővárosnak most erre nincs
2: hát
1: pénze.
2: Hát az nyilvánvaló. Most
1: teljesen ki van véreztetve, úgyhogy most legalább tovább.
0: Igen, de ővé a terület.
1: Ővé a terület, a igen, igen. És hát most, hogy a Fidesz már nincs kormány, most hirtelen szerintem alábbhagyott ott a lelkesedés, hogy gyorsan kezdjenek oda valamit. De jó a kérdés, kíváncsiak mindeszerre.
2: Hát az volt a fontos, igen, hogy ez a mini Dubaj ne kezdődjön el, aztán, hogy igen. Később mi van, hát nyilván, ha eddig elállt úgy az a terület, akkor most eztán is elfog.
0: Rugalmasan kezeled a város széli projektek sor.
2: Mondtam, hogy én.
0: Akkor finom voltam.
2: Igen. Igen.
0: Én megértelek. Egyébként ez teljesen független szinte a város, a Zuglótól, stb., mert ha valaki megpróbál a reggeli órákba Budán a Hűvösvölgyi út felől, tehát az ottani agglomerációból Ért, Páty, Tej, stb. Bejutni a városba, lehetetlen.
2: Azért mondom, bármelyiket mondhattam volna tényleg.
1: A Szentendre utat is mondhatod.
0: Persze, azért mondom, hogy
2: még a Szentendre jut hagyjál, mert az legalább több sávos befele, de ezek ilyen... Bár mondjuk tényleg az a M1, M7 bevezetőjén is kint tud állni a bevásárlóközpontoknál a sor végereggel.
1: Szentendrén, amikor már benn vagy a sokságnál, ott már viszonylag már révbe érti, meg esetleg valami elkerülő útot is találhatsz. De amíg Szentendrén látod, amikor Surányban laktam, akkor Szentendrén 11 darab lámpán kellett keresztül jönni, és ráadásul úgy, hogy arra szolgat volt. Az egy rémálom volt. Úgy ráadásul tudod, hogy keresztül mész volt, és akkor még hol van még, hol van még Budapest?
0: Uh-huh. Ezért mindig olyan könnyes szemmel néztem, amikor volt szerencsém Németországban vagy Svájcban valamit jelen lenni, és láttam a reggel munkából érkező és munkából manó embereket az ottani helyi vonatokon.
2: Hát igen.
0: Nálunk azt hiszem, hogy mondjuk Hűvösvölgyből nem tudom elképzelni, hogy mivel lehet bejutni autó nélkül. talán van egy
2: villamossal.
1: Ne, van 56-os, a 61-es villamos is kimegy, ez a nagyon jó villamos közlekedés.
0: Tényleg?
1: Persze, fantasztikus, jó.
0: Akkor ez csak egy rossz szokás, hogy mindenki autóval akar
1: persze,
0: jönni?
1: Persze,
2: az is igaz egyébként, igen.
1: Ráadásul gyorsan, hát meg... és nagy rész zárt vonalon megy, tehát nem is nagyon kereszteződések, 2-3 van talán útközben valahol.
2: Hát meg ugye az szerintem sokat számít, hogy régen a gyerek elment az iskolába egyedül. Ma már nincs olyan gyerek szinte, akit ne autóval vinnének iskolába, onnan edzésre, és így tovább, és így tovább.
1: És
2: metrón nem látsz gyereket,
1: de
2: iskolást.
1: De jó, hogy megkeresd az iskolát, meg úgy odavítás. Képzeljétek el, most kezdtem el gondolkozni rajta, hogy milyen örület Andis, hogy én oda jártam a Huba utcába, középiskolába, ami tőlünk 5 vagy 6 villamos megállónyira volt, és kerékpárral, ha most közlekednék, akkor mondjuk egy 5-6-8 perc alatt kényelmesen beérnék a suliba. És hosszú évekig jártunk oda, és még csak meg se fordult a fejünkbe akkor, annyira nem volt benne a köztudatban, hogy kerékpározni is lehet, hogy bringával menjek. És micsoda őrültség, hogy ezt nem fedeztük fel sokkal, de sokkal korábban. És akár te is Újpestre is nyugodtan mehettél volna bringával. Persze akkor még macskaköves utak voltak minden, tehát nyilván nem lett volna könnyű megtalálni a megfelelő útvonalat, de hogy ennyire nem használtuk a kerékpárt, az döbbenet.
0: Hát figyelj, de ez elképzelhető, de utak, kerékpár út sem volt, tehát még olyan se is ott, mint ami most van. Hát ez egy, szerintem annak idején lehet, hogy egy életbeszélet volna, de valóban nekem eszembe nem jutott, mert akkor nekem minden reggel ki kellett mennem Újpestre iskolába, akkor a 12-es villamos egy kézenfekvő megoldás volt, és azzal nem volt, vagy nem, de én inkább arra gondoltam, hogy itt vannak olyan Pest környéki települések, ahol most menjünk egy kicsit tovább, mint Hűvösvölgy, tehát ami ott Odiliget mondjuk, ahol sokan laknak, és egy szép település. Én nem hiszem, hogy ott létezik, valószínűleg egy busz van.
1: Busz van, igen, hogyne.
0: Villamos nincs, hát nincs.
1: Nagykovácsig kimegy busz, úgyhogy Odiligeten keresztül. Nagykovácsig kimegy busz, úgyhogy Odiligeten keresztül megy.
0: Igen. Ez rendben is van, de azt gondolom, hogy az a rengeteg ember, aki oda ment, és ennek azért külön okai voltak, hogy ott miért vettek az emberek telket és házat és egyébet, azoknak a mozgása, sajátjuk, gyerekük, hát ha belegondolsz abba, hogy van egy család gyerekekkel, és 8 órára be kell hozni a gyereket valahova iskolába. Hogy jut be? És utána hogy jut be a apuka vagy az anyuka a munkahelyére? Esély nincs rá. Csak autóval. De
2: ez az.
0: Kivételt képezne, hogyha ezeken a településeken tényleg megjelenne olyan oktatási és egyéb dolog, ami ezt megoldja. De ez kicsit olyan lesz, mint az, csak autóval tudunk mindent elintézni, és a gyerekünk a minőségi iskolába járjon az 5. kerületbe, és teljesen mindegy, hogy ezért mennyit kell autózni, a gyerekére ezt megtesszük. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy amíg a nagyon hosszú ideig nem fog változni. Nekem volt olyan ismerősöm itt mondjuk a 12. kerületi iskolában, aki direkt ezért kinézett itt egy iskolát, és 5 órakor indult a család. A gyerek, mert nem egészen értettem, és értettük, hogy a gyerek az 3-7-kor mit keres az iskola, a tökülés iskolában. Hát, az ő leszállása akkor volt aktuális, mert utána 7-8-ra a következő gyerek ment máshol. Ez van.
1: Na
0: mindegy.
1: Picit megint zenélünk, és 2018-ban vettem fel ezt a felvételt, a Zsagár játszott a Dürernek a nagy színpadán. Zsagár, azaz Zsager Balázs, akkor még ennek a produkciójának az volt a neve, Changing Grey. És jó kis zene volt, nagyon

0: Szabad és Független Téros Rádiót halljátok 90,3 MHz-en az éjszakás műszakot Zsoltán, Holdással és Papóval, ez pedig a Zsagár volt. Arról nevezetes különben Zsagár, Zsagár Balázs, hogy valami döbbenetesen sokáig állnak be. Tehát délfelé elkezdik a fölépíteni a színpadot, kész vannak nagyjából fél egy körül, és akkor elkezdik a hangpróbát. És este 7-kor még hangpróba van. Sok-sok óra keresztül. Egészen ilyen aprólékos tökéletességre törekvős. A rendezés szempontjában rémálom, amikor ők vendég szerepelnek, mert ezt így kell csinálni velük. Na, kérlek szépen, kicsit segítsetek nekem, hogy állunk a foci ügyben?
1: Hát azt mondtad, foci. Hogy láttál meccseket.
0: Hát de az kevés, azóta sok minden más volt. Úgyhogy
1: most ugye nincsen. A legjobb 32 között vannak, ahol már egyenes kiesés van.
0: A nagyok közül kikestek ki?
1: A németek kiestek.
0: Németország
1: kiestek. A hollandok is kiestek. Az angolok nagyon megkínlódtak.
0: Várjál, Kamerun verte meg ugye, Hollandiát ezek szerint.
1: Nem? Szerinted emlékszem rá?
0: Nem, Marokkó.
1: Nem tudom.
0: András?
2: Nem tudom pontosan, hogy ki verte ki őket.
1: Minden esetben az angolok rettentően megkínlódtak Kongóval, tehát nagyjából a 70. percig hátrányban voltak, 0-1-jel álltak, csak aztán jött Harry Kane, és csinált 2 gólt. És hát ugye a belga,
0: Szenegál,
1: az meg ugye hosszabbításban lett 3-2, úgyhogy már 2-0-ra vezetett Szenegál, és ott is az utolsó pillanatokban egyenlített Belgium. Bár Belgium nem számít túl nagynak, tehát az nem igazán jó ez a csapat. A németek sem, az az igazság, de azért ennek dacára, hogy már 32-ből kipottyannak. Az a helyzet, hogy ezek az afrikai csapatok, ezek olyan, erről beszéltünk már a múltkor is, hogy olyan játékstílus játszanak, hogy nem tudnak vele mit kezdeni az európaiak. Tehát én gyanítom, hogy a németek mondjuk a spanyolokkal egy nem biztos, hogy kiestek volna. Betömörülnek ilyen 40 méteren, elkezdenek védekezni, és nincs hely, tényleg. Nincs hely hova menni. Egészen félelmetes. És ami meg még nagyon, én rosszul vagyok tőle, az a szögletek. Nem tudom, láttatok-e szögleteket? Hát rossz nézni, hogy 2 percig tuszkolódik 10 ember az ötösön. Birkóznak, mint a kötött fogású birkózás lenne, egy az egyben. És ez így van minden szögletnél. Én nem tudom, ez régen nem így volt szerintem, vagy én nem emlékszem. Ennyire visszataszító nem volt a szögletrúgás, mint amilyen most.
0: Nagyon a szívemben beszélsz.
2: Egyébként, bocsánat, Németországot Paraguay ejtette ki.
1: Az, és
2: Hollandiát Marokkó.
0: Marokkó, köszönöm, mondtam. Szóval a szívemben beszélsz, mert pont most, hogy néztem egy pár meccset, a kedvesem vette észre, hogy te miért birkóznak ezek, és miért hagyja a bíró? És mondta, tényleg, azért, hogy én nem emlékszem, hogy ilyen verekedés ment. Most meg én magától értetődő.
1: Hogy... Igen, és ugye, hogyha ez a mezőnybe történne, azt lefújnák, most persze lehet mondani, hogy szögletrúgás előtt ugye még nincs játékban a labda. De most ételezzük, hogy van egy bedobás, és 2 ember nekiállott tuszkolódni. Hát ezt csak nem hagyná szó nélkül a bíró. Ez egészen furcsa.
2: Igen, az a gyakorlata, hogy látom, hogy a bíróknak a javarésze minimum egyszer oda megy, és ilyen teátrálisan rendet csinál.
1: Igen.
2: Aztán vissza sasszézik hátra a 16-osra, a helyére, és mint a mi sem történt volna, ugyanaz folytatódik.
1: Pontosan, sem, abszolút.
2: Senki nem tűrtözteti magát ez ügyben. Ugyanazok a párok ugyanabban a szerelmes ölelésben élik át a szögletet ott. Egyébként én úgy tudom, hogy ez a Premier League-ből, az angolokból indult. Tehát ott miután ez a szögletből elérhető fejes góloknak a lehetősége, ez ott kiemelten fontos. Ott kezdődött ez az egész műsor, hogy ott megölik, valamint az is, hogy lehetőség szerint a kapus elé beáll minimum egy, de inkább 2 játékos, hogy ne tudjon a gólvonalról ki se jönni.
1: Régen volt olyan, hogy ötösön belül nem volt szabad a kapust még akadályozni, se nem, hogy támadni. Ez, nem tudom, ez nyilván már nem szabály.
2: Hát nem tudom, nem vagyok megizódva, hogy ez a szabály változott volna, de hogy így van, az biztos. Uh-huh. Úgyhogy ezek az afrikai csapatokra, amit mondtál, hát ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy az ő játékstílusuk az tarolni fog sok néhány éven belül ez a futball, amit ők játszanak, mert ilyen igazi, őszinte, konstruktív futballt én egyet láttam, amit a papónak mondtam is, ez a Mexikó-Ekvádor meccs volt, nem tudom, volt-e valakinek szerencséje hozzá, az valami csodálatos élmény volt. De komolyan, alig volt szabálytalanság, két teljesen gólt rúgni akaró társaság rohant 90 percen keresztül felváltva. Nagyon szép volt, uh-huh. Nagyon szép látvány volt az egész, de ebből azt hiszem, hogy volt idáig egy.
0: És mi lett az eredmény?
1: Mexikó nyert.
2: Kettőn úrra nyertek a mexikóiak, de egyébként az benne a vicc, hogy azt hiszem, hogy ez már 20 perc után így volt. Uh-huh. Tehát lőttek két gólt, és az volt benne még a számomra lenyűgöző, hogy az Ecuador, mintha mi sem történt volna. Tehát a felmaradó 71 néhány percben valami elképesztő, gyönyörűen futballozták végig az egészet. Na mindegy, nem tudom. Én továbbra is azt gondolom az egészről, hogy én nagyon meg lennék lepve, ha francia válogatottat valaki megállítana.
1: Hát ez most úgy néz ki, de az én tapasztalataim az eddigiekből, mármint hogy az eddigi VB-kből, hogy az ilyen szuperesélyesek valahogy mindig elhasalnak útközben. Nem tudom megmondani, hogy ez miért, de valahogy így szokott lenni. És egyébként pedig az afrikai csapatokról csak még annyit, hogy azért nagyon sokat változott a játék. Tehát emlékszem, már amennyire emlékszem, mikor ezek feltűntek először világbajnokságon. Talán Kamerun volt, meg azt hiszem Nigéria.
2: Roger Milla.
1: Igen. Hogy rettentő ügyetlenek voltak, viszont valami kíméletlenül, kegyetlenül durvák. Tehát azok mindenkit fölrúgtak, aki arra járt. Ezek a mostaniak, ezek viszont már egyrészt tudnak focizni. Egy az egyben lehetetlen megverni őket, miután teljesen hátra tömörülnek, ugye nem nagyon van hely mögéjük kerülni. Föl lehet passzolgatni a labdát, de akkor aki kapja, az háttal lesz a kapunak, és nem fog tudni befordulni, mert valaki mindig odaér. És így viszont, hogy magukra húzzák az ellenfelet, nekik viszont lesz helyük egy hosszú indításra, és ezt játsszák egyfolytában. Tehát labdát szereznek, valaki már nyargal is, nincs ember, aki utolérje, és mivel tudnak focizni, ezért egy hosszú átadást is le tud venni, rá tudja lőni kapura, szóval nagyon-nagyon eredményes, amit csinálnak. Tehát,
2: hát és nagyon jól tanultak futballozni.
1: Igen, és fizikálisan meg hát...
2: A Szenegált hallgattam előtte, hogy szinte kizárólag Premier League és francia első osztály. Uh-huh. Ami nem beszélve arról, hogy a csapatnak a nem tudom én 98%-a ezekben az országokban született már. Uh-huh. Tehát ő úgy szenegáli, hogy mondjuk az apukája, anyukája szenegáli. Igen. Volt, de egyébként az ő futball tudását az angol és francia akadémiákon és csapatoknál képezték ki. Az egy más kérdés, hogy esetleg nem fért oda az angol válogatotthoz, és úgy döntött, igen, hogy akkor irány Szenegál, de ezek nagyon képzett, nagyon professzionális játékosok, és én azt gondolom, hogy brutálisan nehéz velük, de hát látod, ezek a se füle, se farka belgáknak most sikerült.
0: És mi van a brazilokkal, argentinokkal?
1: Ők még nem kerültek sorra. Most jelenleg játszik az USA Boszniával 2-től.
0: Tényleg is Kanada?
1: Kanada tovább jutott már.
0: Hoppá.
1: Szintén nem tudom, hogy kivel, de Kanada meg Mexikó már tovább jutott a rendező országok közül, és ugye most jön az USA.
2: Brazília is tovább jutott egyébként.
1: De úgy mondom, hogy az a három rendező ország közül a...
2: Ja, Brazíliak a japánokat verték.
1: Ja, Brazília tovább jutott, igazadban.
2: Így jutottak a 16-ba. Kanada már benn van, igen, amerikaiak játszanak most.
0: És jók a brazilok?
2: Tessék?
0: Jók a brazilok?
2: Hát,
1: nem különösebben.
2: Szerintem, igen, de most az, amit mi megszoktunk a brazilokkal kapcsolatban, hogy itt brillíroznak, meg sztárjátékos, meg egyebek, világsztárjátékosuk nincs. Tehát ez messziről látszik. Nyilvánvaló, hogy szintén ezekben a előbb említett európai csapatokban játszik a zöme.
0: Neymar nincs már.
1: Neymar sérült, és nem nagyon, vagy sérült volt, és csereként.
2: Ott ül a kispadon, és igen, ahányszor a oldalvonalhoz megy visszadobni a labdát, akkor ott őrjöngenek az emberek. De be nem áll nagyon. Egyszer aztán beállt már.
1: Igen.
0: Nekem ő volt az óriási meglepetés, nagyon rég ismer a nevét, de soha életemben nem láttam egy másodpercet sem játszani. És múltkor végignéztem egy összeállítást a YouTube-on róla, és nem találtam szavakat utána, hogy te jó Isten, ez ennyire elképesztő tudású ember.
2: Hát ő azért egy zseniális futballista volt fiatal lapkorában, tehát azért ott nincsenek véletlenek. Aki ebből megőrizte magát, az a Messi. Az argentinoknál az nagyjából most ugyanolyan élményszerűen futballozik, mint 20 éves korában.
1: Messi találtam, ahogy megy, az jut eszembe, hogy ez a világ legegyszerűbb játéka. Tehát az nem driblizik, az egyszerűen elmegy a labdával. Elfut, aztán meg csak úgy berúgja. Tehát mint hogyha ez a magától, legmagától értetődőbb dolog lenne.
0: Én amikor őt láttam, akkor főleg ilyen összeállításokban, akkor azt veszem észre, hogy az ő számára olyan, mint hogyha én olyan úgy fociznék, hogy ti le vagytok lassítva. Mint hogyha ólomlábatok lenne, én meg bárhogy száguldozok köztetek is.
2: De én láttalak téged focizni, és ez valóban így.
0: És a Messi számára nyilván ezek a játékosok lassú, tehetetlen, tohonya védők, akik között lehet brillírozni, meg elhúzni mellettük, meg átverni őket. És,
1: de nincsenek ilyen látványos cselei, vagy nem tudom, hanem valahogy a testmozgása olyan, hogy dőlnek körülött az emberek, miközben ő csak megy egyenesen.
0: Hát ez a csele éppen neki, mert ő nem olyan, mint a Robben volt, aki nem tudom, van-e még egyáltalán. Egyetlen egy csel tudott, hogy elrúgja balra, és gyorsan utána megy. Semmit, soha életében más cselt nem csinált, nem is csel. Ezt viszonylag gyorsan és hatékonyan tudta csinálni.
1: Hát a Robbentől nem is azt vártuk, hogy cselekbe bonyolódjon.
0: Ötlet, meg szépség nem volt benne. Ehhez képest a Messi, vagy hát a Neymar, amit művelt, meg a Ronaldinho, akit csodálatta a figyelmet, a jóságos Isten, micsoda zsonglőr.
2: Ronaldinho.
0: Igen.
2: A mosolygós gyerek.
0: Csodálatos.
2: Az zseni volt. Az zseni volt egyébként.
1: Hát akkoriban ugye a nagy Ronaldo, de a Rivaldót mondhatnám, tehát akkor azért voltak olyan játékosok, hogy elállt az ember szava, hát most valóban ilyenek nincsenek.
2: Nincs, nem igen látni. Az argentinoknál, hát ott az argentinok szerintem brutál, jó társaság, jó csapat, és hát a Messit nem nagyon tudják megfogni. Ugyanúgy, ugyanolyan gyorsan haladgat jobbra-balra, és teszi a dolgait, mint igen. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a...
1: De azért azt megfigyelted, hogy azért most már eléggé takarékosan játszik, tehát fölöslegesen ő már nem szaladgál.
2: Ez tény, de hát...
1: De nem baj ez.
2: Ez nem baj, úgyhogy... Na mindegy, a lényeg, azt gondolom, hogy a franciáknak a társasága az erősebb, és meggyőződésem, hogy a keretük is szélesebb, mint az argentinoké. Meg mindenki, meg bárki.
0: Igen, most, hogy mondtad a régi brazil válogatott, ez tényleg fantasztikus volt, hogy Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, micsoda fantasztikus emberek.
2: Ott ülnek egymás mellett most a díszpáholyba a brazil meccseken a Bebeto, aki ugye egy generációval később volt, mint ők, a Ronaldo, meg a Roberto Carlos ott ott ülnek és drukkolnak, úgyhogy jó látni őket, de nincsenek a brazil csapatban olyan palik, akikért kimész egy meccsre. Azt gondolom, legalábbis nem látszik. Mondom, a Neymart ott még istenítik, de leginkább a brazil szurkolóknak az őrülete az irányába, és inkább a YouTube-on látható művészetét értékelik, mint amit most tud. De hát meglátjuk, meddig fognak jutni.
0: Ő hány éves?
2: De, tessék?
0: Ő hány éves most?
2: Hát én szerintem lehet, hogy egy picivel fiatalabb. Hát én szerintem olyan 35-6-7 körül lehet a Neymar, úgyhogy szintén ugye...
1: Szerintem annál kevesebb, de 30 fölött van. Szerintem kevesebb annál, de 30 fölött van. Telefonunk van.
0: Jó éjszakát!
3: Sziasztok, illetve bocsánat az orrásra. A ötösömből tényleg nem kell már védeni a kapust, ez már elég régóta nincs ez a szabály. A másik van az, hogy már egy sokat szól el, mondjuk, az egy Vinicius Juniornak nagyon örülnék, a Dózsával játszanak, csak úgy övezetésképpen is, az elég emlékeztes a játéka, és nem egy-egy momentumáról van szó, nem csak a VB-ről szóval. Szerintem már érte érdemes nézni, de persze ízlések is pofonok.
0: Szuper, köszönjük szépen!
3: Köszönjük, csacsá!
1: Köszönjük! Ja, látod, a Vinicius eszembe se jutott, és pedig tényleg.
0: A fociról egy kicsit...
2: 34 éves.
1: Nem, 34.
0: Vagy a múltkor beszéltünk a Szőnyi Feriről, aki ezt a Cross Amerikát megcsinálta, és néhány tévedést szeretnék helyreigazítani, nem nyerte meg, hanem harmadik lett ezen a nagy versenyen.
1: Akkor az haza se jöjjön.
0: És iszonyatos mindennel kellett megküzdeni, még a cipője is lerohadt a lábáról, amit ilyen gyors kötözőkkel tartott életben, és volt, hogy nem volt kajája, és a szállodában levő alkalmazottak dobták össze neki a kajájukat, hogy valamit tegyen. De szóval csodálatos, és egész egyszerűen ő a legjobb példája annak, hogy szoktuk mesélni, hogy a nagy fontos készségek, gyorsaság, állóképesség, erő, gyorsaság közül melyik mennyire fejleszthető, a gyorsaság egyáltalán nem fejleszthető. Az, amire képes, az segít, hogy kihozzuk belőled a maximumot, de nem lesz egy gyorsabb nagyon. Sőt, az egy idegi alapú, nem lehet edzéssel változtatni. Ellenben az állóképesség az gyakorlatilag korlátlanul fejleszthető, és a Szőnyi Feri a egyik legjobb példájának az egésznek, hiszen ő nem, azt nem tudom, hogy lassú ember lenne, mert hát aki egy nap 320 kilométert tud átlagosan megtenni, az elég gyorsnak kell lenni, mert hát nagyon nagy átlagsebesség kell hozzá, hogy egyáltalán órába kijöjjön az egész. De az állóképessége az valami mindenek felett, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy nála mit lehet mérni, hiszen emlékszem, ugye talán meséltem is róla, van egy ilyen kis film a YouTube-on, ahol egy ilyen laboratóriumot mutatnak, ahol különböző ilyen sportolosi laboratórium és különböző méréseket végeznek, oxigén felvevő képességtől kezdve gyorsaság, erő, gyorsasági erő, mindenféle kínzóeszközökkel méricskélik, és ott mutatja a vezetője a laboratóriumnak, hogy is majd meséli, hogy nincs mese, az evezősök a teljesítenek ezeken a pályákon, és mérések között a legjobban, nem a kajakosok, hanem az evezősök, és leverik a kerékpárosokat is, meg az atlétákat, hosszú távfutókat, mindenkit. Külön-külön egy-egy ilyen részre, van, aki, tehát a kerékpárosoknak valószínűleg a vitálkapacitása, az oxigénfelvevő képessége nagyobb. De a többi meg messze alul marad, ráadásul kar, törzs, izma is nagyon rettentő fejletek. És a felét kíváncsi ennek, hogy egy ilyen mérések megtámogatva, hogy mit tudnánk meg róla. Valószínűleg egészen kivételes képességei vannak ilyen szempontból, mert...
1: Hát nyilván.
2: És ő még praktizál?
0: Hát ez, amit most meséltünk, ez 2-3 hete volt, most fejeződött be ez az Amerikán keresztül.
2: Ugye az, ez ennyire új?
0: Ez abszolút új. Ugye az a kritérium, elindulnak a nyugati parttól, tehát Kaliforniába valahol, és húva fene egy, azt hiszem, hogy 3 pontot kell érinteni. Egyébként úgy megy, ahogy akar, olyan utakon választ, és útvonalakat, ami neki tetszik, vagy jól megfelel, de azt a 3 pontot, azt mindenképpen érintenie kell. És ez nyilván nagyon ravaszul ki van találva, hogy akkor nincs királyút, meg kell mászni rettetes hegyeket, sivatagokat, meg egyébeket. És most ugye már 44 éves van, amikor elkezdte az egészet, akkor is döbbenetes volt, de most már 60 éves elmúlt, és még mindig ilyen dolgokra képes. Itt ezen a helyen, ahol most voltunk nyaralni, béreltünk elektromos kerékpárt, ez a pedelek típus, tehát ha te hajtod, akkor segít, ha nem hajtod, akkor ő sem csinál semmit. Életemben most ültem először ilyenen, és óriási érzés volt, hogy milyen hatékonyan megyek fölfelé egyen, és olyan helyen, ahol ha nincs ilyen rásegítés, akkor vagy vánszorgok fölfelé, vagy nem is tudok fölmenni, mert le kell állnom pihenni. Főleg most már régebben még csak megcsináltam. És 22-23-ban mentem fölfelé, olyan rásegítés. És akkor eszembe jutott a Feri, hogy te jóságos Isten, a Feri ilyen gyorsan megy egész nap, és 10-valahány órán keresztül rásegítés nélkül.
1: Most volt egy ilyen videó, egy ilyen archív videó, ugye most indul a Tour de France szombaton, és méghozzá Spanyolországból, Barcelonából, és ott lesz az első szakasz, és hogy volt már ilyen, mit tudom, ilyen 25 éve, vagy még régebben, és hogy egy ilyen poénból az akkori bajnok Barcelona csapatának a focistái, azok a éppen aktuális ilyen, nem tudom, Indurainnal, meg ezekkel neki álltak fölmenni a hegyre. Nem bírtak fölmenni. Tehát, ezt most csak arra mondom, hogy mennyire más képességek kellenek. Tehát egy élsportoló, aki futballista, akár evezős, akár kerékpáros, tök más képességekre van szüksége, miközben fizikailag mindegyik a toppon van, csak hát ugye ahhoz a saját sportágához képest van a toppon.
0: Te képzeld el, volt egy időszak, amikor mondjuk azt mondom, kerékpárot tekintem mindenképpen a fénykorom volt, hogy fölmentem dobogókőre, meg ilyen jó kemény terepeket választottam magamnak, és hétvégeken ezeket csináltam még, és egyszer elmentem a gyerekemmel futni. És emlékeink szerint Ennis Andris sokat jártunk fel a Normafához futni, és oda fölmentünk kocsival, és akkor átöltöztünk, és gyerünk. Elfutunk a volt sísánc mellett, aztán egész a libegőig oda kiérkezünk a nagy meredekhez, hogy föl lehet menni a János egyik kiáltóhoz, aztán majd visszajövünk, esetleg lefutunk Mária Makkos felé, ahogy régen csináltuk. És elkezdtük futni, és 100 méter után leálltam, azt hittem, hogy kiköpöm a tüdőmet, és a lábamon is éreztem, hogy ez így nem stimmel itt valami. Tornáztunk egy kicsit, meg bemelegítettem, elkezdtem megint futni. Hát 100-150 méter után meg úgy éreztem, hogy mindjárt meghalok. És sajnos azt kell mondani, hogy hiába volt erős lábam, meg kerékpározni, egész jól tudtam. Ez egy másik sportág. Úgyhogy...
1: Pont ma láttam egyébként, csak egy érdekesség, véletlenül egy ilyen, ez a Fradi TV, mert ugye ott bekapcsolódott a tévé, és akkor ugye a fradi focistáknak ezek a különböző ilyen edzései, hogy mindegy, az egyik, ami nekem tetszett, hogy versenyben fújkáltak föl lufikat. És ez nyilván ez a tüdő kapacitás, vagy nem tudom mire van, tehát én nem hiszem, hogy régen volt ilyen gyakorlat futballedzésen, akkor futni kellett, meg mit tudom én, ilyesmi. És vannak ilyen trükkös feladványok, amik nyilván specifikusan fejlesztenek bizonyos képességeket.
0: Viszont volt, hogy az indulainékkal megpróbáltak fölmenni a hegyre, és ők föl se tudtak menni.
1: Hát föl tudtak, de hogy az majd meghaltak. A Guardiola nyert, aki akkor még aktív futballista volt, de úgy, hogy egy motorba kapaszkodva húzatta föl magát. Mondom, ez egy ilyen poén volt, egy ilyen tévés esemény. Ugye ott ünnepelt sztárok voltak. De...
0: Csak az akarom mondani, hogy a kerékpárosok úgy, hogy meghalnának a futballpályán az első 10 perc után.
1: Hát valószínű. Viszont az evezősök azok tényleg bírják, mert azt talán egyszer már meséltem, hogy volt egy ilyen dokumentumfilm egy olyan szaharai maratonról, amikor nem tudom hány napon keresztül minden nap egy maratont kellett futni a sivatagba, és az volt a kritérium, hogyha valakihez orvosi segítséget kell hívni, akár közben, akár a napi befutó után, az már nem indulhat el a következőn. És volt egy angol olimpiai bajnok evezős, a nevét azt soha nem tudtam, de tök mindegy, már visszavonult, és ő rákészült néhány hónapot erre, és elindult ott, és végig tudta csinálni.
0: Ez hány maraton volt körülbelül?
1: Nem tudom.
0: De 3-5-100
1: ilyesmi. Nem hónapokig kellett minden nap egy maratont futni, de azért egy hétig biztos, mondjuk, hogy 10 nap.

0: Nagyon érdemes most nála hallgatni a Ligeti Miklós, aki a Transparency-nek a igazgatója, és ő mesélt viszonylag részletesen arról a disznóságról, ami a gáz ügyekkel történt, hogy néhány, ahogy elmondta, többféle típusú cég vesz részt ezekben.
1: Kedvenced a MET?
0: Hát ez nem hangzott ez a névvel, de az igen, hogy vannak benne nagy, bevált, jól ismert gáz kereskedő cégek, vannak benne most a semmiből alapított cégek, akik újonnan kezdenek el gázzal kereskedni, és vannak benne olyan cégek, akiknek semmi közük az egészhez nincs, igazából nincs is semmiféle cég, ők csak számlákat állítanak ki. És a nagyok megcsinálják a gigantikus milliárdokról szóló üzletet, de nem fizetik be az áfát, viszont vesznek ezektől a uli-buli nem létező cégektől kereskedelmi mennyiségű műszaki eszközt, meg egyebeket, amik nem is léteznek, és nincs is azonnak a tulajdonában. Ezért az áfát kiegyenlítik, kiütik egymásnak a befizetni valók, és amit nekik kéne kapni. Ellenben, mikor ezeken a nem létező cégeknek megpróbálják behajtani, akkor kiderül, hogy írástudatlan, hajléktalan az egésznek a gazdája, meg tulajdonosa.
1: De aki ilyenek. Papíron mindenféle műszaki eszközt vett, azt egy egyszerű leltárral meg lehet nézni, hogy az hol van.
2: Hát ugyanezt gondolom, amit az előbb mondtam az építési engedély kapcsán, hogy ez csak egy hivatali szándék kell hozzá, hogy utána járjanak. Semmi más.
0: Tényleg igaz az van.
2: Egyébként
0: Portugália,
2: Horvátország meccs lesz holnap éjjel egykor.
1: Na, akkor bocsánat, mondtam én, hogy jó.
0: Na, akkor ott fontos kieső lesz akkor.
1: Igen.
0: Zsolt, ez nekem miért nem jutott eszembe?
1: Hát én nem tudom.
2: Én a horvátok, hogy mondjam, súrolták a kiesés határát a csoportjukból valóban, tehát ott az utolsó meccsen ott volt azért nagy tét számukra. De ha már az öreg futballistáknál tartunk, a Modric azért még mindig villog náluk. Úgyhogy holnap két ilyen idős ember fog
1: futballozni. Igen, nyugdíjas klub.
2: Cristiano Ronaldo meg a Luka Modric, úgyhogy...
1: Hát Serena Williams visszament 44 évesen Wimbledonban, nem tudom, hallottátok-e?
0: Nem mondasz komolyan.
1: Szabad kártyát kapott, mindenki ki volt akadva, már aki veszi magának a bátorságot. Fölrakták a center pályára az első meccsén, ahol simán kipicsáztam, elnézést kérek, egy ausztrál csaj. Amit vártunk is, hát azért elnézést kérek, azért ez nem az a sport, ahol matuzsálem élet, nem sakk. De az, hogy utána nem ment el a sajtótájékoztatóra, tehát az egész ilyen teljesen visszataszító ez az egész történet, amit vele végigjátszottak, meg amit ő végigjátszott. Tehát azért Lindsay Vonn is visszajött 40 körül, de ő versenyeket nyert, miután visszatért
0: a síelő
1: Lindsay Vonn.
2: Úgy nagyjából azt hiszem, hogy abban a 8 másodpercről rajt után már nem volt a Lindsay Vonn sem olyan elhivatott a sí karrierjét illetően most az utolsó.
1: Hát az olimpián hát volt, de előtte
2: Rómát törte a
1: sincsontát lábát. Így van, de előtte ő világkupa verseny nyert, vagy legalábbis...
2: Hogyne.
1: Talán a visszatérése után értem.
2: Valóban volt alapja. Én nem is értettem ezt a Wimbledoni fellépését a Serena Williamsnek, mert ha ugyanez a US Open-en van, akkor megértem.
1: Igen. De,
2: hogy ezt valóban miért kellett csinálni, és miért kellett valakitől elvenni egy szabad kártyát, akinek még van perspektívája a teniszbe, ezt nem értettem. Azt egy picit én megnéztem azt a teniszmeccset, egy 20 éves ausztrál lány volt, akivel összekerült. Az egy kicsit erős, hogy... kipicsázta volna, mert a döntőszetre elfogyott, tehát ott elment az ereje. Egyébként a látványban szerintem a Serena Williams fénykorában nem volt ilyen szálkás, mint most.
1: Hát én, hát

0: Annyi munka volt abban a fizikai állapotban, amire őt visszahozták a két gyerekszülés meg a 44 éve mellett, hogy ez csodálatra méltó, csak hát már nem szaladnak a lábak.
1: Hát de megváltozott a tenisz, tehát azért azt ők hozt, mindegy, tehát ők azért meglehetősen megreformálták a teniszt, ő meg a nővére. Egyébként ők ketten a nála még talán 2 évvel idősebb nővérével párosban is szabadkártyát kaptak, és el fognak indulni, vagy már indultak. Na mindegy. De az utolsó néhány, nekem egyáltalán nem tetszett, amit ők a női tenisszel műveltek, meg a két nő is végtelenül ellenszenves volt nekem az első pillanattól, de ez az én véleményem. De már az utolsó években jöttek ezek a fiatal lányok futószalagon, és leütötték őket a pályáról. Ez már nem most történt, hanem már 10 éve is így volt. Tehát nem tudom, hogy mire számítottak.
0: Én azt hiszem, hogy ő neki a szereplési vágya az mindent felülír. Úgy gondolom.
1: Biztos volt egy marketing értéke is ennek a dolognak, de szóval ez...
0: Igen, de Wimbledon nem erről volt híres.
1: Nem, meg az, hogy centerpályára rakni egy szabadkártyást, meg egy nem kiemelt versenyzőt, ilyen se volt még szerintem soha.
0: Hát igen, de ettől függetlenül nem volt egy nagy értékes teniszmeccs, ez tény. Uh-huh. De hát egész nap ezt csinálták már, mert én belenéztem, és már ahogy a Wimbledoni stadionhoz érkezett, ott már elkezdték filmezni még kint a stadionon kívül. Uh-huh. Tehát tényleg olyan szervizt kapott a hölgy, mint hogyha esélyese lenne a torna megnyerésének. Hozzáteszem, hogy a esélyesekkel nem bánnak így, mint vele a királynővel, úgyhogy ő ezt a titulust birtokolja, nyilvánvaló, hogy a 23 vagy 24 Grand Slam győzelme az még néhány emberöltön keresztül nem lesz megdöntve. De ettől még talán szerencsésebb lenne, ha a díszpáholyban üldögélne.
1: Hát nőknél nem lesz, mert a férfiaknál Djokovic már 24-nél tart.
0: Igen. De a nőknél azért...
1: Hát ott valószínű nem. Igen, hát azért...
0: Nem biztos, hogy olyan hamar létrejön, de ott nagyon jól mutatna ott a díszpáholyban, hogy tudom, olyan David Beckham-mel és egyéb ilyen előkelő emberekkel talán jó, szerencsésebb lenne, mint ott lent szaladgálni. Arra leszek kíváncsi, hogy ő erre valaha rájön.
1: Hát amint nem lesz, aki szponzorálja, akkor rá fog jönni ide.
0: Hát eladható termék lesz mindig is, úgyhogy emiatt nem félek. Ez olyan, mint hogy a Federer most elkezdene teniszezni. Ugyanezt történne vele.
1: Ezt mondta is valaki, hogy talán ezt nem kéne ebbe az irányba elmenni. Na de papó már fölrakta a búcsúzenét.
0: Akkor hallgassuk.
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövő héten folytatjuk. Addig megpróbálj kideríteni, hogy én miért nem tudtam erre ráinni, amit mondtál, hogy ezzel gondolkodom.
1: Jó.
2: Csókok.
1: Jó estét, sziasztok.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszonyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szonyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. Egy nemzetközi tudós csoport, tanulmányuk a Nature-ben jelent meg, bulvárhajóval 32 merülést végzett az Indiai óceán mélyére, a legrégebbi, legmélyebben fekvő és legkiterjedtebb bálna temetőhöz. Általában 4 kilométernél kisebb mélységben találhatók, ám a Diamantina törészzóna a féle természetes tölcsérként 7 kilométer mélyen gyűjtötte össze 5 millió év CET tetemeit. Ezek számos puhatestűnek, ráknak, csontevő féregnek és kígyókarúnak nyújtanak otthont. A kutatók 485 bálna leletet azonosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös CET maradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantinae nevet kapta, koponyája is előkerült, osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hártyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Na itt is a szép reggel. Full Vokált kezdődik éppen a Tilos Rádión. A műsorvezető még a szokásosnál is kábább, de minden under control. Hallani már az első taktusait a hét lemezének. Egy régi lemez, 20 éves lemez, de mostanában sikerült. Szóval mostanában sikerült hozzájutni Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Handful of Soul, Schema Records, német kiadó. És hát azért Mario Biondinak ez az első és utolsó, hogy is mondjam, még nekem sem túl populáris lemeze, vagy én nem is tudom, hogy ez hogy jött ki, de szeretem én a populár zenét, de ő azért szerintem tovább ment ezzel egy kis lépés, mint amit én. Na mindegy, ezt a részét én nem is forszírozom. Ez egy nagyon jó lemez. Inkább ezt mondanám, 2006, Schema Records, mint említettem. Ez lesz a műsor első felében. Aztán, aminek jönnie kell, fogalmam sincs. Hallgassatok!

Közeleg a búcsú ideje, Fulvokárt hallottátok a... elcsukló hangú műsorvezetővel. Fulvokár szólt eddig a Tiloson, és részben szomorú hír, de kitört, vagy kitörik lassan Berlinben is a nyári szünet, úgyhogy szünetel a Fulvokál élőadás tekintetében pár héten keresztül, talán már a jövő hét is az az utazás napja, úgyhogy legyen ez meglepetés, de valószínű, hogy nem. A mai műsorban az elején a szokásos hét nagylemeze, Mario Biondi 2006-os nagylemeze volt, utána maradtam ezen a vonalon Schema Records, Gerardo Frischina és társai, hogy aztán a végén Snowboy és ez a Rodrigo és Gabriella track, és ezen kívül még a búcsú track Gazelle, és a szám címe pedig Impala. Legyetek jók, hallgassatok sok Tilost, ígyatok sok vizet.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyű szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews. 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömökkarú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mélyről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microheledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hártyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Buongiorno Budapest, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro. Ore 7.04 minuti primi, le frequenze di Tilos Radio 90.3, tanto l'italiano, la musica italiana. Allora, oggi non c'è Antonio, che è in trasferta in Italia, probabilmente ci telefonerà, e ci ha lasciato un messaggio che poi vi farò ascoltare, e invece voglio presentare subito un graditissimo ospite, che è la prima volta, spero non l'ultima, che ci viene a trovare. Allora, diamo un benvenuto a István Stefano Cobino. Ciao Stefano.
3: Ciao Mauro.
2: Ciao, grazie. Buongiorno.
3: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, poi avremo modo di conoscerci meglio. La prima cosa che ti voglio chiedere, tu comunque fai radio?
3: Sì,
2: quindi ho fatto... sei un novellino.
3: No, ho fatto in passato, ormai spesso e volentieri mi ci trovo come ospite in alcune radio, ma è un ambiente da cui non mi voglio liberare. Mi piace
2: allora, come si dice, è una promessa di tornare a trovarci. Se non sbaglio, allora facciamo subito le presentazioni. Tu sei l'interprete ufficiale dell'Istituto Italiano di Cultura.
3: Non esattamente, lavoro moltissimo con l'istituto. In istituto lavorano diversi interpreti. e anche per legge non è un unico interprete che lavora per loro. Io spessissimo lavoro non solo per l'istituto ma anche per altre istituzioni italiane.
2: Vabbè, bisogna dire che tu sei bilingue,
3: sì.
2: Quindi
3: alla fine un oriundo, sì.
2: Potresti anche, come dire, fare un programma in lingua ungherese. Io con Antonio abbiamo provato, ma sinceramente, nonostante la nostra conoscenza dell'ungherese, insomma, va bene, poi avremo modo di conoscerci meglio. C'è uno stile musicale italiano, qualche artista che preferisci, che ti piace particolarmente?
3: Ultimamente, siccome ho visto e ho avuto anche la fortuna di fare da interprete alla presentazione del film su Battiato, ultimamente sto ascoltando diverse canzoni di Battiato, La Cura soprattutto, che trovo sia una bellissima canzone.
2: Un'opera d'arte.
3: E ora, tornando dalle vacanze, invece ho sentito spesso la canzone di, non vorrei sbagliarmi, Serena Brancale, Al mio paese, che mi piace moltissimo.
2: Ok, allora avremo modo di sicuramente di ascoltare, anzi, visto che l'hai menzionata, noi qui abbiamo un archivio musicale infinito. Allora io direi di cominciare proprio subito con Franco Battiato, poi ci parlerai di questo film, perché diciamo, sì, Franco Battiato è stata una figura fondamentale nella musica italiana, scomparso 3-4 anni fa.
3: Assolutamente, sì, sì.
2: Con una carriera molto particolare, partito con musica beat negli anni 60, passando per la sperimentazione più estrema,
3: molto estrema,
2: click,
3: direi.
2: Sulle corde di Aries, L'Egitto prima delle sabbie, Pollution, Fetus, tanto per fare qualche nome, e poi l'album La voce del padrone, esatto. La consacrazione totale. Allora, cominciamo proprio subito alla grande con Franco Battiato, il brano è La Cura.

0: Hírei következnek.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisváltatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vészharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Most köszönjük be hangosan.
1: Szervusztok! Na, kedves barátaim, ez a nemzeti felkes. Képzeld Béni, aki itt ül velem szemben, és Laci, aki tőlem jobbra, de Laci tudja, a Balázs múlt héten pontosan jött, mondta, hogy azért jött pontosan, hogy nem akart akkor, amikor itt vagy, hogy tudod, hogy nehogy egy ilyen legendát tönkretegyen.
2: Hallgattam, az egész műsort meghallgattam.
1: Cassano, köszönöm egyébként, hogy megírtad. De érted, hát ilyen a névem, de hogy leírtam, mert rögtön láttad magad előtt.
3: Jaj, nem néztem utána.
2: Én ott voltam azon a meccsen, amikor sírt Gimáresben.
1: Igen.
2: 6-0-ra verték szegény bolgárokat, akiknek ott azt mindegy volt.
3: És ezzel miért sír egy Cassano azért?
2: Mert ezzel együtt a párhuzamosan zajló Dánia-Svédország 2-2.
1: Lebundázták a dánsvédek, skandináv összefogás, 2-2, megyünk tovább kart-karba ötve,
3: és Olaszország kiesik.
1: Hát persze, hát a híres német-osztrák Algéria ellen.
3: Ezen a VB.
1: Most
3: nincs itt az ideje?
1: Várjál, hát nézd, tagadják, de Ausztria, és kivel játszott
3: megint
1: Ausztria?
3: Az Algériával,
1: nem? Pont Algériával. Játszott egy 2-2-t, nagyon érdekes 2-2-t.
2: Nem, az egy osztrák-német meccs volt, és 0-0.
1: Akkor, de ami most?
2: Ja, most 2-2.
1: 2-2-t játszott Ausztria Algériával.
2: 3-3.
1: Vagy 3-3, de nagyon gyanús meccs. Mert az utolsó előtti percben Algéria vezetett 3-2-re. Az utolsó percben 3-3 volt.
3: A múlt heti talányt szeretném megfejteni, igen, hogy volt már az a meccs, amelyik idén, ezen a VB-n volt az a meccs, ahol az volt a mindkét csapatnak a célja, hogy kikapjon?
2: Ez volt
1: az a meccs, ahol tulajdonképpen ez lehetett volna a céljuk, de hát ezt nem értem egyébként, hogy az osztrákok miért nem necces lett volna a csoport negyedik tagjával, vagy miért nem hagyták magukat kikapni, mert mind a ketten eredetileg igen, a harmadik helyre játszottak a csoportba. De várjál, nem kellett azért a 4 pont. Ugye az a baj, azért nem játszottak egy kapásra, mert 4 pont volt a biztos harmadik helyen további jutás.
3: Még jó az, hogy a meccs közben ez eszükbe jutott, és akkor
1: igen,
3: nem mentek a...
1: Igen.
3: Ez sima vereségér.
2: Na, melyik volt az a neki szerencsétlen, aki azt hitte, hogy kiestek? Elefántcsont parti talán?
3: Tehát az most ezen a VB-n hát úgy igen, ment, igen, úgy volt igen, a pánk 90 percig, hogy azzal tudatta, igen, hogy ez az eredmény, ami van, az ilyesés. Szóltak neki, hogy továbbítottunk.
1: Hát azért gyerekek...
2: Azt mondták neki, hogy Jugi.
1: azért a Szenegál azt elszórakozta. Hát ezt elszórakozta a Szenegál.
2: Hát a fekete-afrikai országok sajnos...
1: Hajlamosak a játékosságra.
2: Bár haltak meg, de meghaltak.
3: De micsoda menetelésük volt.
2: Egy Gánában bízhatunk.
1: Azt szokták mondani a szakemberek, hogy ez egy agyon nyert meccs volt. Szenegál jobb volt, Belgium unalmas volt, nem csinált semmit. 2-0-ra megyünk, 85. perc.
3: Ma hajnalban az összefoglalót már megnéztem.
1: Én azt a meccset, azt megnéztem élőben még.
3: Követem én a VB-t, ahogy ígértem.
1: Egy ostoba szabálytalanság a 117. percben. Hát az alapvonalnál semmit nem tudott volna csinálni a Tielemans. Tehát értem én, hogy ilyenkor nem gondolkozol, nem próbálsz segíteni a csapaton, hanem most nem sikerült.
3: Meddig van még minden nap meccs? Mert az
2: biztos, egy darabig.
3: Mennyi? Még ezen a héten? Vagy már jövő héten?
1: Hát ugye még 8 meccs van hátra.
2: Szerintem lesz egy vagy két, egy nap lesz a... Mindjárt megnézem neked, kedves barátom. Azt tudom, hogy ma csak egy van.
1: Nem. Ma nem egy meccs van.
2: De, ma csak azért van a spanyol-osztrák.
1: Hát én úgy emlékszem, hogy van még. A spanyol-osztrák hánykor kezdődik? 9-kor? Mert igen, ja, igen. Hát úgy ma csak egy van, mert egykor kezdődik a következő meccs.
2: Erről beszélek.
3: Szólok a csetfalnak is, hogy ébredsz.
1: Úgy szeretem, amikor, mert a nap 24 órája éjfélkor lejárt Tomikám, ne legyen már hülye, az a meccs, az már pénteki.
2: Az a mi a ravaszkodás, hogy ma csak egy meccs van?
1: Az.
2: Mi ebben
3: Az, hogy az este. Hogy gondolom, a hajnali egyet is még a Tomi oda számolja, te meg már...
2: Az a holnapi.
1: Látnád a szemedet, akkor tudnád, hogy ravaszkodsz.
2: Ne, hogy ravaszkodom. Ismerem a naptárat.
3: Na, a chatfalnak szólok, hogy ébresztő, mert 7 óra 06 óta semmi élet nincs.
1: Kedves chatfal, kedves csetelők, kedves Tilos Rádió hallgatók, szervezők, nem csak a fociról fogunk beszélgetni, tessék megnyugodni, jó?
3: Lesz túr.
1: Mit?
3: Lesz túr.
2: Július 8-án például nem lesz meccs a 8-at döntött.
3: Az lesz az első nap, amikor foci nélkül maradni. ha csak nem úgy számolod.
2: Igen, igen. Nem tudom, tehát azért...
3: Gyökér, Tomi talál ott is meccset, ha nagyon akar.
1: Gyökér, gyökér.
2: Megtalálja a földnek azt a pontját, ahol olyan az időszámítás.
1: Mint az alkoholisták, tudod, valahol már este 60.
3: Vagy mint az, aki kétszer ünnepelt a 2000-es szilvesztert. Mert ugye
1: arra tartott?
3: Igen, repülőgép is kellett hozzá, de...
1: Ja, képzeljed el, hogy az én unokám, a Simon, ővelék mentem ki a repülőtérre.
2: Igen.
1: Simonék jöttek Angliából, és Angliában úgy van, hogy két éves korig
3: most már van.
1: Ingyenes a repülés a gyereknek, két éves kortól kell jegy.
2: Köszönöm.
1: És fölültek június 1-én a gépre, ami 23-25-kor kellett, hogy leszálljon. De hát éjfél után jutottak ki a repülőtérről, úgyhogy a Simon egyrészt ingyen repült, mert okos volt, másrészt a levegő, hát gyakorlatilag a levegőbe lett két éves. Nagyon vicces volt.
2: Éltesse.
1: Ma két éves a
2: Ad lett Simon volna, Tamás. Ad sétál hozzá egy kalauz.
1: Elnézést kérek.
2: Vizerellenőr, vagy nem
1: azt mondtam, hogy én elemilyen...
2: Jó napot kívánok.
1: Meséltem azt,
2: hogy... Személyazonatossági igazolványokat kérem bemutatni.
1: Azt meséltem nektek a szép kis történetemet, amikor amikor néha rád mosolyog a világ. Amikor voltam Lisszabonban, az utolsó este vettem egy üveg bort, és végül inkább nem ittam meg, mert volt egy fél üveg, az elég volt, és hát most mit csinálják, egész nap még kóborodtunk a városban, mielőtt kimentünk a repülőre, hát mondom, én nem fogok egy üvegborral itt mászkálni.
2: Egy üvegbor kell tesz meginni.
3: De ez az. Szerintem ez a városnézés közben is, nem. Tudom, hogy a hangulata van azért.
1: Nem. Egyrészt nem vagyok boros, töményed meg soha nem iszom.
2: Nagyon
3: legokosabb berúgni.
1: Én a sörtő is be tudok rúgni, de olyan nagyon... Most már egy idén egyetem ittam.
2: Hogy mosolygott rád a világ, megitta valaki helyetted.
1: Mondom, ott hagyom én az Airbnb-ben majd örülni fog a következő, vagy megisz a tulajdon érdekes. Beszélgettünk egy 5 euróról, tehát nem egy jelentős összegről, és mindegy, fölültünk a gépre, mondom, már megint folyosós hely, leültem, oda jött egy nem tudom milyen nemzetiségű külföldi lány, és azt mondta, ez az én helyem, neked oda be kell ülni az ablakhoz, mondom, király, köszi. Szerintem ő keverte össze, de így módon ablaknál ülhettem, és egy ilyen éjszakai repülésen néztem, nagyon szépet, nem is tudtam, hogy ilyen szép az éjszakai repülés. És a Rita meg máshol ült, és akkor jöttek ezek az italtolósok, és mondom, hát ez egy olyan szép pillanat, hogy kérek szépen egy bort, szerettem azokat a pici üvegeket, eleve olyan régi eleganciára emlékeztet, amikor még a repülés egy úri dolog volt, és kértem egy üveg vörösbort, és mondtam, hogy kártyával fizetek, és akkor így csippenteni azt, hogy hopp, ez elromlott, mindegy, meg visszajövök a másikkal, mert belemerült az elem, és az történt, hogy nem jött vissza, és amikor szálltunk le, akkor gyöngyszerűen mondom, hogy hát nem jött vissza, hogy fizethessek.
3: És
1: az nem azt mondta, hogy hát akkor így járt, és mosolygott, és annyira aranyos volt az egész. Pont 5 euró mind a két tételre, de teljesen olyan volt, mint hogyha néha a sors vissza. Tudom, hogy apróság, de aranyos kis történet volt.
2: Csodálatosan meghálálta a te nagyvonalúságodat az élet.
1: Igen.
2: Ami 5 euróval bejebb vagy.
1: Nem ez a lényeg, hanem hogy gesztusért néha kapsz gesztust. Na, szóval még egy picit vébézünk azért a német sáde. Mit szólsz a német sáde?
2: Hát, egyrészt kerültem, hogy
3: szégyet keresed.
1: Szégyen. De hát azt szokták mondani, amikor valami nagy rossz, hogy az a sáde.
3: Hát, hogy milyen kár.
1: Jó, akkor oké, akkor legyen német sájsze?
3: Nem, hanem...
1: De a szégyent nem tudom.
3: Én se.
1: Amit a kocskodsz.
3: Ungarn-dajcsként még ez sem maradt meg. Várjuk a...
2: Nem tudom, amikor 2010-ben nagyon szép játékkal 7-1-re merték, 14-ben, bocsánat, igen, a brazilokat.
1: Az volt az utolsó.
2: Hát engem az sokkal jobban idegesített.
1: Én akkor úgy voltam vele, hogy nem hiszem el, hogy a németek játsszák a szép focit, de legyen így.
2: Nekem volt-e legyen a német center.
1: Egyébként.
2: Az, és Kimmich legyen az, aki a csapatkapitányi szalagot viszi, hogy csinálja, és essenek ki.
1: De Kimmich legalább jó képez, úgy néz ki, mint Steve McQueen. Hát. De volt-e már, de az nem olyan, mintha még mindig az NDK-ból jött volna? Teljesen.
2: Te mondani is jött.
1: Megvan a volt-e már, de? Nem. Egy 190 valahány centis,
2: 8 talán.
1: Szőkére festett dajerolt hajú fickó egy kis bajusszal.
2: Bajusszal, tudod, amit a Föller is már leborotvált a 2000-es
1: évekből. Egy német férfi, labdarúgó. Hát állítólag az nem derült ki annyi idő alatt,
3: amennyit bemutatott. Egyéb rasszjegyek nincsenek, tehát ő ott odavalósi, Rostoki.
1: Teljesen német. Hát, vagy lipcsei, nem tudom. Nagyon kelet-németnek tűnik. Azt vártad, hogy úgy jön be a pályára, hogy zokni szandál. És nem akarok gonosz
3: lenni. És fésű a hátsó zsebben.
1: Igen. De tényleg nem gonoszságból mondom, csak így nézett ki. Halló!
0: Sziasztok, jó reggelt! Én szerintem maradjatok a sáde, mint sajnálatosnál.
1: Köszönöm szépen, ugye?
0: Valakit elgalabálnak, szerintem a sportban nem szégyen valakit.
2: Nem.
3: De az, hogy a szégyen, hogy van németül, azt most meg tudjuk tőled, vagy nem?
0: Az biztos, hogy nem, sajnos. Én úgy belsőmből néha kicsit mosolyogva szívesen látok német szégyenkezéseket, de hogy éppen sportban szerintem az nem az.
2: Igen, tehát szerintem se szégyen, én még csak sajnálatosnak sem mondom.
3: Nem én voltam.
1: Ez csodálatos, hogy a németek, akikről ugye azt tudjuk Lineker óta, hogy focit 22-en játszák, és még a németek nyernek, egyszer most folyamatosan nem nyernek.
3: Tudod, hogy van a szégyen németül?
1: Na, hogy?
3: Hogy van, most már azt tudjuk, hogy van a kár.
1: Igen.
3: Az hogy van?
1: Schade.
3: És hogy van a szégyen?
1: Schade.
3: Schande.
1: Jaj, de ravaszok ezek a németek. Hát nem. Akkor Schande.
3: Szóval, de használják a grámás.
2: Nyilván nem kéjelegve örültem, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy nagyon szomorkodnom kéne. Én a franciákra tettem már nagyon régen, továbbra is azt gondolom, hogy ők fogják.
1: Drága barátunk, hogy gyert, az megvan?
2: Nem, ebben biztos valamit góltotóját elcseszte az Mbappé az utolsó percben, nem?
1: Ennél sokkal viccesebb volt. 1-0-at fogadott Norvégiának a norvég-francia utolsó csoportkörmeccse, majd meglátta az összeállításokat, azonnal nekiállt módosítani, hogy hát akkor inkább 1-4 Franciaországnak, de nem sikerült már, lekésett a módosítás, és 1-4 lett Franciaországnak. Így járt a mi Balázsunk.
2: Hát egyébként ő, hogy mondjam, tehát az, aki abban mesterkedik, sőt azt is gondolja, megvárom, mert nem a háta mögött akarom kibeszélni.
1: Ja, hogy... Hallgat minket, gondolom.
2: Hát, hogy egy góltotót a meccs előtt az aktuális felállások alapján ő majd még...
1: Miért az nem szabályos?
2: Hát...
1: Én sosem játszom ilyeneket, mert akkor ugye fogadnék, és akkor annak drukkolnék, akire fogadtam, és azt meg nem akarom. Annak akarok drukkolni, akinek drukkolni akarok.
2: Na, szóval én azt nagyon... Egyrészt azt gondolom, hogy ez a több meccs, meg az egyel több forduló, mondjuk a négy közé már nem fog odaengedni kis csapatot. Tehát, hogy több meccs alatt azért
1: hamar elvéreznek.
2: Inkább elvéreznek nehezen azok is, akik egyébként...
1: Mit gondolsz a belgákról? Szerintem ők el fognak vérezni.
2: Hát, az a baj, hogy az USA-ban
1: játszanak. Van az ember, aki 4-1-et akart végül fogadni franciáknak, de hát már késő volt. De azt mondja Béni, hogy az nem korrekt.
2: Amikor, hát, hogy egy előzetes góltotót, mi aktuális sárga lapok meg, akkor mennyi tipmix ez az interneten? Az ott lehet ilyeneket csinálni.
4: Hogy? A meccs kezdéséig lehet módosítani.
2: És sikerült?
4: Hát éppen nem sikerült, nem. Pont egy perc volt hátra a meccs kezdéséig, és...
2: Mondjuk azt nem értem, hogy milyen megfontolásból fogadtál erre 1-0-át a norvégoknak. Tehát, hogy az vajon, hogyha Holland játszik, akkor...
4: Igen, hát ő belebotlik a labdába mindig.
2: Igen.
1: És szó szerint egyébként most ugye úgy nyertek, most hogy igen, effektíve belebotlik.
2: Ha Holland játszik, akkor a norvég védelem is megacélosodik, vagy nem is
4: én
2: értem.
4: Én hajlamos vagyok érzelmi alapon fogadni, és nem szerettem, hogy a franciák nyertek.
2: Hát.
1: Kiknek nem drukkolunk az idei VB-n?
2: USA, Belgium.
1: Belgiumnak se drukkolunk?
2: Nem.
1: De olyan szerencsétlenek, de hát azért nem lehet nem szeretni ezeket a szerencsétleneket.
2: Nem drukkolunk Kanadának sem.
1: Nem, sajnos nem. Meg
2: Marokkónak sem drukkolunk.
1: Dehogy nem, Marokkónak
2: drukkolunk. Ti drukkoljatok, akkor én nem drukkolok.
4: Jó. Én nekem senkivel nem alakult ki érzelmi kötődésem az ötfoki szigeteket
1: kívül. Az ötfoki szigetek elrontott ezzel a izével.
2: Nem tudom, a Mexikó-Ekvádor meccset láttátok-e?
1: Mit?
2: Mexikó-Ekvádort. Elképesztő jó meccs.
1: Igen. De hát a hosszú összefoglalt bevallom, de Mexikó jó.
3: És még most se
2: kaptam az gólt. Az intenzitás, amivel azt a meccset lejátszották, az Csodálatos.
1: És az angolok most megkapják Mexikóban Mexikót. Kíváncsi leszek. Angoloknak nem drukkolok. Hát, őszinte leszek.
4: Én sem.
1: Nem drukkolok az
4: nem angoloknak. Nem volt még rá példa életemben, és ez nem most fog megváltozni.
1: De nekem azért volt rá példa nekem bőven, amikor állandóan szerencsétlen vesztettek, és nem voltak rosszak, akkor drukkoltam nekik, de...
4: Mikor volt olyan,
2: én braziloknak, portugáloknak drukkolok, franciákra fogadnék, hogyha fogadnék.
4: De a brazilok, portugáloknak csak a izéből, csak a nyességből drukkolsz.
1: Én a braziloknak nem drukkolok a Vinicius miatt.
2: Egy optaadatbázis elemzése során kellene eljutnom a
4: drukkolásom. Hanem, hogy pont úgy, hogy ezek nem szerethetőek, ez a két csapat
2: hogy
4: most.
2: Hogy ne lenne szerethető? Hát én szeretem őket.
4: Ja?
1: De én nem tudom, én a szegény Vini Juniortól megőrülök. Annyira sunyi az a srác, hogy én...
4: Nagyon lehoz az életről nézni.
1: Igen. És ez annyira elkeserít. Mert egyébként Marquinhos kedvelem, Rafinhát kedvelem, tehát ez egy kedvelhető csapat Marquinhos, lenne amúgy számomra.
4: Marquinhos, igen.
1: Rafinha is azért, ez egy jó játékos, szimpatikus. Kapust nagyon bírom, Alisson.
4: Ja. Nem mindegyeket.
1: Jó, de nem tudom. Kénytelen ezek a braziloknak drukkolni, mert a fiam barátnője brazil, hát mégiscsak kéne valami családi. Nyerjen már valaki a családban.
2: Algériának drukkolok.
1: De Algéria nem erős.
2: Hát...
1: Igazad van. Mi közel a két dolognak?
4: Még az ötfoki szigetek van.
1: Az ötfoki szigetek elég erős.
4: Éppen mindjárt fogunk. Argentina ellen kimegyünk, hogy gyermészerszék.
1: Kíváncsi leszek. Halló.
2: Szevasz.
5: Sziasztok, Tamás vagyok, eddig bírtam, hogy ne telefonáljak. De...
2: Sok hülyeséget mondtunk, mi?
5: De nem, csak hát muszáj beszállnom ebbe a kit szeretünk, kit nem tudom, kinek drukkolunk. Hát én Spanyolországnak drukkolok elsősorban, ha már az olaszoknak sikerült elcseszniük ezt a VB-met.
1: Igen, én is mindig az olaszoknak drukkolok.
5: Én alapvetően olasz és spanyol, tehát abszolút a latin. És hát, de szerintem is egyébként a franciák fogják megnyerni, szerintem ez foghatatlan ez a francia csapat.
1: Hát ezt gondoltuk múltkor is, aztán az argentinok hogy megfogták őket?
2: Egy 11-es párbajban?
1: Igen.
2: Még az a
4: lepofozták
2: őket.
1: Megalázták őket egy 11-es párbajban.
5: Egyébként az argentinok 7 percig konkrétan lefutballozták a franciákat az előző VB döntőn, csak éppen ott volt egy Mbappé, aki
2: most is ott van.
5: Két perc alatt, igen, csak most már ott van a 4 évvel ezelőtti VB-n rosszul játszó Dembele, most rohadt jól játszik, lett egy Olisséjük, lett egy
1: csodálatos
2: Marconájuk. Olyan könnyeden, ilyen olajozottan vazelinesen játszanak, hogy a brazilok 30 éve.
1: És ezzel be is jutott, hogy régen gyerekkoromban mindig a franciáknak drukkoltunk, mert akkor jók voltak, de mindig valami történt. Vagy a Batiszon legyalult a
2: Schumacher. Nem tudom, én a 98-as VB-döntőben a brazilokknak szurkoltam.
1: Batiszton.
2: Na, itt hallgassátok, Tamás Merő ért a focihoz. Na, figyeljetek már.
5: Én gyakorlatilag mindig a braziloknak drukkoltam régebben, de a Vinicius óta ez nagyon nehezen.
1: Köszönöm szépen, az egyetértek.
2: Hát én meg nem. Én meg nem értek egyet, mert egy futballista megítélését nem a jellemrajza vagy a szimpátikussága kellene, hogy
4: meghatározzon. Nálam az egy fontos összetett.
2: Én Stoicskó volt, annyira szerettem, pedig annál bűnös bogarabbi futballista nem volt. Igen.
1: De abban volt valami. De abban volt valami vagány.
5: Maradónát sose szerettem, és
2: azért
5: soha nem
1: drukkoltam.
2: Na menj a
1: francba.
2: Na jó van, de...
1: Cenzúra!
2: Indokolnék, miért nem szeretted?
1: Én se szerettem annyira.
5: A jellemi, valami volt benne számomra, ami rendkívül irritáló és zavaró volt.
4: Hogy sokkal jobb ember volt, mint te?
5: Sokkal több kokain tudott felszippantani egy szívásra.
1: De nem amiatt nem szeretszük.
5: Nem tudom, még azt nem próbáltam. Nem tudom, valamiért Maradonát én sose szerettem, amiért a Messit meg mindig az első pillanattól kezdve. Úgyhogy én alapvetően most spanyoloknak és per az argentinoknak
1: drukkolom. Ez argentinoknak 78 óta képtelen vagyok drukkolni.
5: Tudom, igen, én is, ez velem is így volt. Egészen Messi megjelenés.
2: Nem,
5: sőt, még a 2014-es 14-es VB döntőn is a németeknek.
1: De azért, ha megnézed azt az argentin kapust, akkor találsz egy embert, aki miatt nem akarsz nekik drukkolni, szerintem. Martínez.
4: Miért? Hát az előző VB az
2: mekkora. Tényleg, akkor messziről azon túl, hogy kurva jó fotbalista, az égvilágon semmit nem tud. Mit gondol a világról? Tehát mi az, ami még...
1: Nagyon hisz a békében.
4: Vinicius Junior.
1: Akiről mindent tudunk. Vinicius Junior két regényt írt már.
5: Elmondta Pede Marci, aki Barcelonában élt, és hatalmas Barcelona trukker és Messi fan, és imádó, hogy Messi kedvenc hobbi a rágózás, tehát körülbelül ennyit lehet.
2: Ezt mondom, igen, erre céloztam. Tehát, hogy...
5: gyakorlatilag nincs személyisége, vagy szóval, hogy ilyen... Most már egyébként van, de hosszú évtizedekig semmilyen személyisége nem volt, és tényleg semmit nem tudunk róla.
1: Van neki
2: ilyen. Jó, oké, mondom, nekem nem a Messi iránt érzett rajongásod furcsa, hanem az, hogy Maradona.
1: Aki, Laci, készíts be, légy szíves, a Maradona minden, számot mindegy. A Manu Chao-tól.
2: Én nekem ő a...
5: Az lenne a kérdés,
1: ó, most ment el a vétel, Tamás. Ez,
2: de hogy mondjam.
1: Eltűntél.
2: Jó.
1: Itt vagy?
5: Halló?
1: Na most jó, megint.
5: Itt vagyok, csak valahol Németországban autózok, és lehet, hogy néha el megy a vétel.

0: nem válogatták be. Abban az évben egyébként azt hiszem Japánban megnyerte az U20-as vagy U21-as.
1: Előző évben, 77-ben nyertek.
0: Igen. Igen, a Maradona vezérletével. És ugye Maradona és Messi is Magyarország ellen mutatkozott a válogatottban. Szóval van egy ilyen sorsszerűség.
1: Hát,
0: nem tudom.
1: Az gyönyörű, igen. Lancák vigye, hogy eljátsza a nagy halált Messit leballag,
0: ja, és igen.
1: ezzel kezdetét verzi a világ legnagyobb futballkarrierje.
2: Hát és együtt a Lancák is, hogy ezzel az egy dologgal írtam a magát a futballtörténelemben.
0: Egyébként például, most így beszéltetek a németekről, nekem nem okozott örömet Németország kiesése.
1: Nekem sem örömet okozott, hanem inkább egyfajta ilyen megnyugvást, hogy nem kell attól rettegnem, hogy valami rettenetes szar focival a franciákat kiejtik, mert az, az nagyon-nagyon bosszantott volna.
0: Azt én kizártnak éreztem volna. Úgyhogy, hát ja, érdekes ez a VB, sokkal jobb, mint amire számítottam első körben. Számomra pozitív, egy csomó pozitív dolog van a... Például nem tudom, észrevettétek-e, hogy sokkal több a játék, sokkal kevesebb az állásidő, mint eddig
2: bármikor. Sokkal, igen. Sokkal folyékonyabb az egész.
1: Már amikor nem kurva melegbe játszanak.
3: Hát az egy zseniális ötlet volt azt mondani, hogy oké, jó, nem kell fölkelned, de akkor az lesz, hogy lemész, és utána nem jössz vissza egy percig, azóta mindenki azt mondja, ja várjál, azt hiszem fölkelek.
1: Halló, mondjad?
0: Igen. Igen. Nekem ez a hidratáció szünet az, ami rendkívül zavar.
3: Hát ez negyedekre kellett osztani, mert az amerikaiak azt értik. A lest most se értik, de meg szegények.
2: Engem nem zavar a hidratáció szünet, ez nézőként engem is jót tesz, akkor ezért azt
4: találsz, kimész a serén.
2: Igen, pontosan, ugyanaz.
0: Nekem csak az a bajom, hogy megakasztja a játéknak a dinamikáját.
3: Hát igen, de hogyha neked is olyan jégtartod lenne, mint nekem, hogy tök nehéz kivenni belőle a jégkockát, hogy beletedd a kólába, akkor örülnél neki, mert nem maradsz le semmiről, amíg végre kívül.
2: De például megfigyeled a szünetek után mindig így...
3: Változik a játék.
2: Enyhén magasabb...
4: Intenzitással
2: mennek vissza. Igen.
0: Igen, mert nyilván ez tényleg egy, mint egy időkérés, tehát változtatnak az edzők is, akár ha arra van szükség, felcsavarnak, lecsavarnak az intenzitáson, attól függ, hogy mi kell. Persze, csak ez idegen a futballnak.
2: És 3 perc, tehát hogy szerintem ez egy...
3: Hát figyelj, ugyanúgy meg fogjuk szokni, mint egy csomó mindent megszoktunk a modern kocsiba.
4: Mert ez marad a VB után is általános.
3: Én szerintem meg fogják csinálni.
0: Nem, az UEFA már kijelentette, hogy nem lesz. Se a bajnokok ligájában, se az UEFA rendezvényeken, Európa bajnok is a lejtezőkön, nemzetek ligáján nem lesz ilyen. Nem lesz ez. És szerintem a következő VB-n se lesz már az Európában.
3: Jó, hát ez ugye Amerika miatt kellett kitalálni, azt tudjuk persze.
0: Igen. Úgyhogy nekem oké ez a VB, hát az átlag legkevesebb meccset látok, én már nem bírok éjszaka fönn maradni.
1: Engem ez zavar egyébként ebben a VB-ben, hogy egész egyszerűen nem lehet úgy tervezni másfél hónapot, hogy az ember a szokott módon tudjon egy VB-t végignézni, hogy megiszik egy sört, kettőt, az este éjfélkor után kialussza magát, most nem lehet úgy, tehát hogy igyon az ember sört egy 10 órakor kezdődő meccsen, akkor, amikor hajnali 2-kor is van egy.
3: Hát lassan.
0: Igen, hát én már lassan a 10 órásat sem tudom végignézni, hogy a hajnali 2-est.
1: Én nagyon ki vagyok.
3: Jó, adjuk lehetőséget. Vezess óvatosan.
1: Szevasz, jó utat.
0: Köszi.
3: Szia.
4: Ez már majdnem egy életinterjú volt. Egy
3: de hát Tamás egy nagyon komoly törzshallgató neki. És azért német autópálya unalmas, kicsit el kellett terelnünk a figyelmét arról, de úgy, hogy azért figyelje az utat.
4: De ott is lehet fogni.
3: Ez nagyon durva, hogy ott is fognak minket. Ez is csodálkozta, őszintén.
1: Igen? A brazil meccset nagyon-nagyon nehezen tudtam megszervezni, hogy tudjam úgy nézni, hogy tudjam nézni. Végül a telefonomon, reptéri váróban néztem, és egyébként az a szerencse, hogy a technológia már itt tart, hogy egy telefonon is lehet értelmezhetően és élvezhetően meccset nézni, de hogy például egy nemzetközi repülőtér váróterében sehol nincs egy olyan tévé, amin egy meccset lehet nézni, ez nekem nagyon-nagyon furcsa.
3: Egy butaság is, mert hát pont az az állja, ahol így is el kell ütnöd az időt.
1: Úgyhogy...
3: Van egy vendégem, aki...

0: aki német állampolgár is, magyar ember amúgy, és vele váltottunk pár szót a német kiesés kapcsán, és mondtam, hogy hát, nagyon nem volt ez. Azt mondja, hogy hát olyan, mostanában olyan sok minden nincs rendben, és akkor meséltenek, hogy hát mondjuk azon én is meglepődtem, hogy a német vasút, mintha így megroppant volna, hogy a lányom, amikor vonatozott Belgiumba, akkor az éjszaka közepén valahol Németországban megálltam, és mondták, hogy ez eddig ment, és kérdezte, hogy jó, de hát akkor hogy menjen tovább Brüsszel, hát azt nem tudom, mondtak alatt, hogy oldja meg. És erre azt a történetet mesélte, hogy egy kicsit kilépjünk a fociból, hogy ő itt van, és a felesége jött volna utána, megvette neki a repülőjegyet Stuttgartba, Stuttgarttól, mit tudom én, 100 kilométerrel oda kellett vonatozni Stuttgartba, fölülni a repülőre, és Budapesten. Csak az történt, hogy Stuttgart előtt x kilométer a vonat megállt, és nem ment tovább, tehát nem érhette el a gépet. De nem baj, azt mondja, átfoglaltam Bázelbe, mégiscsak Svájcot rend van, és akkor Bázelbe valahogy eljutott, fölült a repülőre, és mondták...
1: De ott a még nagyobb.
0: És mondták, hogy jött. Na, ez a repülő nem megy sehova. Úgyhogy volt egy napja az egény asszonynak,
2: ezek az apró ilyen kis gesztusok afelé terelik az embereket, hogy senki nem menjen sehova.
0: Egyetértek, abszolút.
2: Maradjon mindenki a seggén, az...
0: Mindig eszembe jött a középkorban egy ember 30 négyzetkilométeren lejött a teljes életét, és valószínűleg attól még...
2: De a másik, ami viszont a népvándorlást fogja gerjeszteni, és a mégiscsak mozgásra vagy költözésre készteti az embereket, ez a biztos már mindenki
0: erről beszélt.
2: Én Görögországból jöttem haza, ahol meleg volt. De tök jó meleg. Árnyékban elviselhető, de ott is, egyébként ott is meg meleg szél, meg a... De ami kedden itt honfogadott, az nekem halál közeli élmény volt.
0: Hát abba kerékpároztunk, igen. Én azon gondolkodtam ma, hogy...
1: Mit kerékpároztál kedden?
0: Persze, hát azzal járok dolgozni.
1: Ja, hogy úgy.
0: Nem jutott eszembe, hogy csak úgy önként elmenjek a teljes mintúra. Hogy ma hány fok lehet? 25?
2: Kb.
0: Gyerekkoromban ezt melegnek hívtuk. Most meg
1: elgondolkodom. Ezzel hűtjük a egész éjszak a lakást, hogy járjon a 25 fok.
0: Én pulóveren gondolkoztam ma reggel. Hát igen, ez kemény volt, de túl megoldottuk. Megoldottuk légkondi nélkül, úgyhogy túl vagyunk rajta, úgy tűnik.
2: És mindent át fog alakítani. Tehát az, hogy 33 fokos a Balaton.
0: És ilyen pici.
2: És az, hogy a
1: 33.
2: Aha.
0: És a Velencei-tól meg nincs.
2: Az, hogy tehát szerintem az a európai szokás, hogy július-augusztusban nyaralunk, az teljesen fel fog borulni.
1: Hát, de miért el lehet indulni éjszakra, vagy valahova másfele?
2: Hát amikor már a tátrai turista útvonalakon is jegyet kell venni, meg előre kell foglalni majd időpontot.
0: Hát Ausztria nagyon fel fog jönni turizmusba. Ott ugye a hegyek között.
2: De hogy az emberek előbb-utóbb rá fognak jönni, amire intelligens ember szerintem már rég rájött, most magamat gondolom,
0: hogy intelligens ember. Hogy nem minket.
2: De titeket is, mert ti is rájött. Tehát kivéve Balázst, aki ugye imádja a meleget, és egész egyszerűen nem is értem, hogy neki ez ebben a...
3: Nekem ez öröm volt az a...
2: Amíg fel nem robban egyszer a fejed szerintem. A
0: hőkupol egy kicsit sok volt. Én nem szenvedtem meglepő módon, egy percig se igazán. Azt kell mondjam, hogy ha nem végeztem tevékenységet, akkor tegnap volt különben a legdurvább hazafelé, amikor mentem biciklivel, akkor az olyan volt, hogy amikor megálltam, akkor eltelt egy perc, és így leesett a vízrólamba, mert pont beleszaladtam, így szembe jövök haza nappal, amikor megyek fel a hegyre, és az azért erős. De amúgy engem se zavart.
3: Nem, de hát én most szinten... megyek majd például Finnországba, és néztem, hogy milyen idő van, és azért ugye...
0: Mennyi? Csak 30
3: azért
0: fok van?
3: Azért éjszakai 12 foktól azért ugye elkámpincsarodtam.
0: Hát akkor ne kámpincsarodjál, aludjál benne, mondjuk világos.
1: Húzd magadra kicsit... a takarót.
0: Az a rossz, hogy világos van, és nehéz lesz aludni. Vigyél ilyen szem elé való
3: engem
0: dolgot.
3: Engem nem zavar a...
0: Tényleg?
1: Uh-huh. Azok semmi baj nincsen, csak a paradicsomot utálja.
0: Ami viszont egy agyrém. Tehát pont a legjobb dolgot az életben, azt nem
1: hát
0: szereti.
1: Hát a paradicsom nem, azt, még világos talán van jobb dolog, de azért...
0: Nem sok. Hát, ahogy öregszem, egyre kevesebb.
2: Szóval amikor a tenger is 30-32 fokos lesz, meg egyébként a
0: na jó, de a 32 fok nagyon hidegnek fog tűnni az 50-hez. Érted?
3: Hát valamelyik este...
2: Nem, eznek vége lesz ennek a fajta. Augusztusban megszűnik az életnek, mert...
0: Ja, persze.
3: Valamelyik este már éjfél után gondoltam egyet, hogy leszadok, kopaszigáton csobbanok egyet, lehűtöm magam.
0: Komolyan?
3: Aha. És...
0: És legyen biciklisztél?
3: Nem, autóval jöttünk valahonnan egyébként.
0: Ja, tehát nem az volt, hogy otthon ültél.
3: Nem.
0: Jön, itt leszaladok, csobbanok egyet.
3: De már éppen bekanyarodtunk van azon, azt mondta, hogy én még lemennék a izébe. És hogy hát egyáltalán nem nagyon hűtött le. Tehát nem volt a víz.
0: De hol mentél be a vízbe? Nem a plázs, az be van zárva éjszaka. Nem?
3: Igen, hát azzal szemben. Igen.
0: Az eszembe se jutott, hogy én bemenjek a Dunába. Hétfőn gondolkoztam egy úszodába menésen, de aztán rájöttem, hogy oké, ott egy kicsit leülök meg minden, de utána föl kell bicikliznem a hegyre, és ugyanott leszek, ahol kezdtem, úgyhogy inkább itthon maradok és üldögélek. Na.
2: Adsz engedélyt?
0: Igen. Zenei blokkal

0: na.
1: És megcsinálja szerinted?
2: Nem.
3: Mi?
1: Be tud-e jönni kettővel,
3: három. Újra kezdődik a szám?
4: Az a zöld a béli, ugye?
3: Nekem az is jó.
0: Ilyen a buzi.
3: Vigyázz, ki ne önsd.
0: Mi az, hogy az is jó?
3: Itt nem lehet egyébként, csak úgy mondom.
4: Na, szóval visszatérve, én nem tudom, ha kiesik az ötfoki szigetek, kivel fogok tudni így tovább menni.
0: Így azonosulni?
4: Igen, de hát valaki biztos kialakul majd.
0: Svájc. Én Svájcot kedvelem egyébként.
5: Azok még az életben van?
0: Abszolút.
4: Van, de hát max még egy forduló van bennük.
5: És
0: kivel fognak most
5: játszani? Fekete-Afrikában akkor kinek lehet szurkolni, Bence? Hány afrikai csapat van?
3: Már csak Gána.
5: Szerintem. Marokkó, Gána és...
3: A Marokkó nem fekete Afrika.
5: Ja, utána újból elmondtam az Afrika szót, fekete nélkül.
0: Nem, sajnos ezt már buktad,
3: Egyiptom, Laci. Egyiptom még játszva.
4: Marokkó nem adja azért ugyanazt a vibe-ot, mint hogyha mondjuk Szenegál vagy Elefántcsontban
5: tovább ment. De marad. Akkor is lehet kedvenc csapaton.
3: Kongó, bár... Szenegál és Elefántcsontban kiesett, Gána még nem esett ki.
5: Igen. És ha Egyiptom se.
3: Dél-Afrika
0: és Laci, kiesett,
3: Egyiptom még nem esett ki.
4: Kongót, Szenegált sajnáltam egyébként.
3: Igen. Én azért nem... A Kongóban, ami nagyon tetszett, hogy újfajta cselekkel ismertették meg a nagy érdemű közönséget. Olyan, mintha még a Ajton Csabi barátunk beszélt egyszer egy katonatársáról, aki a seregben a stokinővel cseleken gondolkodott, és egy labdával a lábát különböző...
0: A cseleket így kitalálják?
3: Hát ezeken a kongóiakon azt láttam, mintha energiát fektettek volna az invencióba, vagy innovációba.
4: Csapat mellett volt egy cselkócs, és
3: igen,
0: most
3: igen.
0: Cseldizájnerban fordítson a testet,
3: jó cselekét csinálta.
0: Sarokkal tedd be kötényben, mint a svéd gyerek, az meg volt?
4: Svéd.
0: A sarkazott kötény, az elég szép volt az alapvonalnál.
3: Igen, ezek szépek, de azért... Ha Harry Kane fordít Kongó ellen, azért az szerintem a világ fotballjának a rendben lévőségét mutatja.
0: Harry Kane
4: szerintem nem.
0: Azt csinálta, amit tud.
3: Igen.
0: A második gólja az kimondottan nagyon tipikus center csatár megoldás volt, ami én azért becsülök. Kapunak háttal kapod a labdát, ott van még két ember.
4: Ráfordulsz, és izébe gondolkodás nélkül teli erővel szemek közé.
0: Hát azért ott ki kellett játszani a magát abban. Igen, a Harry Kane nem egy cselgép. Igen. Egyetértünk.
4: Ne, én tisztelem, becsülöm, nem rajongom.
3: Meg most ugye kivel játszanak a brazilok? Nem, várjál ki?
4: Nem.
3: Gyorsan akartam.
0: De Paraguay, nem? Ja nem.
3: Nem.
4: Várjál.
3: Ne hülyeskedjünk már, basszus.
4: Igen.
3: Norvégiában.
0: Hát akkor a braziloknak végig. Hát azért ugye Balázs is 1-0 fog fogadni. Hát ott
3: hát attól függ, hogy áll fel. Attól függ, hogy áll fel Norvégia.
0: Ez tényleg az annyira szép, hogy azt mondjuk a hollandra, hogy hát az a belebotlik, az is gól, és tényleg rúg egy olyan gólt, amikor belebotlik.
4: Hát szerintem Holland egy nagy játékos.
0: Abszolút. Azt nagyon tetszik a norvégokban, hogy ezt a saját evezős hülyeségüket annyira élvezik.
4: Igen.
0: Azt focisták, hogy
3: engem az a gyerekek. Iszonyúan irritál.
0: Engem nem. Annyi mosoly.
3: Egyen taps után ki kellett valamit nekik is találni.
0: Igen, lehetne izzadságszagú, de nekem az, hogy mindenki nevet tőle.
4: Nekem ez a gyerekes, igen. A gyerekes öröm, ami látszik
0: pontosan,
4: rajtuk, az...
0: Pontosan, nekem is.
4: Az elfogadta
0: százszerzőikig egyetértek.
3: Ez olyan, mint a high five az amerikaiaknál. Tehát nem, irányított önfeledtség nem létezik.
0: A high five nagyon uncsi.
3: Halló!
0: Halló!
6: Sziasztok!
0: Várjál, felszám
6: fület. Látom, már ti is ott tartotok, mint Recsed, még egy másik világbajnokságnál a német-francia meccset elemeztük, már egy fél órája beszéltünk róla, mikor valaki csendben megszólalt, hogy de hát azok nem is játszottak egymást. És akkor rájöttünk, hogy úgy tényleg. Jó szórakozás.
0: Köszönöm. Hát most ide jó volt a német-francia pedig.
3: Szóval... ha a brazilok egyelőre még nem is bizonyítottak, de tovább jutottak, nekem ez azt jelenti, hogy még azért bizonyíthatnak. Tehát, hogy lesz olyan meccs, ahol azt lehet mondani, hogy na jó van akkor a brazilok, azok nem baj, hogy nem esik.
0: És a legutóbbi meccsükre nem mondták,
3: kíváncsi vagyok, hogy
0: nem
3: megérdem egy győzelem volt. Mi ebben a szerepe? Mi az, ami de egy például olyan, hogy Ryan játszik végig egy brazil csapatban, akit őszintén szóval nem nagyon emlékszem.
0: A Dunga se volt különösebben izgalmas, aztán még csapatkapitány is volt.
3: De a Dungának más, szövetség az nem jobb szélső volt.
0: Szövetségkapitány is volt, és kit nem válogatott be? Ronaldinho.
4: Engem.
0: Meg Ronaldinho. Ja. És tudod miért? A dokumentumfilm tanúsága szerint ebben közrejátszott az, hogy Ronaldinho az egyik első meccsén nagyon-nagyon csúnyán befűzte a Dungát, esernyőcserekkel oda-vissza. Tudjátok, és ez ugye a Brazíliában, hát ez a megalázás.
3: Tudjátok, hova igazolt Ronaldinho most? 46 évesen?
0: Még igazolt egyet?
3: Még igazolt, igen. Cezénába, az olasz
0: kalandosztályban. Mert 2017-ben végleg visszaolt. Azért fél, most néztem a dokumentumot, azért komoly pocakkal tolja most
3: nagy,
0: már.
3: Nagy okosság ez, nem? Tehát, hogy Ronaldinho a Cezénában. Van Cezénában egy 15 ezeres stadion. Az első két-három meccsre, hát csak 5 percre bemegy, aztán ott tudod, a fülét táncoltatja a labdát.
0: A dokumentumfilmben egyértelműen kiderült, hogy az tényleg minden a foci annak a srác.
5: Az a Ronaldinho, aki paragvái börtönben is volt, tehát nagy pocakot eresztett?
0: Igen.
3: Nem eresztett olyan nagy pocakot, a Ronaldo eresztett nagy pocakot.
0: Ronaldinho is azért van, hát megnézed a dokumentumfilmet, ami most készülhetett, nem olyan nagyon régen, mert 2025-ös
3: eseményekre. Ronaldo szerintetek festi a haját?
4: Nem tudom, de ő főleg egy nagy fejet eresztett.
3: Egy nagy fejet növesztett, egyébként a nagy fej növesztéssel nekem az égből semmi.
0: Robi Carlos is ilyen széles fejűvel.
3: Igen, de az kopasz. A Bebeto meg maradt kicsi, de az meg sokkal öregebbnek tűnik. Tehát ezek az együtt nyertek.
0: De a Bebeto azt egy az egybe Jockey Ewing. De van a kisebbik Ewing.
3: Bobby
0: Ewing. Egy az egybe. Úgy is tartja magát. Szerintem rá is játszik.
3: Igen, Farkas Flóriára emlékeztetett.
0: Mi elegásra mindig ültek a nézőtér, azt néztem, hogy Bebeto, és az az érdekes, hogy még mezbe is a Bebetot mindig elegánsnak lettem, mert
3: haló,
0: úgy tudta húzni magát.
2: Sziasztok, Csaba vagyok.
5: Szevasz. Ugye azért telefonáltál, hogy
2: hagyják abba. Ronaldinho az a Ravennába megy.
3: Ravennába? Nem Cezénába?
2: Ravennába megy, és én már tervezem is őt.
3: Köszönöm szépen a kiigazítást, én Cezénába
0: tudtam. Ravenna az közel van, ki kéne mennünk egy
3: meccsre. Hogy a csodában, persze.
2: Ha van kedvetek, én biztos, hogy megyek egy haverommal, még van 3 hely, biztos,
3: mikor?
2: Hogy októberben, vagy valamikor
4: kimegyek. Kicsit félek attól, hogy addigra vége lesz ennek a kalandnak.
3: De... Nem, hát ezt vegyük fel a kapcsolatot.
0: Egy béli olaszországi látogatásával egybekötött Ronaldinho meccsnézésnél jobb programot nem tudok elképzelni.
5: És nem tudom, hogy Benna idegenbe játszik, és akkor még közelebb van hozzád, Bence.
3: Hogy?
2: Na jó, majd egyeztetem.
3: Jó, köszönöm, szevasz.
0: Tényleg, megnézzük, hogy hol játszik a Ravenna, hát ha van ott a közelebb.
4: Lehet, hogy Triestinával fog a harmadik ligában.
3: Célben. Vagy Udinével, az sincs sokkal messze. Nem az Udinével,
0: az más. Nem olyat szeretik, ami a te házadhoz van közel, nem olyat, ami ide van közel.
5: Hát az Podelzána.
3: Volt a Podelzána meccsen, azt talán meséltem nektek. Az
0: ő hanyadosztály Podelzána?
3: Hát szerintem megye 2. Megye 2, de ugyanaz volt, pontosan ugyanaz, mint a magyar megye 2. Tudod, 900 számmal egy elhízott
0: egy
3: centert játszó, a labdát mindig magának követelő csávó, aki 20, na minden, ez gyönyörű meccs volt.
0: Én egyszer álltam
3: három
0: meg.
3: Három kiállítással, rugdosódással, levonulással.
0: Én egyszer megálltam megnézni egy megye 2 meccset Velencénél, és arra lettem figyelmes, hogy azt kiabálja az egyik néző, hogy hát te még az rúgjad már fel, nincs is rajta cipő. És akkor néztem, tényleg az egyik játékos mezitláb játszott, meg gondolom, hogy szegény ott hagyta a szerelését.
3: Na szóval Ravenna, ezt meg most annak nézel utána?
4: Bruno Benelli stadion, 1913-on alapították, C-ben játszik.
5: És igen. A Benelli az a
3: hát az motor, egy helyi erő lesz. Szerintem
0: vagy
3: az
0: egy helyi erő lesz.
4: Valószínűleg klubbelnök lehetett a 30-as években, vagy uh-huh. Ilyesmi. Tehát, hogy...
3: Nézd, azért jó, oké.
0: Okay. Hát ez most felvillanyozott.
3: Nagyon.
0: Nagyon bírom a Ronaldinho, tehát az elképesztő játékos volt. És hát ugye a Barcelona vele indult el fölfelé. Ezt... Klubelnök se tagadja, aztán megváltak egymástól. nem tudott lemondani a bulikázásról, mondta, hogy ez nem lehet, ez az, sajnos az élete része neki.
5: Ez a mindig vigyorgós csávó, ugye?
0: Az, az a nagy kapakobú.
5: Az, az, az.
3: És a közvetítések színvonaláról mi a véleményetek?
5: Mivel összefoglalom, nézek 1,25-ös sebességgel,
0: ha nézi van, akkor lehalkítom. A többiek nem annyira zavarna.
5: Engem az a csávó, amelyik mindig lezárja a meccset.
3: A Hajdú Pisti az meg úgy elközvetítget.
0: Csak nagyon, a Hajdú Pisti nagyon elment ilyen, ilyen rettenetesen szóvicceskedős rossz irányba.
3: Nem tudom, meg sok, van az a Vargákos, az, az is úgy még hallgatható, de a többi az...
0: De a Székely Dávid vagy.
3: Hát igen, még de őt arról közvetít.
5: Lehet, hogy van hallgató a vonalban.
3: Szevasz!
7: Szevasztok, Sneci vagyok. Erről a Bruno Benerliről jut eszembe, ez már régóta mozoszkál bennem ez a kérdés. Tulajdonképpen már évtizedek óta, hogy miért van ez a személyi kultusz nyugaton is mindenhol, hogy emberekről kell elnevezni különböző sportlétesítményeket.
5: Hát éppen,
7: a volt, hogy... a, volt ugye a izé is,
3: hogy a
7: sportcsarnok, aztán egyszer csak Pablo Aréna lett, meg a Népstadionból is Puskás, ez mi ez a marhasság?
0: Hát ez ugyanaz, mint bármi, amiért az utcákat emberekről kell elnevezni, meg szerintem ugyanaz a... Hát azt is lehet vitatni, sokkal jobban szerettem, amikor az utcák valamire utaltak. Hova megy? Váci út. Mik vannak a környéken? Gyöngyvirág utca. Érted? Nekem az jobban tetszett.
7: Jó, de az utcákban még most is sok van, de sportlétesítményből gyakorlatilag alig találsz ilyet a világon, maximum még a szponzor nevét.
0: Egyébként figyelj, most gondolkod.
7: De az, hogy mit tudom én, mondjuk Debrecenben volt,
3: a nem tudom, hogy
7: hívják, a Nagy Erdei stadion.
3: Vagy az Olá Gábor utcai annál azért.
7: Tehát, miért kell, vagy az MTK stadion, amiről mindenki tudta, hogy a Hungária.
0: Annak gondolkodom, hogy nem Amerikából indult ez, egy John F. Kennedy reptér.
4: Nem, mert mindig a szponzorokról van elnevezve.
0: Nem a stadion,
7: ja, és akkor ugyanúgy a repterek, hogy mi a francnak kell emberekről elnevezni reptereket? Ott volt a Ferihegyi reptér, Ferihegyen van.
3: Jó, de most én ezt őszintén szóval nem értem ezen a megütközésre.
5: Is már emberről nevezték
3: el. Én inkább azon gondolkodom, hogy vajon melyik az a, ki az az ember, akinek a nevét érdemes lecserélni egy jól berögzült nap, tehát a Wembley-t nem fogják soha lecserélni.
0: Hát Prince Andrew esetleg.
3: Mit tudom én, a Maradona stadion Nápolyban, mi volt az? São Paulo, ugye?
4: Talán.
0: Úgy hívták szerintem a Nápolyi igen. stadiont, hogy São Paulo.
3: São Paulo, hát szerintem az, igen. Tehát az egy Szentpál,
0: szerint
3: lecserélni Maradonára, azt szerintem pontosan mutatja a nápolyiaknak a Maradonához, meg a futballhoz való viszonyát.
7: Jó, hát mondom, lehetek annyira ilyen kiemelkedők, de szerintem ez egy évtizedek óta dúló mánia, hogy kell valami ember találni, akiről elnevezünk repteret.
5: Tennél egy rosszabb van, hogy én emberről kézilabda sportcsarnokot.
4: De például most gondolj abba bele, hogy te szoktál olyat mondani, hogy az élő embert, vagy tehát a névadót említed, amikor valahova repülsz, nem a várost mondod, nem? Tehát, hogy
7: hát erről beszélek, igen, pontosan. Hát most nem azt mondom, hogy hol szálltam le, és akkor a
4: legfeljebb, hogyha több reptérben a nagyvárosban, akkor teszed hozzá
7: a listát. A John Fitzgerald Kennedy reptéren szálltam le, New Yorkba szálltam le, pont kész.
4: Hát, ha különbséget kell tenni, nem tudom, a LaGuardia meg a Kennedy között.
0: Hát, London esetében ott muszáj.
7: Igen, jó, hát ahogy több van, de akkor is lehet, amit tudom én, mint ahogy a keleti, meg déli pályaudvar. Már félek, hogy valaki eszébe fog jutni, és a pályaudvarokat is át fogja keresztelni.
0: Hát de a speciál annyiból át lehet őket keresztelni, hogy tudod, hogy Budapesthez képest egyáltalán nem ott vannak, ahogy hívjuk őket. Tehát nem délen van a déli.
4: Esetleg, hogy Nyugati Jósvátyáról lenne a keleti, meg Móricz Zsigmond.
0: Nem hülyeség.
7: De pontosan tudjuk, hogy mit tudom én, maradunk a pályaudvaroknál, hogy melyik mi. Most,
0: hát
7: most
0: igen, a Gárdőr, Gárdő lesz.
7: Még Párizsban is így van, de valaki meg fog budjanni, aztán elkezdi
0: a pályaudvarokat
7: emberek nevéről elnevezni.
3: Ebben egyetértünk. Ebben egyetértünk, hogy ennek a veszélye ez, hogy ez az irány.
7: De ugyanez megtörtént a stadionokkal, meg a repterekkel, érted? Szóval ez a hülyeség be fog állni a pályaudvarokat.
8: Na jó van.
3: Igen.
0: Köszönjük. De felvetett egy nagyon jó lehetőséget.
3: Hogy... Busz megállott például.
0: Nem, hát a járatokat nem számok alapján kéne hívni. Hát melyik villamossal mentél? A Liszter. Hát és átszálltál a Móriczra? Nem, a Mixáttal mentem végül. Hova? Hát a Kosztolányi Dezsőtérre.
4: Hát de ilyen van egyébként, ugye például mondjuk akkor a, azt hiszem a Norwegian gépei, azok ugye mind el vannak, mindegyiken van az arcképe egy híres norvégnak.
0: És a kis hajók, habci, morgókuka.
4: Ja.
0: Azzal is rá kellett volna tenni a kis képét a híres törpéknek, mert őket még úgy hívták.
5: Na,
0: klasszikusan. Halló?
9: Sziasztok, jövőtől, bocsánat, kérek a zavarásért. A repülőtér szóba került már, én mind a törzsőkeres vecsési, már akkor mérges volt, amikor elvették egyáltalán Ferihegytől. De talán az egy kis érdekes színes történet, hogy a Lenovo, mint nagyon nagy szántógépgyártónak Európában három nagy ilyen összeszerelő gyára van, és az egyik ülőn van, és amikor gyárlátogatáson voltak, mondták, hogy egyébként azt Budapestnek hívják, már senki se érti, hogy ülő a világon, úgyhogy tőlük egy ilyen bazi nagy gyárat vesznek el.
0: Segény ülőjek.
9: Szegényülőjek, ugye? De egyébként meg gondolom Balázs egyetért azzal, hogy nem tudom, hogy mennyire, de mi tovább is a megyei útra járunk, bármit is.
4: Hát életemben nem mondtam azt ki, hogy a Szuszába megyek, mondjuk.
9: Tehát, ez hülyeség.
0: Mi az a Szusza?
4: Nem is megyek.
0: Ugye?
4: Szusza Ferenc stadionnak hívják jelen, igen, a megyei útra.
0: Tünedőjében.
9: Szóval nem kell ezeknek a Úri utcára.
0: Fáji utca. Fáji utcának van neve?
3: Ilovszki-Rudolf. Egyébként az, hogy, hogy Grupamának hívják az Albert Flóriáról elnevezett stadiont, az meg a
0: gyalázatja. Ugye? Pénzér bármi.
3: Ülőjút, igen.
0: Hungária körúton megyünk az MTK meccsre, annak is van neve?
4: Hidegkuti nem.
9: Persze, Hidegkuti.
3: Mindenkinek van.
9: Mindegyiknek van.
0: Csodálatos.
3: Gágyula sportcsarnok, hol van?
0: Hát a Papp László aréna mögött.
3: Nem, a Várpalotai sportcsarnokat hívják.
0: Egri stadion van olyan?
3: Az Egri uszodának, a Bicskei Aladár sportuszodának például nagyon-nagyon derék, hogy Bicskei Aladárról lett elnevezve. Ő tanított ugyanis engem úszni. Bicskei Aladár bácsi. A Bárány István uszodában.
9: Akkor nem elvéve a sztorit, bocsánat, kérekesen ki is lépek, hogy pont hétvégén beszéltünk a párom édesapjával, aki Zempléni és nagy foci rajongó, továbbra is Miskolc, illetve Diózsgyő, és hogy tudjátok, hogy például a Salgó Tarjának a stadionja, ami szerintem a Magyarország egyik legszebb fekvési stadion, az például eladó 249 millió forintért.
0: Csak?
3: A stécé? Ott a hány oldalban?
0: Mit lehet kezdeni?
9: Ami hegy oldalban van, igen. Azért mondom, hogy Magyarország egy legszebb.
0: A Fanyódi focipálya, az még gyönyörű.
4: Na inkább azt, amikor mikor nevezik azt a Pintér Attiláról. Hogy?
9: Na, jól van. Sziasztok.
3: Hello. A Gyurbányi Pistáról.
4: És onnan ott kezdte?
3: Igen, igen. Én egyébként a Akasztói Stadler stadion nevét is.
4: Jó, hát az, nagyon... igen.
0: Az, ami teljesen megevett a gyom meg a romlás, ugye? Az Akasztói Stadion, annak annyi.
3: Hát abban már nem lesz fogva a stadion. Az
0: lakóparkot biztos. Kell csinálni ezekből. Vagy valamit. Vagy erdőt.
3: Na, egy gyors muzsika, mit szóltok hozzá?
0: Hopp, Laci! Készen álltál, szép munka.

0: remélem jók a tanácsadók.
1: Hello.
2: Na, mi visszarohantunk az étterbe, anélkül, hogy megvártuk volna a Béni visszatérését? Jó.
1: A számok hossza nem a Béni visszatéréséhez van igazítva.
2: Mi tudjuk, mikor fogy el a jég.
1: Na, az a telefonos, amelyik az előbb zaklatott, az hívjon újból.
2: Most hív, igen, ne haragudj, mert nem voltunk a telefon közelében, ezért nem tudtuk fölvenni. Most már föl tudjuk.
3: Itt vagyok.
2: Gyere, gyere. Ja, így tudom, hol tartottunk, az emberekről elnevezett dolgokról beszéltünk. Az annyiban egyetértek különbözőségével, hogy olyan kényszeresnek tűnik ez a stadionokat emberekről elnevezés, hogy ne? Hú, figyelj, találj már valakit, akiről el tudjuk nevezni.
3: Én nekem. Igen, tudják,
2: hogy halló?
1: Na ezt.
4: Sziasztok, megint Tamás vagyok. Csak ahhoz szerettem volna hozzászólni, mert beszéltetek a végén, hogy ezek az elnevezések, hogy engem nem zavarnak az elnevezések, de az azért rendkívül zavar, hogy élő emberekről neveznek el szokokat. Tehát, hogy a madeirai repülőtér, Cristiano Ronaldo repülőtér, az minimum.
2: Az furcsa, magyar fülnek furcsa, egyetértek, itt sose volt régen szokás.
3: Meg ugye a Kislászló sportuszod a száz halombattán, amit aztán Kislászló nevét sajnos
1: le kellett szedni.
3: Nagyon hamar le kellett szedni.
4: Vagy a Velencei tónál lévő evezős központ, a Kovács Katalin evezős központ. Ez egész nonsense, aminek ráadásul azt hiszem, ő valami vezetője is, tehát az egész egy ilyen agyrém. És ugye hát a probléma az, hogy nincs benne víz, de mondjuk ez evezésnél talán, na mindegy, hagyjuk is. Szóval ezek nagyon furcsák nekem, ezek az élő emberről való elnevezések.
3: Az, ami nekem ilyen dologban furcsa volt, hogy emléktornát élő embernek. Mondtam Illovszki Rudolf emléktornát.
2: Omázsá Illovszki
3: Rudolf végezte.
4: Igen, ez némileg megelőlegezi a jövőt.
2: Tedd már meg, hogy meghalsz, Rudi bácsi.
3: Ehhez én csak azt akartam mondani, hogy én nekem viszont kifejezetten tetszik, hogyha valami olyan helyi köztiszteletben álló és jó emlékű emberről neveznek el valamit, amiről nem feltétlenül...
5: Akiről senki más nem tudja, hogy
3: tudja,
5: ki az.
3: Igen, az 50 kilométeres körzeten kívül, hogy ki volt, hogy volt,
2: van,
3: mit csinál.
2: Valahogy meg akartad tisztelni.
3: Nagyon-nagyon, ezek rendben. Erre hoztam Gál Gyula sportcsarnokot Várpalotáról.
4: Vagy van ott a Lurdi ház mellett valamilyen Kálmánné mondtele, már nem emlékszem.
5: Ja.
4: Az a Siketek telep.
5: Igen, igen, igen. Milyen, várjál? De ott ugye eleve ott volt a Hollósi Oliver sportcsarnok, Halasi Oliver sportcsarnok, és a valóban valahol Kálmánné.
4: És ez különösen vicces így, hogy az asszony nevét,
2: tehát igen, nem, igen,
4: az,
2: nem igen,
4: az
2: igen,
4: asszony
2: igen,
4: neve, hogy Kálmánné, menjünk a Kálmánnébe. Ez nagyon
2: fura. Te hol autózol, Tamás?
4: Én most megyek éjszakra, Nürnberg fölül indultam, Bamberg nevű településről,
2: és megyek
4: Észak-Hollandiába, Észak-Hollandiába.
2: Stuttgart Fiszről. Irányába?
4: Most, hát Dortmund irányába megyek, igen. Dortmund irány, Paderborn a következő település, ami mellett el fogok
3: majd. Paderborn?
4: Paderborn, ugye volt első osztályú csapat.
2: Annyira szórakoztat egyébként, amikor Németország felé autózol, ugye először ugye végigmész az vízájás jelentésen, az Inserminnél árad, máshol apad, és minden valahonnan ismerős lesz.
4: Igen, Regensburger alacsony, igen. Máshol nagyon alacsony.
2: Igen,
4: régen itt meg Bielefeld, Paderborn, ilyenek, Osnabrück, mit tudom, ilyenek mellett,
2: azért kezdtem, mert sokat szoktam arra autózni én is, és így oda képzeltem magam, ahogy mert most...
5: Jó, Emst Kálmánné.
4: Az, igen.
2: Emst Kálmánné, csodálatos úgy, igen. Ahogy van.
4: Fantasztikus, na. igen. Úgyhogy egész Hollandiáig megyek a fiamért. Az egyetemről most néha hazaut is.
2: Helyes.
4: Hát a
2: nem kell repülni.
4: Igen.
2: Jó van,
4: ja,
2: Tamáska.
4: Annyi csomagja van, annyi csomagja van, nem is.
3: Milyen autóval mész? Egy kis furgonnal?
2: Mazda Miatával.
4: Nem olyan nagy autó, ez egy Fiat 500L, ez a nagyméretű Fiat 500. Ja. Nem a picike, mert abban egy hátizsák fér vele körülbelül. Ebben így ketten kényelmesen eltérünk a csomagjával
3: együtt. Jó van, na jó utat.
4: Okay. Jó, köszi.
2: Sziasztok.
0: Azért a Volvo kombimmal könnyebb volt hazaköltöztetni a gyereket annak idején. Belgiumból, meg Hollandiából. Abba könnyebben befértünk. Na, mindegy is.
5: Hát attól függ, mennyi tudsz volna.
0: Igen, egy csodálkozom, hogy nincs. Mondjuk a fiamnak volt egy bicikli, azt ott hagyta. Azt nem hozza. De egy ott vásárolt bicikli volt. Mikor neki.
3: Említsük meg azért, hogy megint az jutott eszembe, hogy Szekrényesi Kálmánról viszont mindenféleképpen kötelező lenne elnevezni valamilyen sport.
5: Birkozócsarnokot?
3: Mi?
5: Egy birkozócsarnokot?
3: Nem.
6: Úszó is.
0: Ő az, aki már mindent csinálta.
6: Sőt,
3: kerékpár szavunk megalkotója.
6: A Totó, vagy ilyen sportfogadásnak is az úttörője.
3: Az MTK megalapítója, erről nagyon sokat beszéltünk.
6: És nagy seftes lehet.
0: Balatonfen is volt.
6: És méltatlan körülmények között.
3: Minden rendes ember elfeledve lesz kódus szegényen.
6: Villamos baleset, azt hiszem.
3: Nem, szerintem ő meghalt, egyszerűen megöregedett.
6: Öregen, de mint a villamos baleset lett volna.
3: Azt látod arra.
0: Utána fogunk nézni.
6: És ő ilyen 40-es év pluszosan is még. Nem ő volt az, aki szélhámoskodott azzal, hogy kihívja a versenyre?
3: Nem, ő egy makulátlan, fethetetlen úriember.
6: Fel van húzva.
3: Halló, szevasz.
7: Sziasztok, Norbi vagyok. Bambergben van egy nagyon jó sörfőzde. Javaslom a hallgató kollégának, hogy ha befér még egy rekesz,
3: már elhagyta Bamberget, sajnos.
0: Hát majd visszafelé.
7: Hát akkor majd visszafelé.
3: Biztos de, hallgatja. Mi a neve? Nem a T betűs valamilyen?
7: A sörüket is, hogy Bamberg. Aha. A Bamberg. A sörüket is ez a neve, mint a Dreher. És többfélét főznek, jó.
0: Na, Tamás hallotta, vegyél Bamberg is.
7: Zseni. A sörfesztiválon futottam bele a sörükbe egyszer. Jó. De amit mondani szerettem volna még a nevek és repterek, és hát Madeirán a Cristiano Ronaldo repülőteret azért, én azt elnézem nekik, mert egy szigetlakók, kettő, az a csávó akkora köztiszteletnek örvend ott, hogy onnan kitört, és így, és ekkora sikerrel, hogy
3: hát az a szobor, amit ő kapott, az mondjuk nem a
0: nem
3: körültekintő és nagyon igényes tisztelet.
0: Fenyő Miklós szobor szintű volt.
7: Igen, neki némi kívánni valót, hogy maga után, de amúgy én elfogadtam ezt az egyet. De egyébként egyetértek az, hogy élő emberekről elnevezni helyeket, vagy ilyen helyiség, az nem oké. Jó van, ennyi.
0: Köszönjük szépen.
7: Sziasztok.
3: Na, mit találtál, Balázs?
5: Nem.
0: Dolgozom?
5: Hát azt csinálom.
0: Elkezdett dolgozni, pedig ez a munkahelyed.
5: Igen, tehát mi volt Szekrényesi Kálmán?
3: Hogy őt szeretném névadójaként látni valami.
5: Uh-huh. És ezt ellenőrizzem, ezt szeretném.
0: Azt, hogy igen. Hogy halt meg, ma Laci szerint villamos.
6: Én most azt néztem, 70 elszegényedve szívszélhűdésben.
0: Én hogy látott az ablakból egy villamost.
3: Haló?
5: Elszegényedve előtte egy villamos.
0: Az a Gaudi.
3: Haló?
8: Haló, Iván vagyok. Szevasz. Jó reggel.
0: Azt
8: szeretném nevekről, intézményekről, hogy ürültem egy ideig egy mentálhigiénés intézetben, ezt most leszírtassuk tovább.
0: Rendben.
8: Amit úgy hívtak, hogy Palatinus utcai mentálhigiénés intézet, és a Párnámon meg minden van ez a pecsét, tudod, a kórház pecsétje.
3: Igen.
8: És ott egy József Attila fejet találtam, és az volt köré írva ilyen körkörös betűkkel, hogy József Attila intézet.
0: Oh.
8: És volt a parkban egy mellszobra is József Attilának. Azt később megtudtam, hogy ott üdült a költő, és elnevezték róla az intézetet. Egyébként Szinetár Ernő alapította, a rendező apja, legendás pszichiáter, többek között azt hiszem az Opnit is ő alapította, de ebben nem vagyok biztos. És egy idő után rájöttek, hogy talán nem teljesen oké, egy elmegyógyintézetet egy híres költőnkről elvezetni. Nem.
0: Szép.
8: Ennyit teszem.
0: Ez jó. Sziasztok. Köszönjük.
3: Hello.
6: Szekrényesi Kálmánnak volt villamos balesete, csak halál előtt 19 évvel.
0: És túlélte.
6: És túlélte.
5: A villamos sajnos nem.
6: És rá 5 évre nyerte meg a pert, szóval, hogy küzdelmes lehetett azon. És ekkor már túl volt a
3: fénykorán.
6: Fénykorán, amit de lelőjén.
0: Ja, Ronaldóra kérdeznélek titeket.
3: Halló. Halló.
9: Sziasztok, az utolsó telefonom. Köszönöm a kettővel ezelőtti telefonálónak a tippet a Bambergi sörfőzéről, de az az igazság, hogy körülbelül 10-szer voltam már Bambergben, hogy eléggé ismerem a
3: települést. Jót akart!
9: Nem, Bambergben, én szeretnék ajánlani, van egy különleges füstölt sör, amit én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy már benn van a kocsiban több üveggel, és amit különösen szeretek benne, hogy ez a klasszikus, régi típusú üvege van, mint régen a
0: külbányainak.
9: Csattos,
0: ja nem, de igen.
9: De a formára...
0: Igen, az megvan, tudom, azt tartják a németek. Te és miért mész mindig Bambergbe?
9: Régen volt egy barátunk Erlangenben, az Nürnberg mellett van, és minden pünköstkor ott sörfesztivál volt, és oda jártunk ki minden évben, és akkor a környék nevezetességeit azt mindig meglátogattuk, Bamberget, Bajrajtot...
0: Azt hittem, hogy Bambergben állsz meg aludni.
9: Most Bambergben álltam meg aludni, mert a sokkal most ott van, egy ilyen ösztöndíj.
0: Jó, várjál, túl
3: nem hagyod, hogy túl végigmondja, megint. Hadd mondja végig.
0: Mert vannak kérdéseim.
9: Igen, most Bambergben álltam meg aludni a sógornőmnél, igen.
0: Na. Jó van.
5: Örülök, hogy ezt tisztáztuk.
0: Füstölt sör.
3: Mi a neve a füstölt sörnek? Mondd meg, mi a márka, vagy a típusa, vagy hogy
9: mondjam. Fogalmam sincs, Bambergi füstölt sörként van valami, nem tudom. És van egy hely, ahol van csapolva, és mi mindig oda jártunk csapoltani, ittuk, úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes, mint hogyha, kicsit olyan, mint hogyha füstölt kolbászt innál, van benne valami kura, de egy idő... De nagyon-nagyon finom.
5: Közepesen csinálták kedvet.
0: Amúgy is nagy sörös van.
5: Igen.
9: Igen, úgyhogy...
5: Mondjuk a füstölt kolbászt szerettem, tehát lehet, hogy...
0: Itt lenne az, lenne az a pont, amikor átfordulsz. És könyörögnél. Tamás, mész Németbe? Hozzám nekem füstölt sört, léci, elfogyott, és nagyon éhes vagyok.
9: Úgyhogy, hát ennyi
0: Bambergről. Oké.
3: Köszönöm.
0: Hello.
5: Ne gondolom izével így kenyérre, hagymával.
0: De figyelj, azért mondjuk... Szerintem nem késtünk el, ha azt mondjuk a Tamásnak még innen, hogy azért a jövő évi maratonra pár üveg füstöt, sőt, hozzon már, hogy megnézzük, mert most már kíváncsiak lettünk.
5: Hazafelé lettünk. Csak megáll emiatt, nem?
0: Hát, de van nála, tegye el, tehát ne igye meg.
5: Ja.
0: Tegye be a hűtőbe szépen.
5: Nem tudom, eláll egy évig.
0: De mindegy, biztos megy még Bamberg, mert ott a sógornője már mindent tudom.
5: Igen, meg a füstölcsör miatt.
0: Meg a füstölcsör miatt is megéri. Igen. Meg a gyerek megy majd vissza nyilván az egyetemre, ki kell
5: vinni. Lehet, most végzett, hagyjál már. Telefonálj vissza, légy szíves, meg egy csomó dolgot.
0: Halló!
10: Jó reggelt! Németországból, a mi környékünkön mindenki a kicsi sört issza, ilyen olyan formában, a parackok, és ha mégis előkerül egy fél literes, ez a hagyományos nagy üveg, annak az a neve, hogy Mauertot, a kőműves halála. Csak ennyit akartam.
0: Nagyon szép. Kőművesek, hogyha azt iszek, meghalnak.
5: Maurertod.
0: Mert a kőműveseknek van egy olyan enzimük, ami a nagy üveges sört nem tudja lebontani.
1: Nem kell menni dolgozni?
0: Ráhéztem az órára, csak a nagyságrendeke jobb, ha csöndbe vagy.
3: Azt hiszem, hogy az első nyilvános, az első online verekedésnek lesznek hamarosan.
0: Nem értem, tehát úgy tűnt, hogy sikerült lejönnöd erről a sértsük meg a Tomit, biztos, ami biztos játékról.
5: De mit akarsz? Most szólalt meg ma először.
0: És ekkor a fasságot mondod. Igen, hallottam.
5: Ahogy egy országgyűlési jegyzőkönyvben írnak, zárójel általános derültség.
6: Ne, Tomi, ne menj még el!
0: Megyek dolgozni.
1: De vége van.
5: Sokkal unalmasabb lesz az életed, hogyha az emberek úgy érzik, hogy kockázatos a rovásodra poénokat elsütni.
2: Nem, sokkal jobb lesz az életem. Nagyon fogom szeretni.
1: Lehúzom akkor a mikrofonod?
5: Hát, László.
1: Edézést igen. Kérek a hallgatóktól is, tényleg. Lehet, hogy a frusztrációm volt, hogy nem jutottam szóba.
5: Igen, de vannak ezek a fajta középcsatárok, egyszer kerülnek helyzetbe, de az gól.
1: De lecserélik utána is.
5: Hát.
3: Na, itt úgy látom, hogy komoly diplomáciai manőverek következnek a...
1: Te fogsz vele kibékíteni?
3: Hát, nem
1: cinkos
3: én,
1: volt,
3: nem, tehát, én, nem én.
1: Te ki? Balázs képes rá vagy?
3: Ezt neked kell kitalálnod.
5: Jó, jó, jó. Jó, hát szerintem szerény, de nem megalázó értékű ajándékok, készpénz, ilyesmivel
1: készülj. Minden héten hozok neki valami ajándékot, és ez is kevés. Mondjuk neked de is, csak nem érsz ide.
3: Egy-két szóval tudod az egészet.
1: Helyre tenni?
3: Keserű, megkeseríteni. Tehát, hogy...
5: Én megmondom, hogy a rezsőtéri körözöttes zsemlék óta úgy érzem, hogy hiányzik
1: az,
5: valami.
1: Az volt igazán a jó. Hallgató, ápoló.
3: Szevasz.
11: Hogy a Tomi tényleg elment, vagy csak eljárt?
3: Nem, itt van, visszajött.
5: Na, visszajött, csak tudod, földobta magát, és ezért egy percre le kellett mennie.
11: Igen. Jó, de aki miatt a feszültség kialakult, az részi, mi a pulpázza magát?
3: Hát az aki a Maurertod, vagy milyen...
5: Maurertod
3: kifejezést használta. Az pedig egy hallgató volt, de ő benne akkor még nem volt olyan...
5: Ő nyolcadszor nyomja, csak
3: ridáját fog elindítani.
5: Ő nyolcadszor nyomja a ridáját, csak sajnos te vagy a vonalban, ezért nem tudjuk felvenni.
2: De milyen lavinát indított el a Maurertod?
11: Oké, én szóltam.
5: Hát ez egész amiatt lett.
0: Ja, aha, jó, oké.
5: Ő tehet róla. Megtaláltuk a bűnbakot.
0: Laci a vicces.
1: Meg lesz ennek a bőtje, ugye Tomi?
0: Meg, remélem.
3: Szerintem jövő héten egy kicsit, vagy a hétvége felé csendesedik az idő. Üljetek fel együtt a biciklire, tekerjetek fel a dobogókőre.
0: Mindenképpen nagyon, annyira szeretnék dobogókőre föltekerni.
3: Vegyetek egy nagy
5: lélegzetet, és
3: minden ilyen
0: elfolytott. De nekem nincs baj a Balacival.
1: Nekem se a Tomival.
3: Na, hát ezt beszéljétek meg. Ez az, amit...
1: De miért kérdezik
3: viszont? Csak
0: mint minden gyára ember szeretsz a könnyebb ellenállás felé menni, tehát nekem szólsz be, nem a Béninek. Tehát ez van.
1: Mondjuk azt te sem elmér.
3: Engem miért akarsz ebbe a dologba?
0: Nem, azért mert kárőrvendőn nevettetek mind a ketten, az zavart, nem alatt.
5: Ha könnyebb ellenállás irányába menne, nekem szólt volna be, hiszen én ugye nem vettem volna föl.
0: Nem. De erre ne fogadjál. Ne fogadjál. Attól függ, mennyi ideig kapod az évet. Nem ilyen egyszerű dolgok ezek. Nem is tudjátok, mekkora sebeket ejtenek ezek emberek lelkén, amit csináltok ilyenkor. Na, lépjünk túl rajta, mert igazából annyira nem vagyok izgatott.
5: Na jó.
0: Ja, Bambergiek. Te most gondolkodsz, Béni?
3: Igen.
0: Okay,
3: keresem a megfelelő szavakat.
0: Jó. És aztán a megfelelő sorrendet.
3: Aztán igen, a megfelelő sorrendet.
5: Az elnézést és a kérlek, bocsáss meg közötthez.
3: Nem el között, hanem hogy...
0: Úgy volt, hogy kérlek elnézést.
3: Hanem, hogy én híve vagyok annak, hogy ami az embernek az eszébe jut, azt
5: mondja ki. Igen, ez már föltűnt mondjuk.
3: Igen. Tehát, hogyha tudja már akkor is, hogy nem ez a legjobb poénja az életében.
0: Ez most kicsit komolyan fordítva nem biztos.
3: Mi?
0: Nem biztos, hogy egyetértek.
3: Mármint a szellemesség szempontjából megközelítendő a dolgot.
0: De hogyha tudod, hogy bánthat, emlékezz vissza, nemrég volt a szóvicces adásunk, ahol nagyon okosan lenyelted az egyik szóviccet, és nem mondtad el, csak nekünk, és az egy jó döntés volt abban a helyzetben.
3: Igen. Igen, de ki mondja most?
0: Nem. Nagyon szépen megúsztuk eddig, most már maradjon úgy.
5: Jó. Na. Tényleg, és a Cassano neve végül eszünkbe jutott?
3: Vagy nem, nem, nem jutott eszetekbe.
5: Hát tudom, hogy múlt héten nem jutott eszünkbe, persze, tudom, hogy arra gondoltál.
3: Egy izében hallgattam, hogy na jó van, azért el vagytok nélkülem is, és az egészet úgy lezárni, hogy...
5: Ráadásul a ragyásképű...
3: Nem, biztos vagyok benne, hogy hallgatok tucatjait minimum, de lehet, hogy százai legyintettek lemondóan.
0: Egész biztos.
3: Hát még
0: de azok, ezek ugyanazok a hallgatók, akik azóta is imádkozva várják, hogy mikor lesz megint Béni szólóadás, amikor az összes név a helyén lesz, úgyhogy, és eljön az az idő majd megint. Úgyhogy
5: és végig csak Cassanóról lesz szó.
0: És Cassanónak szentelsz egy külön adás.
3: Antonio Cassano miatt a Sampdoria klub kiment a magyarországi a Duna Arénában rendezett női vízilabda VB csoportmeccseire, mert Cassano felesége vízilabdázó hölgy, és ezért Cassano is elkísérte a csapatot. Ezért oda zarándokolt a klubtagságnak egy jelentős része, csak azért, hogy a közelébe férkőzött. Elárulom, nem volt nehéz Cassano közelébe férkőzni.
0: Én bírtam a Cassanót nagyon. Azért is basszatot, hogy nem teszem már nevet, nem vagyok benne.
5: Jó, de hát ő volt az utolsó ikonja a Sampdoriának gyakorlatilag, nem?
3: Igen. Hát
0: nagy. Ja, még ráadásul Sampdoria is. Hát persze, akkor szíven szúrtuk gyakorlatilag.
3: Kvajarella, 99-es, mert de azóta egy csávó felmerte húzni.
0: De ő volt Rómában is, nem?
3: Rómában is volt, bári születésű.
5: Igen, tehát ő azért nem úgy Sampdoria ikon, hogy a Sampdoriában lett volna.
0: Nem Sampdoriában született.
5: Nem.
3: Nem, de
5: kevesen születtek Sampdoriában egyébként.
0: Tudom. Azért mondtam, mint Arcenzek cikkbe.
3: De nem tudtam vék alá rejteni csalódottságomat. Pontosabban vék alá kénytelen voltam rejteni, nem volt senkivel megosztható ez a csalódottság. Hogy
5: szerintem akkor megállsz egy benzinkútnál, és bemehetsz, és azt mondod, hogy képzelje.
3: Figyelj, egy telefonon gondolkodtam, az az igazság.
0: Hát ezt mennyibe lát volna föl, és hello, Cassano. Nyilván nem élőben hallgattál, nem?
3: Látod, ezt nem tudom. Nem, valóban nem. Igen.
0: Akkor hülyeség lett volna telefonálni. Megy másik adásból. Mondják, hogy
3: hello, szia.
0: Mondott, hogy Cassano.
12: Igen, egy fontos információ, hogy a Bambergi füstölsör a Kertész utcával csak a jó sörnél megkapható.
0: Ennyi. Hallod, Tamás, ez nagyon jó hír, mert nem kell elzünet Bambergbe, elég, ha ott megveszed, és azt mondod, hogy onnan hoztad.
12: Egészségetekre.
0: Köszi, szépen.
12: Szép hallgatózás után egy telefonálás.
0: Oké, köszi.
3: Az meg van még az, látod, csak a jó sörbe.
0: Akkor telefonál, amikor tényleg fontos. Ilyen egy igazi betelefonáló. Lassan elköszönünk én mindenképp. Szervusztok, kedves hallgatók, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és kibírtátok a VB-s részt, meg azt, hogy nem sértettem meg
5: elégedesen. Végülis nem volt baj egyébként, hogy tegnap nem néztük együtt ezt a Belgium-Szenegát, mert nem bírtam a szünet után már ébren maradni.
0: Sokkal jobb volt éjszaka autó.
5: De úgy éreztem, hogy ez még nagyon jó meccs lesz, úgyhogy magam mellé tettem a telefont hangban, és arra aludtam el.
3: Ugyanígy tettem
5: én is. És fölébredtem a hosszabbítás utolsó két percére, amikor éppen jött a 11-es.
0: Nekem meg ugye, így mondom, visszatért a gyerekkorom, mert pont láttam, hogy annyit késik a gép, hogy végig tudom nézni a meccset, 85. perc 2-0, mi történhet? 86. perc 2-1, 88. perc 2-2, jön a hosszabbítás, ekkor ültem az autóba, hogy elinduljak a reptére. Aztán eszembe jutott, hogy ezek csináltak egy nemzeti sportrádiót, mondom, 107 egész valami, oda tekertem, és mint gyerekkorunkban a körkapcsolás hallgattam rádión a labdarúgó mérkőzést.
5: Én is igénybe vettem ezt most már a VB alatt.
3: És én meg arra gondoltam, hogy a Lacit is azért megkíméltük volna egy megkíméltük így egy kibepapolázástól. Igen, meg az időjárás pont akkor kezdett eszkalálódni, tehát a teraszon való meccsnézés a megfelelő technikai előkészületekkel. Nem azt mondom,
0: hogy jókor döltél ki.
3: Igen. Ha ott, akkor,

0: vették meg, de nem, ott és nem vár be, és utána jött hozzá.
1: De ilyenek hozták
2: vannak néhányan.
3: De mit teszi őt különlegessé?
0: Hogy?
3: Mit teszi őt? Az, hogy a Szamdóriában
0: jelent. Igen. Egyébként erről is, ennek is szentelhetnénk egy címórát az egyik adásban. Azok a játékosok, akik pont nem olyan jók, mindent akarják őket, hogy hátha, de aztán kiderül, éppen hogy ilyen Aubameyang, meg tudod, van ez a, most hirtelen ő jutott eszembe, ja. De van egy-két ilyen, hogy hívták, volt egy, volt egy
3: Vince Otto.
0: Hát Vince Otto, pont nem arra gondoltam, de vannak azok a Mateja Kezsman
3: tényleg olyan volt.
0: Itt van egy pár olyan játékos, akik
3: Chelsea lett volna?
0: Azt hiszem, hogy Chelsea volt, igen. Akik jók, nagyon jók, de mindenki azt gondolja róla, hogy nincs, aztán valahogy mégsem. Hogy?
3: Ettől neki az Eindhoven...
0: Deco.
1: De a Ronaldinho meg nagyon nagyra tartott.
0: Coutinho.
1: Na, jó van, gyerekek.
3: Jó van, jó utattam, Mikán.
1: Ha már megszereztem. Köszönjetek el, menjön a hírek.
3: Jó.
2: Kihúzzuk még 10-ig, vagy
3: sorolhatunk még ilyen már rég elfeledett játékosok neveit, az mindig
0: nem, ilyen egy kicsit ez a Vlahovics a Juventusban, aki a Fiorentinában nagyon jó volt, mindenki őt akarta, de valahogy Angliában, akik meg tudták volna még jobban fizetni, valamiért nem akarták. Juventusban egy darabig jó volt, most se rossz, de pont nem az, aki...
3: Kicsit, aki most nekem teljesen meglepett, hogy ő még aktív, James Rodriguez.
0: Igen,
3: ő is ilyen volt.
0: Ugye őt a...
3: És ehhez képest most meg egész...
0: 12 évvel ezelőtt, melyik VB volt? Amikor a Real megvette az utána?
3: Én azt gondolom, hogy már akár 16, de lehet, hogy 12.
0: Igen, és nem is volt rossz, de olyan nagyon-nagyon jó se volt, és...
3: Igen, de most viszont nem rossz, megint. Vagy még mindig, vagy hogy mondják. Nem tudom most, hol játszik, gondolom, Kolumbia. Otthon, nem?
0: Igen. Igen, na ez a Kolumbia-Gána, ez érdekes lesz. Uh-huh. Szerintem...
3: Az van ma?
0: Nem, ma Spanyol-Osztrák
3: van. Spanyol-Osztrákon, igen, meg és Svájc-Algéria.
0: Portugál-Horvát lesz egykor.
3: Ez kiképtelen ma. Lesz, igen.
0: Igen. Holnap.
4: Elhagyom a várost.
3: Jó van.
4: Rövidesen. Perceken belül velem már foci nézésre nem számolhattok.
0: Jó van.
4: Viszont holnap, azaz pénteken, vagy szombaton tilos van lenn a Balatonon a bányában, tilos buli, titusz.
0: Na. Úgyhogy... Uh-huh. Jó van.
4: Ezt programajánlóként.
0: Bányában?
4: Igen, a Kisörs puszta, vagy tudom, a Sarföld melletti bányában.
3: Sarföld.
0: Na, holnap vagy szombaton?
4: Na, hát ezt nem tudtam. Nekem a holnap
3: rémlik. Ezt meg ki tudja deríteni mindenki, igen. Szerintem.
4: Akinek jó a péntek, annak jó a szombat is, valószínűleg vagy fordítva. Hát,
3: ezt a népi bölcsességet még sose hallottam.
0: De... Meg nem is igaz azért, mert...
3: Igen, nekem például a péntek nem jó.
0: A szombat is lehet, hogy jó. Igen, de én is így vagyok vele. Na jó van, szervusztok mindenkinek, minden jót, hello!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csontlumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víz nagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisváltatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vészharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.

0: Haló. Akkor haló, jó napot! Sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Benne a társadalom drámák. Hallgathattuk még minket a tilos.hu-n. És az adás telefonszámunk 061-215-3773. És október 10-e van. Sokáig fent voltam, néztem, voltak ilyen floridai, tudod, ilyen live kamerák, és így mutogatták így a különböző pontokat, hát mert várták a hurikán.
1: Jaj, a hurikán, elfogja.
0: Belealudtam. De, de
1: hát ez a, ezzel a luxussal élhetünk Magyarországon, képzel. A floridai hurikánkkal kapcsolatban, igen. Én egyáltalán is figyeltem. Aha. Az is.
0: Hogy amikor lecsapott, akkor gyengül, tehát erős volt, de hogy mindenki félt, hogy az évszázad hurikánja, vagy mit tudom, micsodája lesz, de hogy ötös volt még az erőség, nem tudom, mit jelent, de elképzelem, de hármasként érkezett a szigetre, illetve a szárazföldre, úgyhogy hát annyi problémát gondolom, nem, mert hogy még mindig működtek a kamerák. Tehát és
1: hát mondjuk elég de mondjuk
0: igen, jó, de azért tehát hogy sokan áram nélkül maradtak, de ezek általában ilyen biztonsági kapcsolások, mint ahogy itt a Dunai áradáskor is volt most, hogy előre lekapcsolják ugye az áramot, hogy
1: ja, persze,
0: sok
1: igen.
0: földkábel van, hogy a csatlakozásoknál ne legyen gond, gondolom.
1: Hát felfelé tudja. Ehhez nem értek.
0: Miklós nagyon szépen megírta a beharangozókat, van egy ábránk is, odáig én is eljutottam. 10:30-kor megnéztem ezt a 18 oldalas tanulmányt a toleranciáról, és akkor azt gondoltam, hogy megnézem az ábrát.
1: Hát tulajdonképpen...
0: Tehát, hogyha felelni kell, akkor a kettes meg legyen, de nem, nincs meg.
1: Tulajdonképpen 13 oldal, mert a maradék az a hivatkozás.
0: Na igen, ez volt nekem a lényegesebb szempont az el nem olvasásban, hogy tulajdonképpen mindahogyan, hát szerintem a tudományos publikációk nagy része történik, ugye, mert hogy ilyen citációs és ilyen kényszer van pro-kontra, ezért berakják a centrifugába mondjuk a 15 cikket, vagy hogyha ugye három oldalnyi cikket, mert ennyi volt a felsorolásuk, és akkor születik egy x-edik cikk, és igazából ezek nagyon-nagyon szűk pontra koncentrálnak, tehát a Tűhegyére, és akkor igen, hogy nem tudom, hogy megtudtam volna többet a toleranciáról, úgyhogy én csak a...
1: Nem, igazából nagyon ki van bontva egy felvetés benne, és igazából azért is ástam elő, mert ugye arról beszéltük, az került szóba, egyrészt, hogy akkor beszéljünk erről a toleranciáról, amivel kapcsolatban nekem mindig az a személyes élményem van, hogy amikor Oroszországba tanítottam egy fél évet, akkor ott a diákok többször odajöttek, ilyen informálisan is mondták, vagy nem csak diákok egyébként, de ez azért maradt meg bennem, mert hogy több egymástól független szituációba előkerült, hogy hát, hogy milyen, én nyugati vagyok, és ezek a nyugatiak, mint én, ezek mindig a toleranciáról beszélnek. Éppen nem erről tanítottam, csak hogy tiszta legyen, tehát hogy ez nem az általam előadott dolgokból következett. És hogy hát mindig mondjuk, hogy mert hogy a Oroszországban nem elég toleráns a társadalom, ugye ezt hallják a médiában, és hát magyarázza már el nekik, hogy mi a tolerancia. És akkor mindig az jut eszembe, hogy ha el kell magyarázni, akkor már régen rossz, tehát akkor tulajdonképpen ez is egy olyan dolog, amit így nem is tudom. Tehát, nehéz elmagyarázni, nem is, tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy most elmagyarázni, tulajdonképpen nem is tudnám elmagyarázni, illetve abban a pillanatban, hogy elkezdem elmagyarázni, ott kell lebontanom a dolgot, hogy alapvetően ez egy ilyen értékként jelenik meg valóban a közbeszédben, akár így a globális identitás alkotó közbeszédben.
0: Jó, de mit jelent mit jelent a tolerancia, úgy általánosságban?
1: Na várjál, ide akarok eljutni, hogy és abban tehát először is ugye valami, ami a mérőszáma egyfajta polgári fejlettségnek. Azért lássuk be, hogy ezt használjuk így. Ugye? Tehát olyan, mint ugye a fejlett nyugat, ott a nagyon toleráns a társadalom, tehát a tolerancia az alapvetően egy olyan dolog, amihez egy csomó pozitív dolgot és ilyen fejlettséget társítunk hozzá asszociatív módon. Viszont ebből következik, hogy minden, ami egyébként ilyen elemekhez van társítva, rögtön többről szól, mint önmaga jelentéséről, mert egy ilyen hivatkozási pont, amiben mi el tudunk különbözni másoktól. Ugye vannak a toleráns társadalmak, a nem toleráns társadalmak, és ugye automatikusan, nyilvánvalóan ez ugye a toleranciával rendelkezik.
0: A tolerancia amféle egymás elfogadását jelent.
1: Jó, rendben, akkor beszélünk.
0: Tehát megérted, elkezdett beszélni róla, és akkor...
1: Hát a tolerancia az tulajdonképpen... Na, igen, tehát akkor vágjuk rövidre, tehát ideig kéne eljutni. Tehát egyrészt, tehát rögtön, ahogy elkezdem elmagyarázni, hogy mi a tolerancia, vagy megpróbálnám elmagyarázni, hogy mi a tolerancia, rögtön belefutnék abba, hogy... ahogy én is elkezdek rajta gondolkozni, alapvetően zsigerileg azt mondanám, hogy ez egy ilyen pozitív dolog, ez arról szól, hogy éljünk együtt boldogan, hogy a kozmopolitanizmusban a különböző nézőpontokat feloldja az egy jogállamiság alatt élés, és ez a polgári összetartás, és tulajdonképpen ugye a sokféleségből kivel egy irányúság, vagy nem tudom, tehát hogy rögtön ez probléma lenne.
0: Tehát akkor, de mert hogy ez most, amit definiáltál, az egy nemzetállamok keretein belül létező tolerancia, de az nem elég univerzális,
1: mert hogy
0: átléped a határt, akkor mondjuk, ahogy... egy átlag magyar átlép Szlovákiába, ugye, ami néha láttam olyan pólókat, hogy fiatalabb, mint én,
1: aha.
0: Akkor már otthon hagyod a toleranciádat, vagy már otthon se volt toleranciád, vagy hogy tényleg a határokat átlépve, akkor már nem tudod kiterjeszteni ezt például a szlovákokra? Hát, te el tudsz képzelni olyat, hogy valaki toleráns a saját nemzetébe, és nem toleráns más nemzetekben?
1: De nyilvánvalóan nem. Tehát, hogy... De nem is erről van szó, hogy csak a...
0: Hát figyelj, én most parasztészel gondolkodom, mert nem olvastam semmit. Ez. Itt van előttem mondjuk egy Wikipédia szócikk, a tolerancia paradoxona, de hogy nem, én csak azon gondolkozom, hogy ezt értelmese azon kívül, hogy társadalmi keretekben működik, ennél szűkebbre venni, hogy nemzeti keretekben működik.
1: Nem feltétlenül, de nyilván ehhez valamilyen szinten tartozik. Tehát én rögtön ugye azon a gondolatmeneten maradtam, amin elkezdtem, hogy ez mondjuk miért lehet egyfajta fejlettségi mérőszám, tehát vajon milyen olyan értékeket adunk hozzá, amik alapján így a modernizációs fokokat megpróbáljuk, nem tudom, egymással összevethető módon megjeleníteni, akkor jön be a képbe az, hogy azt mondom, hogy azért jó dolog a tolerancia, mert alapvetően szükséges ahhoz, hogy ez a fajta ilyen modern társulás az létrejöjjön. De aztán, ahogy elkezdem lebontani jobb, akkor egyre jobban látom, hogy ez egyáltalán nem feltétlenül ilyen nagyon pozitív konnotációs modernizációhoz kapcsolódó dolog, amit így zsigerileg hozzá kapcsolnánk a közbeszédben, hanem igazából egy sokkal sötétebb, vagy inkább szürkébb jelenség, ami azért alapvetően ugye arról szól, hogy van egy domináns csoport, és ez a domináns csoport, ez engedményeket tesz bizonyos körülmények között a kooperáció érdekében. Tehát azt gondolom, hogy a toleranciát, hogyha leírólag használjuk, akkor mondjuk, amikor a szlovákok és a magyarok tolerálják egymást, mint államok, akkor nem tudjuk jól használni a tolerálást, mert az nem tolerálás annak, hogy egyébként nem tudom, tehát körülbelül azonos hatalmi pozícióval lévő emberek nem tolerálják egymást. A tolerancia inherensen magába foglalja azt, hogy valaki tolerál valakit. Tehát, hogy ez rögtön feltöltődik, és igazából ez a cikk is erről szól, azért ezt a alapfelvetést gondol, ugye arról beszéltünk, hogy kéne valamilyen alapfelvetés,
0: Igen,
1: amit
0: igen.
1: így bedobunk, és akkor, hogy a toleranciával kapcsolatban ez jutott eszembe, hogy ezt bedobhatnánk, mint alapproblémát, hogy a magyarok tolerálják a szlovákokat, amik szlovák kisebbség, és az a vicces, hogy ez úgy változik, hogy mondjuk Magyarországon élő szlovákokat tolerálják a magyarok Magyarországon, uh-huh. és amikor átlépik a határt, akkor kisebbségi válnak, akiket a helyi többség tolerál.
0: Igen, igen, igen. Haló!
2: Szevasztok, egy józan paraszti megközelítés lehet?
1: Hát hajrá!
2: Mert a toleranciának valami olyan azt megelőző dolog az, hogy érdeke legyen valakinek toleránsan viselkedni a másikkal. Mondok egy példát. Én itt nekem vannak libáim, és a szomszéd az föl volt lázadva, hogy hát ezek mikor fogják ezt, amikor idehoztam őket, tehát hogy mikor fogják ezt megszokni, mikor lesz már csönd, mert ők kijöttek a házba, és állandóan zsibongottak. Tényleg nem vették őt. Ők nem tolerálták a libák őket, maradjunk ennyibe. És ez akkor szűnt meg, amikor a novemberben levágtam őket, és adtam neki egy libát, és azt mondja, hogy mert ő kért, azt mondja, hogy kifizetné, és mondtam neki, Zoli, ne fizest ki, hallgattátok ki ezeket elég nyáron.
1: Uh-huh.
2: Na, megszűnt. Aha. Semmi panasz nincs azóta, aha. tehát hogy a toleranciát...
1: De azóta van új liba? Csak hogy ezt tisztezzük. Tehát, hogy levágtad az első adagot, és azóta van új, oké. Tehát nem az van, hogy levágtad őket, és már nincs zaj se, és még húst is kaptak, és akkor ugye egy már probléma.
2: Nem erről van szó. És szóval, hogy ez, ha még nincs érdekeltsége a másik félnek, addig hogyan várod el tőle a toleranciát? Tehát nem tudom, melyikről beszélsz most, Miklós. Hogy ezt, mert most ez Szlovákia-Magyarország esetén van ilyen dolog, hogy érdekeltek vagyunk, vagy ez anélkül is kéne, hogy működjön. Ezt majd csak
1: hát ez a jó
0: hát
1: kérdés.
0: Nézd, tehát hogy mind a két országban a másik nemzetiségből kisebbség, tehát akkor tulajdonképpen érdekünk lenne mindkettőnknek.
2: Na igen, ez lehet. Igen. Hát persze mennyire számít az adott hatalomnak a többséghez képest a kisebbség felé engedményeket meg tenni ahhoz, hogy életben maradjanak, vagy hogy jönni.
0: De ne menjünk el ebbe az irányba, mert hogy mi köszönjük.
2: Jó,
0: tehát, hogy maradjunk az elmélet síkján, hát ha abból ki lehet bontani valamit. Persze.
1: Hát igazából hát a műsorterv, az nem tudom, mennyiben változott, ugye végülis az lenne, baszott, hogy bedobunk igen. egy ilyen gondolatbombont, és akkor utána
0: hát akkor dobd be azt a gondolatbombát.
1: Hát ez amit elkezdtünk beszélni, hát és az első telefonhívás meg is volt, ha úgy veszük ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy jó kérdés, hogy akkor a tolerancia, akkor, hogyha ez egy alapvetően hatalmi hierarchiából értelmezhető valami, tehát van egy ilyen bizonytalansági faktora, hogy meddig tolerálunk mi másokat, és mikor jön el az a pont, amikor mi válunk toleráltá, és hogy igen, hol jön az a hát ilyen reciprocitás tulajdonképpen, ami játékelméletileg behozza a képbe, hogy nekünk tolerálunk-e, vagy egyáltalán értelmezhető-e így.
0: Hát ugye, ugye azt írja, van egy ugye híres könyve, szerintem biztos, hogy kapcsolatban van egyéb más dologgal is, hát nem tudom, hogy megleszek. Akit én néztem, Karl Poppernek a nyílt társadalom és ennek ellenségei, de a nyitott társadalom ugye tulajdonképpen az egész alapítvány, az egész soros igen. dolog ebből a könyvcímből születik, és ugye ő azt írja, hogy van a demokrácia, ami tulajdonképpen egyfajta hatalom nélküliséget jelent, mert ugye népszuverenitás elvein alapul, tehát mindenki választ, és mindenki választható, tehát hogy az itt működő toleranciának mondjuk akár lehetnek írott dolgai, például az alkotmány, vagy valamiféle közös nyilatkozat, ami alapján ez a népszuverén dolog tud működni, de ugye azt mondja, hogy amikor is a Plátón is ezzel foglalkozott, hogy a jó uralkodó, vagy a felvilágosult abszolutizmus mondjuk az újkor hajnalán, ugye az arról szól, hogy majd ő megmondja, a felvilágosult uralkodó, hogy hogyan kell viselkedni. Igen. Tehát akkor van egy központi hatalom, akarat, aki elmondja, hogy mik a viselkedési szabályok. Uh-huh. Tehát például ez tetten érhető szerintem akár a középkorban is, amikor ha volt uralkodó, akkor ő azt mondta, hogy jöttek a jöttmentek, akár lehettek azok romák, vagy ugye, vagy akár lehettek azok zsidók, és akkor azt mondták, hogy mivel nekem ez nem azt mondta, hogy jó biznisz, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy amit ők fognak végezni a birodalomban, kereskedelem, vagy akár fegyverkovácsolás, ugye, vagy bármi, mert hogy ugye azt kell tudni, hogy a középkori romák ezek jóval magasabb státuszban léteztek, és jóval magasabb, tehát, és hogyha ő kiad egy rendeletet, hogy ők betelepülhetnek városokba, királyvárosokba, vagy tolerálni kell őket, akkor a felvilágos uralkodónk azt mondja, hogy akkor ezzel valamit teremt,
1: Nagyon jó, egyébként, hogyha így a Poppernek a sztorián indulunk el, ami nyilván sokkal optimistább mű, mint most így visszatekintve, de azért továbbra is, nem tudom, egy olyan dolog, ami felé érdemes.
0: Hát érdemes
1: lenni.
0: Igen.
1: Meg, vagy nem tudom, meg őszintén szóval, tehát hogyha nem objektíven nézem a dolgokat, akkor tehát az ő által leírt társadalom felé érdemes araszolni. Az egy másik kérdés, ugye arról van pont szó, hogy a tolerancia addig, amíg ez mondjuk egy domináns csoportból következik, akár ez a domináns csoport az akár egy ilyen hierarchia csúcspontján lévő abszolút uralkodó, aki kikényszeríti a toleranciát mindenkiből, az nem tökéletes.
0: Így van, az ember belülről. Így van. Nem, igen,
1: ez tulajdonképpen szemíről, arról igen. Szól, hogy addig én, nem tudom, te itt vagyunk, 16. század, 15. század, én megtűröm a zsidó bankárokat, amíg neki ebből nekem gazdasági hasznom van, de ez nem azt jelenti, hogy integrálunk a társadalomban. És a Popper féle gondolatban ugye már eljön az, hogy itt azért fontos a demokrácia, mert olyan depersonalizált intézményesítése történik, a kiterjesztett, most nevezzünk így, tehát ez nem pontos, mert nem így írja le, de a toleranciának, amikor megszűnik ilyen lekezelő, központosított tolerancia kikényszerítés lenni azáltal, hogy mindenkire kiterjedt. Tehát tulajdonképpen az alkotmányosság, a jogállamiságnak ugye az a lényege, hogy nem valami többségnek a kegyéből terjesztünk ki toleranciát kisebbségek felé, hanem azonos jogok és kötelezettségek vonatkoznak mindenkire adott körülmények között, és mivel, hogy innentől kezdve a tolerancia nem valamilyen személyek közötti kegy, amit az erősebb ad a gyengébbnek, ezért ugye egy szabadabb együttműködési rendszer jöhet ki belőle, és ugye hát ennek az egész nyílt társadalom gondolatnak ugye ez a lényege, hogy először nemzetállami szinten, majd nemzetállamok együttműködése szintjén, a nyílt társadalmaknak a hálózatában optimalizálható az együttműködés, a kölcsönös pozitív outcome-oknak, vagy a pozitív eredményeknek a fényében, és akkor ezért egy ilyen utopisztikus együttműködés
0: hát
1: alakulhat
0: igen,
1: ki.
0: Igen,
1: egy neoliberális vágyálom, kétségtelen.
0: Én szerintem nem neo, mert jó, szerintem oké, a neoliberálist azt a gazdaságra használják, de liberális minimum, de mondjuk ez...
1: De következik belőle a gazdasági, azért lássuk be, tehát hogy ez, hogy...
0: Nem.
1: De szerinted nem.
0: Nem, okay. Mert a gazdasági neoliberalizmus azt csinálja, ami neki jó, és leszarja azt, hogy a többinek az nem jó.
1: De mégis ugye azt mondja, hogy a kooperáció szükséges hozzá.
0: Hát az üzleti szinten.
1: Üzleti szinten.
0: Meg lobby szinten.
1: Lobby szinten.
0: Haló.
3: Sziasztok. Már rég olvastam ezt a könyvet, de valami rémlik, hogy mintha az lenne a konklúziója Poppernek, hogy a toleráns társadalmakat nem akarnak maradni, akkor nekik viszont az intoleránsokkal szemben intoleráns.
0: Így van, így van. Ez a paradoxonja. Igen.
3: Tehát a náci Strauss az továbbra is érvényben kell, hogy maradjon.
0: Pontosan.
1: Bizony, mert a rendszer önvédelme.
0: Ugye most mit csinálunk, akkor még másfél órát zenélünk?
3: Ja, hát végén a tortátok.
1: Nem, ez nagyon jó, így is.
0: Nagyon jó, mert hogy akkor megbeszéljük, hogy akkor, hogy ezzel nem foglalkozunk, illetve, hogy akkor ez pipa, és akkor beszélgetünk olyan másról.
1: Nem, még tudunk róla beszélni,
0: de
1: azért
0: persze,
1: már.
0: Tudunk.
1: Jó, hogyha valaki lehorgonyozza, hogy is kezdtünk.
0: Semmi baj, majd amikor valami van, valami műsorodban, valami poént kihegyezel, akkor előjük az elején.
1: És de szerintem nem baj, hogy kimondásra került, mert ez végül is... Meg egyébként megvitatható kérdés egyébként.
3: Ki lehetne arra terjeszteni, hogy vajon miért alakult úgy, hogy az orosz kultúra az kevésbé, jóval kevésbé toleráns, hogy hordjul a szavával éljek, mint a nyugati.
0: Hát,
1: ez egy érdekes kérdés. Egyáltalán feltételezi, hogy...
0: Oké, szevasz.
1: Még azt feltételezzük rögtön, hogy kevésbé toleráns, vagy azt feltételezzük, hogy
0: mindig rohadt toleránsak. Na jó, de ebből indultunk ki. Hát egy példa, hogy te megkérdezték, hogy mi az, hogy tolerancia.
1: De én nem mondtam azt, hogy ők nem toleránsak.
0: Jó, de ők mit mondtak, hogy ők... Jó, de hát...
1: Hát ők pont azt mondták, hogy ők toleránsak egyébként, tehát az implicit mondás az volt, hogy valójában a tolerancia úgy, ahogyan a nyugat használja, az nem létezik.
0: Mert?
1: Mindjárt.
0: Igen.
4: Szevasztok, ez Berteres betelefonálás újra, Ápol után Kicsinger.
0: Mondjad csak.
4: Hogy lelőtt a poén, de azért van ott még sok minden, amire vissza lehetne menni. Tolerancia az a türelem. Uh-huh. És az emberi civilizáció története az, hogy megfékezzük az ösztöneinket, és erre alakulnak ki egymást váltó és továbbfejlesztett normák, amik aztán szabályrendszerekben kialakulnak, és erre jön az egész építmény. A felvilágosodásnak a programja, sőt korábban már tulajdonképpen a kereszténységnek is, tehát az új szövetségnek a programja az, hogy legyünk türelemmel, van megbocsátás, és valahogy fékezzük az ösztöneinket, mert az vezet együttműködéshez. És a felvilágosodásban pedig az érdeket is meghatározták hozzá, vagy azonosították, azzal, hogy a legerősebbet is meg tudja ölni a leggyengébb álmában, tehát nem lehet az erőre alapozni a javak elosztását, hanem itt valamiféle együttműködésre van szükség, ami az erősnek is érdeke. És ahhoz, hogy ezeket egyáltalán át tudjuk gondolni, és az indulati cselekvést azt visszaszorítsuk, ahhoz erre a türelemre van szükség. Uh-huh. Úgyhogy a türelem fejlesztése, azt mondja, mindenki magában egész gyerekkorától megéli jó esetben, tehát hogy az önfejlesztés az a türelemnek és az elfogadásnak az útja, amit jó esetben bejár az ember, ezt az emberi civilizáció is bejárja, ezt az utat. És ebben azért, tehát hogy ne szaladjunk el a végére, és arra, hogy a hipertoleranciára, vagy hogy hogyan legyünk úgy toleránsak, hogy mások helyett sértődünk meg, mint a vókok, és ebből építünk magunknak identitást. Tehát ennek vannak nagyon praktikus alapjai, amik érdekre épülnek, és ennek az érdeknek a felfogása az eltartott jó pár száz évig, uh-huh. vagy akár uh-huh. ezer évig is, és ezzel még továbbra is van dolgunk, de hogyha előre szaladunk, és folyton, tehát pont ez a baj ezzel az egész vóksággal, most én is elszaladok a végére, hogy mások helyett sértődünk meg, és ugyanezt az indulati, a tolerancia nevében egy indulati lehúrogást indítunk el, ami ennek az egész felvilágosodás programjának a paródiája válteszi a nyilvános beszédet. Ennyit szerettem volna mondani, remélem ezen tudnak.
0: Hát köszönjük, az érdekes, hogy a toleranciát a türelemhez kötöd, mert akkor itt nagyon, nagyon nehéz elválasztani akkor ezt a két jelentést, hogy mi a különbség a kettő között, vagy miért több az egyik a másiknál. Pont amiről fog majd a Miklós a tanulmányról beszélni, ott pont ugye az ábrán is látszik, ott pont van egy érdekes dolog, hogy amikor megszületik az, mondjuk egy itt a végén, tehát a vók, tehát hogy a modern társadalmakban, ahol ugye hát különböző identitáspolitikák berobbantak, hogy ott már azt mondja például egy LMBTQ kisebbségbe tartozó ember, hogy ő neki nem elég, hogy toleráns csak legyenek vele, mert ez a tolerancia, pont amit a Miklós elkezdett pedzegetni, az egyfajta hatalmi struktúra, tehát mindig az erősebb tud toleráns lenni a gyengébbel. És tehát amikor
1: hát megmarad... úgy van értelme, mert én tolerálom a Fideszt mondjuk, igen. De lássuk be, hogy ez nem annyira érdekel, igen. A Fidesz, amikor van 3 millió szavazó.
0: Mind ahogy a Fidesz tolerálja a Tilos Rádiót. Igen, a kettőnek van más értelme része. És hogy inkább, tehát hogy a tolerancia mellett azt is megkívánják, hogy a tisztelet meglegyen.
1: Igen, ugye ez egy nagyon, egyébként tök jó, hogy behoztad ezt a Vogue dolgot, mert egyébként ez a belső, vagy ilyen inherens problémája a toleranciának, meg a Vogue-nak összekapcsolódik egyébként, amikor a Zsizsek beszél ugye a Vogue-ságról, és ugye elmondja, hogy, vagy nem biztos, hogy és ugye, vagy nem tudom, de ugye elmondja, hogy bizonyos értelemben lehet úgy értelmezni a vókságot, mint ami nem a kisebbségek, sérülékeny csoportok védelme, hanem egyébként a többségi társadalomnak a trükkös önreprezentációs megerősítése azáltal, hogy tulajdonképpen a elfogadásán keresztül nem a kisebbség elfogadását erősíti, hanem az elfogadás jelvényének önmagára tűzésével önmagát emeli fel. Tehát ő egy elfogadó valaki, róla szól, és bizonyos értem, amikor önkritikus, ugye mondja Zsizsek, akkor is igazából a saját szuperioritását erősíti meg, mert abba is ő volt a legjobb, hogy elnyomott mindenkit, hogy imperializmuson keresztül leuralta az egész világot, és most abban is ő vezet elől, hogy ő felismeri azokat a társadalmi strukturális folyamatokat, amikben ők elnyomnak mindenki mást. Ennek a felismerésében is első, és ennek a morális terhének a meggyónásában is az első. Tehát tulajdonképpen, az végigmegyünk ugye a mainstream vókon, akkor az... ténylegesen megerősítése az elnyomónak, az elnyomói pozícióban ilyen, bizonyos értemben, nem tudom, ilyen dupla fenekű bűvészládával. Ja. Úgyhogy abszolút nagyon izgalmasan behoztam.
0: Köszönjük a hozzájárulást.
4: És bedobnék még egy jó fogalmat, ez egyfelől Zsizsektől szerintem Orbán Viktor megnyalja a száját, mert ez a fajta szabadságharchoz ezzel egy jó muníciót ad. A másik a jó fogalom, amit nemrég tanultam, a morálfitoktatás, ami ugye a normák azok emergensek, tehát az, és ott vállalkozók próbálják ezeket a normákat erre-arra tolni, akár társadalmi mozgalmak, politikusok, vallások, ilyesmik, tehát hogy hogy valamerre elnyomjanak, tehát a norma nélkül nem létezik, hogy ne lenne elfogadottsága, tehát az elfogadottságában meg mindig van egy harc, és ebben van, aki jobb pozíciókkal indult, van, aki pedig rosszabban, és annál jobbat nem tudok elképzelni, mint hogy valaki azt innoválja, vagy annak az erősítésébe fektet energiát, hogy toleráljuk, vagy legyünk türelmesek más véleményekkel szemben, mert csak hogyha lezárjuk a vélemények beáramlását intolerancia miatt, akkor megszűnik a vélemények és az álláspontok szabadsága, vagy hát a köre korlátozódni fog.
1: Hát igen, de...
4: Elég klasszik liberálban nyomom ezt a dolgot, és értem amikor így már 60, az észcsele, hogy nem tudom én meg tudják bebizonyítani, hogy a hatalmon lévőknek miért érdeke a tolerancia, hát legyen érdeke, mert mi más lehet az érdeke az intolerancia.
1: Hát nem, ugye ez egy olyan kapcsolat, amit ugye viszont érdemes nem összekapcsolni a kettőt, mert annak a felismeréséből, hogy ezek a folyamatok egyébként milyen szürke zónákba siklanak bele, az nem azt jelenti, hogy ennek vagy a poláris ellentéte lenne a kívánatos folyamat. Viszont pont amit itt mondtál, hogy ugye az új gondolatok beáramlása, amit megállított esetben az intolerancia, vagy mondjuk akár mondjuk egy ilyen önvédelmi reflex, behoz egy újabb fogalmat, amit korábban tárgyalgattunk körbe, ugye ez pedig a bizalom egyébként. Tehát ugye az van, hogy ezek nyilvánvalóan, ezek a fogalmak önmagukban sose értelmezhetőek és tárgyalhatóak. Tehát az a társadalom, szerintem úgy fogalmaznék most ilyen, nem tudom, megpróbálok mondani valamilyen okosat, a lehetetlen küldetés, hogy akkor működik a társadalomban a tolerancia, hogyha az egészséges, mondjuk így önvédelmi reflexek azzal kapcsolatban, hogy mik azok a gondolatok, amiket már nem tudnak tolerálni, mert az egész rendszer fennmaradását veszélyeztetik, összekapcsolódik egy nagyfokú belső bizalommal, ami lehetővé teszi azt, hogy kooperatív módon ténylegesen tudják azonosítani, hogy mik azok a gondolatok, amiket már nem szabad tolerálni. Mm-hmm. Tehát ugye megint csak akkor oda jutunk vissza, hogyha van egy egészséges társadalmi közbeszéd, egy együtt gondolkodás arról, hogy melyik irányba akar menni a társadalom, akkor nem alakulnak ki azok a konfliktusos gócpontok, amik egyébként kialakulnak, és akkor itt, amiről mi beszélünk, a woke, ezek a spin diktatúrák, a modern populizmus, ez az uh-huh. újfajta politikai populista féldiktatúrák, ezek tulajdonképpen nyilvánvalóan nagyon súlyos problémák, de bizonyos értelemben megmutatkozik akkor nekünk, hogy ez alapvetően ennek a bizalmi rendnek a megbomlásából tudta képen. Tehát úgy mondanám, hogy inkább ilyen tünetei annak, ami történik körülöttünk, és nem feltétlenül az okozói. Persze ugye a tünet aztán átalakulhat ugye egy felülfertőzésé, tehát ugye ez bonyolultabb, tehát na mindegy. Tehát ugye a kettő összekapcsolódik, tehát én nem azt mondanám, és szerintem a Zsizsek se arra utal, amikor azt mondja, hogy fel kell ismerni azt, hogy itt az emberek magukat próbálják felnyalni, hanem hogy, és akkor ezzel szemben akkor húzzuk be a kéziféket, és vegyünk fel barna inget, vörös karszalaggal és irány az utcára, hanem ugye felismerni például, amikor fölöslegesen mondjuk végzünk valamilyen tolerancia műveletet, ami ugye nem azzal ér véget, hogy nyitottabbá válik a társadalom, hanem hogy magunkat, pusztán magunkat nyitottabbnak mutatjuk be. Valami ilyesmi.
0: Ez a morálfitoktatás.
1: Morálfitoktatás,
0: amit tanultunk, igen.
1: Ami egy abszurd létező dolog. Abszurd.
0: Köszönjük.
4: Jó van, én is köszönöm, hagyok akkor másokat is.
1: Köszönöm.
4: Nagyon tetszett buszosnak.
0: Ugye ez a cseré, igen, ugye, abszolút. Igen.
4: Egy módszertani individualista, tehát minden társadalmi normát, vagy jelenséget, és most itt a normát, egyéni érdekre vezeti vissza, ez egy nagyon szép és gazdag hagyomány.
0: Ugye a Polányi, a kulakereskedelem, ez erről szól, tehát az antropológia.
1: Hát Marvin Harris, igen, tehát a tehenek, boszorkányok, és háborúkban, tehát ugye pont igen, tehát abszolút. Tehát tulajdonképpen minden abból indul ki, hogy mint szociális főemlősök ilyen társadalmi közegbe kell élnünk.
0: Jó, de most szeretnék, maradj még akkor itt egy kicsit, mert hogy nekem itt a tök érdekes volt ezt hallgatni, hogy például még a rossz is cselekedetekről ír, uh-huh. értitek? És hát hogy abszolút. Amiről pedig már most beszélünk, meg te is így kezdted, meg a Miklós is, hogy diskurzusról beszélünk. Tehát, hogy a cselekedet helyett már nem cselekvésről beszélünk, hanem diskurzusról beszélünk, hogy a diskurzusban ezek hogy jelennek meg. És hogy a buszos meg azt mondta, hogy én nem akarok ilyen nyelvfilozófiai alapokon
1: a társadalmi
0: rendet, hanem ő cselekvésben.
1: Hát cselekvésben és gemeinsebben, és közösségben, mert oda tud menni a...
0: Nem tudsz másképp cselekedni, csak hogyha kapcsolatba kerülsz
1: igen,
0: a
1: másikkal. Igen, de jó, de a társadalomban hogy cselekszel?
0: Na ugye, hát ez van lebénítva bennünk, ugye Debora spektáklum társadalmában pontosan ezt mondja, hogy ez az, ami nem működik, és tök érdekes, tegnap azt mondom, Tilosban valaki mondta, hogy működik a kínai cenzúra, uh-huh. hogy nem azt cenzúrázzák, hogy valaki azt írja, be, hogy izé bassza meg a főtitkár, vagy rohadjon meg a...
1: Senki nem meri be.
0: Vagy hogy ideges és káromkodik egyet, vagy leírja, hogy vele mi történt, és az mennyire jogosságtalan, hanem azt cenzúrázzák, amikor valaki azt mondja, hogy találkozzunk és csináljunk valamit, azt azonnal kitépik a rendszerből. És ez is ugye ezt mutatja, hogy és egyébként pedig a diskurzus igenis mérgez, mert hogyha nem tudjuk meghatározni a toleranciának az irányultságát, akkor pont úgy járunk, mint a népünk és kormányunk vezetője, aki szinte azt mondja, hogy ő egyformán toleráns az orosz cselekedetekkel és Brüsszellel. Tehát, hogy megfordítva a dolgot. Hát nem megfordítom, hogy ő mint magát úgy képzeli, hogy ő egy filozófus király, aki megmondja, hogy ő nem adja ki a társadalomnak azt a jogosítványt, hogy mindenki játssza le ezt a dolgot, vagy gondolkozzon, hanem ő megmondja, hogy egy bizonyos olvasatból ő mindenkivel toleráns, ő mindenkivel tárgyalni tud.
4: Hát ez már ilyen trükközés.
0: Ugye?
4: Igen. Jó, de az lehet, hogy akkor én is elementem diskurzus szintjére, és akkor vissza kell menni a buszoshoz.
0: Igen, a cselekedetek, pontosan.
4: Megfigyelhető, hogy egy cselekedetekről van szó. És úgy kezdte, hogy a józan paraszti észre jön, akkor visszakötnénk a mondandóm elejére, hogy a józanság.
0: Így van. Na, ez már egy nagyon jó, igen.
1: Ez egy jó mondás.
4: Köszönjük szépen. Kell mennem
1: dolgozni. Jó, menjél, köszönjük szépen.
4: Jó a műsor.
0: Köszönjük szépen.
1: Na, már előrébb
0: vagyunk. Na, ugye?
1: Igen, kezdjünk.
0: Na, ez nagyon jó, mert egyébként eláruljuk nektek, nem, nem titok, hogy igazából azt akartuk, és hogy úgy akartunk erről beszélni, hogy közösen gondolkozzunk, mert hogy a Miklósnak nagyon megtetszett a két héttel ezelőtti, amikor elkezdtünk egy kicsit befele nézni a Tilos Rádió programjaiba, hogy milyen az, hogyha mindig fókuszcsoportot is tartunk gondolatokról, és hogy ez tetszik nekünk. Halló!
5: Halló!
0: Halló!
1: Szia!
5: Nekem az jutott eszembe, még Givi Beterőből úgy tanultuk, hogy a szegény társadalmakban sokkal előbb patkanak ki polgárháborút, a konfliktusok, meg sokkal előbb keresnek bűnbakot, mondjuk egy Ruandában, aztán ezt az elméletnek tudott helyen megbukik, mondjuk az Egyesült Államok, vagy akár Észak-Írország kérdése, de a kiinduló pontnak ez jó, és hogy ez zárt, hogy egy ilyen mechanizmus, ami megtörténik, hogyha ha viszont nincs elég kaja, tehát ha van elég kaja, akkor könnyebben tolerálom a szomszédomat, hogy ő más a vallásra, vagy a szexuális orientációja, vagy bármi. De ha nincs elég kaja, akkor viszont kilakjon jó először nyilván a saját családom, meg a barátaim, meg ezt így kiterjedte az enyém, tehát akivel hasonló nyelvet beszélek, hasonló vallásig, stb. Hát ez sajnos így megtörténik, és erre viszont a politika rá erősített, meg rá tehet egy lapát, és kihasználhatja ezt a mechanizmust, és ilyenkor lehet hergelni bármely kisebbség ellen, bevándorlók ellen, vagy migránsok ellen, vagy zsidók ellen, vagy bárki ellen. Ezt csak így bedobtam most hirtelen.
0: Köszönjük.
1: Köszönjük.
5: A Zsizsekhez meg annyi, hogy ez persze, hogy vissza lehet ezzel élni, tehát ugye mint a MeToo-val is, meg a Vók is nagyon sok mindennel visszajön. De akkor, ha ennél maradunk, akkor ebből az születik, hogy nem is létezhet igazi tolerancia. De én egyébként imádom sereket, de azért. De azért szerintem létezhet.
1: Szerintem a Zsizsek arra gondolom bizonyos értelemben, amit a Poppernél is előjön, hogy azért fontos, hogy ugye a társadalmi intézmények gyakorolják a jogalapú toleranciát, ha most nagyon le akarjuk egyszerűsen dolgot, mert akkor az nem egy csoport, vagy egy többség, vagy akár valamilyen személy kegyéből származik, és akkor onnantól kezdve ugye ez nem valami individuális erény filmként jelenik meg, mint a mostani spektákulumban, ha úgy tesszük, tetszik. Tehát ugye egyáltalán nem kell, hogy te toleráns legyél, és azért ezt tegyük hozzá, hogy a Zsizseknek ugye mindig ez az alapmondata, hogy ne cselekedj, hanem gondolkozz. És azért szokta ezt mondani, mert a nem gondolkozott cselekedet, az nem lesz jó cselekedet. Tehát az álcselekedet lesz valószínűleg, tehát hogy nem fogja meghozni az eredményét. Tehát át kell gondolni, hogy mit akarsz cselekedni, nem csak, hogy ma mit csinálsz, hanem akkor holnap mi lesz a következménye. De ezt egyébként az Occupy Wall Street-tel kapcsolatban már lassan, nem tudom, 12 évvel ezelőtt is megmondta, hogy teljesen jó, amit akarnak, de ő nem arra kíváncsi, hogy most ma mit akarnak, hanem oké, itt van Occupy Wall Street, és akkor utána holnap mi lesz. Tehát, hogy az, tehát, hogy mert a forradalom, a dialektika, tehát akár ugye a marxista gondolkodás jegyében, nem az a kérdés, hogy mi fog ma történni, hanem hogy a mai történés után mi fog következni utána. És tehát ugye a Zsizseket azért ezt érdemes ide bedobni ebbe a... Tehát ugye azt nem, a Zsizsek nem azt mondja, hogy nem létezett tolerancia, hanem arra próbálsz nem rámutatni, hogy a tolerancia helyett van a toleráns... ugye virtue signaling, és ugye mi volt ennek a magyar megfelelő, most mondott a...
0: Ja, ahogy hát morális...
1: Morális önfelszopó. Felfényezés.
5: Na igen, csak igen. Hogy akkor ezt hozzá kell tenni, hogy akkor ideig kell vinni a gondolatmenetet, és nem megállni ott, ahol, ahogy mondta is, hogy Orbán Viktor megnyalja mind a 10 ujját, hanem akkor ezt
1: úgy, úgy hallottam, hogy fogyok úrászni.
0: Nem, szerintem ő is kap abból a Novo Nordisk-es cuccból, és... Hmm. Nem is kell
1: az elég.
0: Köszönjük.
1: Köszi.
5: Na jó, köszönjük, kiszállok.
0: Sziasztok. Hello. Szóval egyébként ez a dialektikája a dolognak, hogy én ezen gondolkozom, már nagyon mostanában ezen gondolkozom, hogy a cselekvés, nem cselekvés, vagy a elmélet és a praxisnak a viszonya, és én... Azon gondolkozom, hogy pontosan ellentétesen kellene, mondjuk én most kimondottan a spektákulum logikájával gondolkozom, pontosan ellenkezően gondolom azt, hogy amikor a spektákulum arra hív föl téged, hogy cselekedjél, akkor gondolkozni kell, és amikor azt érzed, hogy tulajdonképpen most csak a szemlélődő pozícióját várja el tőled semmi többet, lásd például a kínai akkor kell cselekedni. És akkor tulajdonképpen ezzel, tehát egyrészt föntartod a dialektikát, a cselekvés és a nem cselekvésnek, viszont a logikát pontosan megváltoztatod, és működik, mert hogy amikor a hitelkártyádat akarod lehúzni a mobilodon, akkor azt mondod, ne cselekedjél.
1: Ja, értem. Ne fogyasz.
0: Ne fogyasz. És amikor pedig azt mondja, tök jó, kényelmes ez a kanapé. Nézd, most igaz, hogy megnézted már a 18 részt ennek az évadnak, de még a 19. az még különleges élményeket okoz. És maradj még. Van még üdítőd is, van még csokid is. Hmm. Holnap nem kell korán fölkelned. Ki tudod kapcsolni?
1: Egy jó kanapé jó lenne.
0: Szeretnél egy jó kanapé?
1: De nincs kanapé a lakásban, ilyen világ, úgyhogy töltött fegyver az asztalon, és ez gyakran előkör, hogy miért nincsen.
0: Igen?
1: Velem együtt élők szempontjából.
0: De figyelj, tudom, hogy van-e jó kanapé, de vannak már egész jó kanapék.
1: Na de térjünk, egy dolgot azért így aláhúznék, mert ugye elhangzott valami a betelefonáláskor, amit minimális ilyen reflexióra szorul. Úgyhogy,
0: az az ösztön szintjére, igen.
1: Tehát igen, volt, az ösztön szinti dolog, hogy tehát igen, ezt tanítják, de azt hiszem, hogy valamikor beszéltünk egyébként az agresszióról talán egy pár évvel ezelőtt, de nem vagyok benne teljesen biztos. És ott érdemes azért azt aláhúzni, hogy a jelen mondjuk konszenzusban nagyjából úgy működik a dolog, hogy a kezdeti kettő egymással szemben álló etológiai humanetológiába is átkúszó gondolat, az a Konrád Lorenz-féle ilyen agresszió feltöltődés modell volt, ugye a Konrád Lorenznek a híres könyve ez az agresszióról, mondjuk az érdemes Konrád Lorenzről megemlíteni, hogy ugye mindenki úgy emlékszik rá, mint a kis tiroli nadrágos
0: öregpács.
1: Jó, de náci volt, igen, tehát elég keményen volt náci, bár igaz, hogy mondjuk olyan kollégák megbocsátottak.
0: De ő nem NDK-ban tudóskodott? Nem, ő nem NDK-tudós lett 45 után?
1: Tehát, de.
0: Tehát, hogy ő a...
1: Nem, NSZK tudós volt.
0: Igen?
1: NSZK tudós volt. És olyan kollégája, akik egyébként koncentrációs táborba kerültek, is utána együttműködtek vele, tehát hogy volt megbocsátás, de ő tehát aktívan részt vett a lengyeleknek a fizikai, antropológiai besorolásába, hogy most árják vagy nem, tehát azért ő, igen, és soha nem kért ezért bocsánatot, meg semmi. Na mindegy, tehát hogy... Tehát, hogy Konrád Lorenz nem véletlen, tehát csak azt akartam mondani, hogy tehát Lorenz az alapvetően azért a jobboldali gondolkodásból értelmezhető gondolat, hogy ugye az agresszió az úgy bennünk van, és az agressziós potenciál az nő, és minél hosszabb ideig nem voltunk agresszívak, annál kisebb tehát környezeti hatása kirobban. Ez abszolút, mert ugye hát, hogy most nem tudom, hogy ezt amikor tanítani szoktam a diáknak mondom, hogy ugye megöltek-e valakit a héten, és ugye hát ha nem, akkor... Igen, akkor ugye, akkor én most nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert most visszatartom őket arról, hogy kint legyenek a szabadba, furcsa dolgokról beszélek össze-vissza, és még a végén lehet, hogy rossz helyet is fognak kapni, tehát ugye...
0: Hogy félsz, hogy megölnek.
1: Hát így van, tehát bármelyik pillanatban, ugye, tehát minél régebben, nem tudom, követtek el súlyos testi sértés, annál valószínűbb, hogy az én inputom majd megpattintja itt a szálakat, és nekem végem van. A másik ezzel teljesen ellentétes gondolat, az ő meg kifejezett ugye a marxista, baloldali vagy szovjet tudósoktól jött, ami tulajdonképpen arra irányult, hogy kizárólag a környezeti stresszor van, tehát tulajdonképpen hogy, tehát a környezet 100%-os kontrollálásával a viselkedési 100%-ban kontrollálható, és hát mind a kettő tulajdonképpen ugyanúgy baromság, ugye ha megnézzük, hogy például a halálbüntetés milyen fokú, visszatartó erő például a különböző súlyos bűnelkövetésekkel kapcsolatban, akkor jól látszik, hogy bizonyos százalékos visszatartás van előre eltervezett gyilkosságok esetén, hiszen hogy az ember belegondol, hogy milyen nehéz eltüntetni a hullát, otthon hagyom a telefont, a bankkártyát, de az autóban is van GPS, az is van, minden van, GPS van az autóban, de akkor, hogyha otthon hagyom mindezt, és nem tudom, akkor az Uberben is van, akkor nem tudom, és akkor a rendőrség esetleg azt tűnik fel, hogy mindent otthon hagytam, tehát ugye bonyolult az egész, és akkor lehet, hogy hát mégse, nem tudom, zavar engem annyira a szomszédnak a ludja, ugye, hogy nem tudom, ami radikális lépésre szálljam el magam, és akkor innentől kezdve ezt lehet, hogy mondjuk az emberek egy x százaléka, aki meglépné, az nem lépi meg, viszont jól látszik, hogy nincs az a jogrend, ami a hirtelen felindulásból elkövetett bűnelkövetést visszatartaná, mert a, nem tudom, tehát a harmadik, nem tudom, barackpálinka után, vagy nem harmadik, tehát ugye Magyarországról beszélünk, de nyolcadik után, nem tudom, a kocsmai bicskázást, azt még soha nem tartotta vissza a jogrend, tehát így nem jutott eszébe, nem tudom, x állampolgárnak, hogy hoppá, nem tudom, ez most már nem csak vandalizmus, hanem súlyos testi sértés, vagy nem is súlyos testi sértés, hanem gyilkossági kísérlet, vagy mit tudom én, úgyhogy lássuk be,
0: hát
1: hogy figyelsz, ez nem...
0: Hát figyelsz, de mivel ugye változik a kultúra, és változnak a társadalmak, kocsmák egyre kevesebben vannak.
1: Nincs kocsma, így van.
0: Úgyhogy például, ugye, és hogy vagy otthon történik, vagy ugye, amit mostanában hallunk, hogy a bevásárló központokban van a lövöldözés, mert hát nincs kocsma.
1: Igen, nincs kocsma, és akkor, hát meg igen, meg összeütközések.

0: tudás állapotában, aha, vagy a szintézisében van a tudomány, bár ez enyhe szimplifikáció nyilvánvalóan, tehát hogy agressziós képességgel születünk, ez bennünk van, ez nem épül fel, nem nő, blablabla, hanem a kontextusokat tanuljuk meg. És nagyon izgalmas, hogy például, ami kiváltja a viselkedést, ott nem leszünk agresszívabbak, például az alkohol egy jó példa erre, ugye Európában mindenki tudja, hogy az alkoholtól agresszívabbak leszünk, de nem leszünk egyébként agresszívak az alkoholtól. Alkoholtól azok lesznek agresszívek,
1: akik
0: ezt tanulták meg, hogy agresszívabbak legyenek, vagy akik eleve már agresszívabbak voltak, és itt jön mondjuk, amit behozott a hallgató, és itt jön, hogy ugye nem teljesen hibás a környezeti elgondolás, mert például azok, akik alacsonyabb szociogazdasági környezetben élnek, azoknak a különböző környezeti behatások miatt kevésbé, vagy lassabban fejlődik például a homloklebeny, egyéb, nem tudom, stressztűrésnő, nagyobb valószínűséggel esnek önmaguk is agresszió áldozatává, otthon is nagyobb valószínűséggel agresszív a közeg, tehát eleve egy magasabb agressziós predispozícióval léteznek, és innentől kezdve a minden, ami opcionálisan, tehát a magasabb tesztoszteron, az agresszív videójáték, az agresszív nem tudom, amitől önmagában nem leszel agresszívebb, mégis agresszióvá tehet, hiszen eleve egy olyan környezetben voltál, ami arra kulturalizált, vagy nem is tudom, tehát ugye tanított, olyan kontextusba helyezte az agressziót, ahol ez egy nagyon közvetlen dolog. De egyébként meg az állatvilágban se teljesen egyértelmű, hogy az agresszió ugye a stresszorral, vagy stresszel hogy kapcsolódik össze, mert például az oroszlánoknál figyelték meg, hogy a csoporton belüli hím-hím agresszió az nem akkor a legmagasabb, amikor éheznek az állatok, hanem amikor az úgynevezett ilyen viselkedési zsír felépül, tehát pont amikor a legnagyobb mennyiségű kalória érhető el, akkor élesedik ki. Tehát egyébként, ha ezt követnénk, hogyha akkor lehet, hogy inkább azt kéne látnunk izgalmas módon.
1: Egyre gazdagabbak vagyunk, és jólétben élünk, akkor egymásnak
0: az agresszió. És bizonyos értelemben lehet, hogy ezt is látjuk, mert ugye ha bizonyos agresszió formákat nézünk, iskolai lövöldözés, nem tudom micsoda, akkor az alapvetően jóléti társadalomakra érdekel. De ez bonyolult. Tehát ugye mindig az van, hogy amikor eljutunk az emberhez, tehát van ez az összes modell, és elérünk az emberhez, akkor mivel, hogy annyira komplex maga a kulturális környezetünk és kontextusunk, innentől kezdve egy lebonthatatlan kizárólag ezekre az eredőkre.
1: Jó, de akkor most berakok egy zenét, jó, és akkor megnézzük, hogy ebből az eredőkből melyik szállat.
0: Próbálunk meg.
1: Próbáljuk el, mert lehet, hogy akkor tényleg érdemes lenne erről a tanulmányról beszélni, és én pedig egy Trabantot fogok berakni, mert megjelent októberben a nagy lemez, vagy megjelenik, és hogy ez tök izgalmas egyébként, hogy van egy nagy lemez.

0: Tilos Rádió, FM 90.3, benne a társadalom drámák, tilos.hu-n is lehet online hallgatni. Hát 2.15.37.73 Miklóssal és Basával. Hát ez a szám, egy kicsit érződött, hogy sok-sok csatorna volt, és akkor ezt így összerakták.
1: Nem, mint hogy sáv? Vagy...
0: Igen, és akkor már ez egy ilyen újra csinált dolog, mint az utolsó Beatles dal, ugye?
1: Ja.
0: Tehát, hogy volt egy magnókazeta, valaki énekel, és akkor az, érted?
1: Na ez például tök furcsa, hogy én például azt nem tudtam tolerálni abban az értelemben, hogy nem hallgattam meg.
0: Nem hallgattam.
1: Tehát, hogy én nagyon szívesen meghallgatom a John Lennon, nem tudom, kazettás bootlegjeit, meg nem tudom, de amikor abból akkor csinálunk így utólag valamit... Nem azt mondom, hogy ennek nincs művész értéke, vagy nem jó ötlet, vagy nem tudom, de hogy nem éreztem azt. Ez tök fura, hogy még csak rá se kellett gondolnom arra, hogy ne hallgassam meg. Ez még csak így tudatosult bennem, hogy így tudtam róla, hogy van.
0: Aha.
1: Óriási Beatles rajongó vagyok. Tehát a irodámban is egy, nem tudom, tegyen. Rohadt nagy, nem tudom, John Lennon kép van, és nem, legalább ilyen 1 méter x 50 centis, és, de nem gondoltam, tehát fel sem merült. És egyébként itt jön a képbe, hogy ez a viselkedést, talán itt lezárhatjuk, hogy egyébként általában így a viselkedéseknek a mi a igazi olyan mérője, hogy be fog-e következni egy viselkedés, vagy sem, ott tényleg az a szomorú igazság, hogy azok, például azok nem fognak csalni, akiknek eszükbe se jut, hogy csalni kéne. Tehát ugye az olyan kísérletekben, amikor ugye a csalási hajlandóságot mutatják, akkor ott a különböző agy működésekben, amik a homloklebenynek, mindegy, szóval ezeknek a felmerülésében azt nem tudják megmutatni, hogy hányszor fog, hogy fog-e csalni, vagy nem fog, azt lehet tudni, hogy tehát akinek aktiválódik mondjuk a homloklebeny, amikor rájön, hogy most csalhatna, akkor az egyszer biztos, hogy fog, és azok nem csalnak, akiknek eszükbe se jut.
0: Na tessék.
1: Úgyhogy... Illetve van egy másik, de azt majd a hallgató után.
0: Haló!
2: Szervusztok! Elnézést, hogy a homloklebeny...
1: Te vagy a homloklebenyünk, ez a jó.
2: Először is nagyon-nagyon szeretném megköszönni azt a könyvet, amit bár jogosan, de megkaptam a Miklóstól. Azért emelném ezt ki, mert teljesen meglepett. Két dolog, egyrészt, hogy dedikálva van, ez igazán...
1: Igen, mondtuk. Nagy...
0: Hát ez volt
2: a... Jó, hát ki emlékszik már mindenre, hát most...
1: Sokáig tartott, mire ideért, és ezért...
2: Igen, sokáig tartott még át, mindegy. De hogy ráadásul, ami még jobban meglepett, hogy a saját könyvtáradból ajánlottad, hát mert ugye benne van.
1: Benne van a pecsét, hát ja? Okay.
0: Van egy könyvtár pecsét?
1: Van. Hát az irodámban tartom a könyveimet, és nem mennek sehová.
2: Tehát, hogy ilyen nagy megtiszteltetés, de most tök van. Tehát ez
1: nekem sokat számít. Hát én olvasd de egészséggel, vagy
2: már,
1: nem tudom, hogy
2: mindenki. Már majdnem neki kezdtem majdnem, de nyilván...
1: Szerintem az a legjobb olyan... benne, hogy ilyen, tehát ez egy relatív régi könyv, és hát teljesen igen. aktuális. Tehát egyrészt azt mutatja, hogy a tudománynak van egy inkumbenciája, vagy nem tudom, ugye?
2: Igen.
1: A másik meg, hogy a úgy látszik, hogy a társadalomnak is van egy ilyen rigidsége, tehát úgy látszik, hogy a társadalmak tudnak nem kétszer ugyanabba a folyóba lépni, hanem ugyanabba a folyóba állni folyamatosan.
2: Nem tudom, hogy ti említettétek egy másik könyvéleményemet is, meg aztán a Tudomány korlátai című könyvet.
1: Aha, igen, említettük múltkor.
2: Na, sikerült beszerezni. Hát nem mondom, hogy olcsó volt, de hát egy angol úriembernek semmi sem drága. Úgyhogy a kettőt valószínűleg össze fogom mixelni, és akkor azzal együtt fogom, mert az baromi érdekes könyvnek tűnik, az is.
1: Nem sok legyen így, bort a sörrel.
2: Ugyan már a feleségem, ahogy is leszoktam, na mindegy, csak az unikum maradt, hogy továbbra is akkor a homloklebenyek irányába, és még egyszer nagyon köszönöm.
1: Ja, én szívesen, mi köszönjük a támogatást.
2: Ja, várj, bocs, egy orosz nyelvű könyvet ott hagytam Csinónál.
1: Ah, oké.
0: Jó.
2: Méghozzá egy filmrendezőről szólt, van, nem tudom, azt hiszem, talán Bergman. Igen, teljesen.
0: Ja, hogy mert neked a tudod az orosz káidnot izélni?
3: Hát igen, meg igen, van a kis orosz könyvteremet, meg hát végül is egy
2: további oldalt.
0: Köszönjük.
3: Hello. Tehát egy, hogy mondják ezt a... Oké, magyarul már kezdek elfelejteni. Ez a... Amiben szavak vannak.
0: Szótár?
3: Szótár, igen.
0: Vagy dictionary?
3: Igen, de egy szótár, azért neki ülök én is az orosz szövegeknek, még mindig. Aha. De, vagy ilyenkább, valószínűleg gyakrabban kéne megtennem, és akkor talán akkor mondna is. Na, nagyon sok orosz nyelvű hallgató van egyébként. Aha. Nagyon kevés orosz hallgató van, de rengeteg orosz nyelvű hallgató van. És azt gondoltam, hogy lehet, hogyha egy kicsit velük így kvázi, ugye ez is anyanyelvükön, de ugye nem az anyanyelvük, csak az első nyelvük. Tehát ez is olyan fura, tehát, hogy
0: hát az eset... oktatás nyelve, gondolom, hogy a hivatalos nyelv, vagy a nem tudom, hogy nevezzük ezt.
3: Hát az államnyelv az ugye a legtöbb helyen meg van engedve, úgy, mint Máltán, hogy az angol is, meg a uh-huh. hely is, hogy tehát az államigazgatásban használhatod az oroszt, meg a legtöbb, tehát Kirgizisztánban egész mostan tudom, hogy ott választanod kell, amikor beíratod a kölköt az általános iskolába, vagy orosz oktatásba, orosz anyanyelvű, vagy orosz nyelvű oktatásba, vagy kirgiz nyelvű oktatásba küldöd, és nagyon sokan, hogy az oroszba küldik, abból az egyszerű, pragmatikus megfontolásból, hogy orosz nyelven szerzett papírokkal, diplomákkal, vagy mit tudom én, tehát ilyen mindenfajta ilyen érettség bizonyítványokkal utána tud menni orosz egyetemre, amik utána hát magasabb pozíciókat jelenthetnek, vagy akár magasabban fizető állást, sőt, bizonyos értelemben ilyen kis ugrásokkal, áttéttel még könnyebb nyugati uh-huh. menést is uh-huh. jelentett, mondjuk az Ukrajna ellen folyó háború kitörése előtt.
0: Előtt, aha. Uh-huh.
3: Ugye, tehát ez jelenti azt, hogy nem tudom, eljutott egy relatív jó orosz egyetemre, és akkor onnan Erasmus plusszal, vagy nem tudom milyen valamivel, akkor nyugatra, akkor nem tudom, ott is lehet. Tehát,
0: hát még... ez, de egyébként ez szerintem Szlovákiában, Ukrajnában, a magyar kisebbségnek, szerintem akár még lehet, hogy Romániában is ez talán Romániában nem, de hogy ez jellemző mm. hogy az államnyelvnek a továbbtanulási potenciáljuk nyilvánvalóan magasabb és több is.
3: Nem az államnyelvet, ugye Kirgizisztánban az államnyelvet.
0: Ja, hát a két, igen.
3: Hát én ezt inkább úgy mondanám, hogyha Magyarországon mondjuk nagy tömegekben, tehát tömegesen lenne elérhető mondjuk a német nyelvű oktatás, tehát mondjuk dönthetnél úgy mondjuk Nyugat-Magyarországon, hogy államilag finanszírozott oktatásba beirathatod magyarul vagy németül, aha. akkor én elég sanszosan, tehát azt gondolom, hogy elég sanszos, hogy egy jelentős százalék nem magyar nyelvű iskolába küldeni a gyereket, egyszerűen arra gondol, hogy utána könnyebben tud átmenni dolgozni.
0: Ez biztos, de hát ez így is van.
3: És így is van.
0: Hát vannak hát de az otthon, most már ugye, 4, 6, 10, x osztályos, 8 osztályos gimnáziumok.
3: Megtanul, de ugye másról beszélünk, ugye az, ahol tehát konkrétan a teljes, tehát hogy a zérótól, mert tudom, hogy van itt is az osztrák suli, meg nem tudom.
0: Jó,
3: tehát,
0: de az
3: hogy
0: magán. Ezek,
3: azok magának,
0: igen. De például a Tamás Járon két tannyelvű általános gimnázium, tannyelvű. Ott valamit, van, ahol az ekte németül.
3: Ja, persze, meg ugye van az a német, magyarországi német kisebbségeknek is van uh-huh. súlya, nem tudom, tehát ilyen vannak, de azt mondod, tehát arról beszélek, ami Kirgizisztán például maradva, aha. hogy ez hogy tömegesen igen, elérhető, igen, tehát igen. tulajdonképpen tényleg bárkinek aha. csak a döntésén múlik.
0: Az érdekes viszont.
3: És akkor innentől kezdve tényleg az van, hogy ott Nyugat-Magyarországon hányan maradnának magyar nyelv beszélők, ez egy érdekes kérdés.
0: Na majd akkor folytassuk akkor az orosz toleranciát, mert például és előtte pedig azért adnék a hallgatóknak is feladatot, hogy mert hogy nekem most nem jutott eszembe, de hogy ha együtt gondolkozunk, akkor szerintem eszünkbe jut, hogy van-e olyan élménye a hallgatóknak, vagy nekem, hogy már nem veszük észre, hogy ezzel kapcsolatban teljesen toleránsok vagyunk. Uh-huh. És hogy mi ez? És hogy ha vissza tud menni a filogenetikai történetben, hogy mikortól van ez így, akár Magyarországon, akár az ő családjában, akár az ő személyes életében, hogy ez föl se tűnik számára, hogy ő ezt elfogadja.
3: Aha. Tehát mi az, amit úgy tolerál, hogy már nem kell tolerálni?
0: Hát, hogy ami teljesen természetes, hogy ez, igen. Na, de ez milyen érdekes, hogy most ezt így kimondtad, hogy valamit úgy tolerálni, amikor már nem kell ezt a szót használnod.
3: Mert ez így van. Igen.
0: Ugye? Tehát akkor az ennek a mix tanulmánynak azért van valami a sok összemixelt többi tanulmányban, hogy azért van.
3: Én a konklúzióval kapcsolatban voltam egyedül olyan, hogy igazából nincsen, amit egyébként én leszek az utolsó, aki ezzel kapcsolatban következett dob valakire, mert tipikusan a tanulmányaimnak a konklúziója az, maradjunk annyiba, hogy...
0: Hogy de jó volt csinálni.
3: Szívesen újraírnám mindet, ha újra tudnám írni őket, már úgy értem, hogyha most tudnék többet mondani konklúziónak, de a konkludálatlanság azt hiszem, hogy az ilyen általános bűnöm. Uh-huh. De mondjuk nehéz is, tehát az igazság, hogy valahol a konklúzióhoz így nagyon le kell egyszerűsítened a gondolatodat, és ezt nehéz megtenni. Mert vagy az történik, hogy nem érted, vagy tényleg azt érzed, hogy akkor ilyen Jordan Peterson-ségbe esel, hogy akkor fogsz egy változót, és akkor ezért megmagyaráztad a világot, és tessék, ami nekem nem szimpi. De maradjunk annyiban, hogy tehát egyrészt még az előző hallgató csak hogy érezze, hogy abszolút, tehát hogy nem azt mondom, hogy ő neki nincs igaz, vagy valami, tehát hogy egyébként meg viselkedésbűnök tényleg azt alá kell húzni, ezt minden kísérlet bebizonyította, hogy sajnos az agresszió az és az agressziónak a fizikai megjelenése az csökkenti az individuális stresszt. Tehát, és ki is tudja váltani a patkányt, hogyha betanítasz, hogy ötször húzzon meg egy kart, és kap egy jutalomfalatot, ha elkezdesz vele játszani, hogy meghúz ötször, és utána nem mindig ad falatot, aztán egyáltalán nem ad falatot, hiába húzogatja ötször, akkor, és van egy másik patkány a ketrecbe vele, akkor a patkány, aki át lett verve, meg fog fordulni, és egy rohadtul meg fogja harapni a másikat. Tehát ugye nem... És ez fontos, hogy ez azért jó kísérlet, mert ezt mutatja, hogy nem azért harapja meg, mert frusztrált lett, de azért, vagy igen, tehát a viselkedés nem mond, tehát a viselkedés nem azért jelenik meg a társas, mert előtte is létezett már harapás, mint harapás lehetőség, tehát mint viselkedés norma, de a kiváltó az innentől kezdve azért mégiscsak az a...
0: Az nem környe... a másik viselkedése, hanem a te...
3: Viszont ebből következik az empátia, mindegy, de hogy ez egy külön műsor lenne ezzel kapcsolatban, tehát ugye, hogy a majmoknál, már csimpánzoknál meg a környezet meg tudja különböztetni az elszenvedett erőszakok közötti különbséget, tehát az a hím, akit csak úgy random frusztráció miatt laposra ver az alfa, az több kedvességet és ilyen kurkászást fog kapni a csoport többi tagjától, mint az, aki hát bepróbálkozott, vagy tiszteletlenül viselkedett, és azért lett laposra verve. És akkor ez viszont már így a tolerancia felé megy. És sajnos az embernél is pontosan így van, hogyha valaki ideges, és utána agresszív, és utána megmérik, akkor az ő stressz szintje lejjebb ment, és ez egy szomorú dolog. De megint csak ugye mi az, ami a következtetés a lényeg, tehát azt a következtetés vonjuk le, hogy akkor verjük össze mindenkit, és akkor jobb lesz nekünk, mert én nem leszek rákos, úgyhogy inkább, ugye, én nem akarok hasnyálni egy rákot, úgyhogy inkább mostanra verekszem, ugye, tehát nem ez kéne, hogy legyen a környezeti hatásom, tényleg megérteni azt, hogy hát felelősek vagyunk, hogy milyen környezetet alakítunk.
0: Na jó, de igen, de hogy...
3: És ebbe tartozik bele, hogy felelősek vagyunk azért is, hogy belegondoljunk abba, hogy miközben azzal foglalkozunk egy csomót, hogy milyen hatással van az elnyomás, a diszkrimináció. Ugye mi magunk is erről több adást toltunk az a közelmúltban, hogy ez hogy határozza meg az embereket, és nem beszélünk arról, hogy a tolerancia egyébként mi hogyan tudja meghatározni az embereket, mert ugye felmerül az a kérdés, amit most így már elhangzott, hogy a tolerancia, ami olyan tolerancia, hogy már nem is veszem észre, hogy tolerálom, az még tolerancia-e? Vagy már az ugye a normába beépült? Vagy ugye, tehát, hogy van-e különbség a tolerancia és a társadalmi norma között? Mert hogy implicite arról van szó, hogyha én azt mondom, hogy én tolerálok valamit, abban azt mondom, hogy én a...
0: Van egy megkülönböztetésed.
3: Igen. Én
1: észlelem.
0: Észleled a másságot.
1: A másságot, és abban a pozícióban vagyok, ahol ezt tolerálom, megengedem a másiknak. És ez, hogyha így mondom, akkor rögtön bejön a képbe az, amiről az elején beszéltünk, hogy itt van egy hatalmi különbség, mert én megteszem azt a kegyet, tulajdonképpen úri kegyet gyakorolok, hogy én érzékelem, hogy ő más, mint én, és nekem ettől felfordul a gyomrom, vagy nem tudom, vagy én nekem ez zavaró, de most én vagyok akkora ember, hogy ezt megengedem neki. És ennek bizony jelentős következménye van arra nézve, aki úgy érzi, hogy ő tolerálva van.
0: Így van, tehát ez, ő ezt nagyon jól fogja érezni, ezt
1: abszolút fogja
0: különbséget, érezni. És ezt nem is hiszedik el, hogy mennyire, és hogy például erre ezt a szerintem a Miklós is bőven meg tudja erősíteni, hogy amikor az ember terepmunkán van, és például romák közt, vagy egy olyan kisebbség körében, akinek nem olyan jó a többségi társadalomban, akkor nagyon figyelni kell pontosan a kutatónak, vagy a résztvevő megfigyelőnek, hogy viselkedsz, hogy mozogsz ebben a közegben, mert bár akkor ott te vagy a kisebbség, ami ad egy érdekes svungot a dolognak.
1: Hát tulajdonképpen tolerálják a jelenlétet.
0: Igen, tehát, hogy ha te csak ezt egy, hogy egyrészt átérzed, hogy milyen, amikor csak tolerálva vagy, igen, és milyen az, amikor befogadnak, és hogy szerintem ebből iszonyú sokat lehet tanulni, hogy mi az a dolog, amikor ez átfordulhat, igen, és hogy neked mit kell ezért tenned, és hogy miközben nem múlik el az, hogy te mégiscsak a többsége társadalomnak vagy egy eleme.
1: Igen.
0: Csak éppen egy furcsa szituációban. Haló?
2: Sziasztok! Szerintem ez egy adok-kapok. Tehát áldozatot hoz mindkét fél. És én azon gondolkodom, hogy vajon azok a kisebbségek, akik felé most nagyon nyomnak bennünket, hogy toleráljuk az ő másságukat, ott vajon tudjuk-e azt, hogy mi mit kapunk vissza? Tehát, hogy én áldozatot hozok, tolerálnom kell az ő másságát, de ő vajon milyen áldozatot hoz, értem. És hogy pont mivel ez talán nincs meg ebben a diskurzusban, vagy ez az adókapok ennyire nem jól látszik, vagy ha így tudtok erre példát mondani, akkor ennek örülnék, hogy azért nehéz, és hogy azért ennyire kevésszer fordul ez elő.
0: De ez az áldozat, én nekem ez egy kicsit erős, hogy áldozatot hozom.
2: Akkor keres másik szinonimát, ez van ennek más szinonimája.
1: De ez jó, mert jó, ez fókuszcsoport, felírtuk
0: ezt a szót, hogy áldozatot hozni.
2: Várjál, most a fejéként mondom az áldozatot, hanem hogy áldozatot hozok, tehát az egy gesztus, ugye, amit Viki
1: hát
2: mondott.
1: Ez egy fontos, ez tök jó mondani.
2: Kegyet gyakorlók, tehát tökéletlen egy kegyet gyakorlók, ez jobb.
1: Nem, hogy épp mondtam a Sajnak, hogy ez ezért beszélgetünk, mert ugye pont, hogy bedobja az emberek, bedobják ezeket a
0: szavakat,
1: és ezen kell gondolkozni. Ez is fontos.
2: Na jó, csak hogy nem úgy...
1: Azért mondd,
2: úgy maradjon, hogy áldozatként van az ember, mert nem áldozatként vagyok benne, hanem ugye egyfajta...
1: Befektetsz.
2: Enged, hogy nagy lelkű legyek.
1: Igen, tehát ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a tolerancia az egyfajta ilyen kooperációs befektetés, és amit felvetettél problémaként, hogy te azt nem látod most, hogy hol térül meg ez a befektetés.
2: Hát nagyon sokan nem látják szerintem. Tehát én ugye azért elég nyíltan vállalom, hogy például az LMBTQ-eknek stb. Esetén bennem, megmondom őszintén, van egy olyan, aminél nem látszik az, hogy ez hol térülhet meg. Tehát én bennem ez így csapódik le. És ettől függetlenül nekem nincs semmi bajom velük. Csak a harcot magát nem értem, hogy ez most hova fog kifutni, hogy ők miért szeretnék azt, hogy mi meghozzuk ezt az áldozatot, mi mit kapunk majd ezért vissza cserébe. Tehát, hogy mi áldozatot kell hozzunk, én azt sem nagyon látom, hogy mi az az áldozat, amit meg kell hozzak, mert nyilván nem megyek ki verni őket, meg nem megyek köpködni a Pride-ra, hanem hogy ennek ellenére van ez a fajta harc, és ez kicsit ilyen visszás, nem leszek tőle toleránsabb ettől, hogy ők ezt csinálják, érted?
1: Értjük, amit mondasz.
2: De lehet, hogy van másabb példa is, most nekem csak így ez ugrik be, hogy valahogy ha egyakorol mindkét fél, akkor ez szerintem ez, hogyha jobban kikristályosodna, akkor a tolerancia gyakrabban nyilvánulna meg. Uh-huh. Egymás mellett élésben. Na, köszi.
1: Köszi. Nagyon izgalmas, nagyon tök jó felvetés. Tulajdonképpen bizonyos értelemben pont hallgassunk a következőt is.
0: Jó. Egyszerűen sem papírt kéne vennünk és jegyzetelnünk kellene, mert hogy haló.
4: Haló, Iván vagyok.
0: Szia.
4: Buszosnak felelnék. Nem értem, egyáltalán nem értem, hogy a tolerancia az miért egy ilyen adok-kapok biznisz. Már a felvetésre értem, de belemegyek az ő gondolat menetébe, és hogyha elfogadom, hogy egy adok-kapok biznisz, akkor ott találok benne hibát, hogy ő egy azonnali viszont kapokot vár el. Uh-huh. Vannak olyan dolgok, amik hosszú távon térülnek meg egy társadalomban. Uh-huh. Tehát tegyük föl, jobb lesz a világ attól, hogy én tolerálom a másságot, amit nem olyan nem kell magyarázni, mert egyrészt már megtörtént, uh-huh. másrészt pedig nem könnyű belátni, hogy így van.
0: Okay. Uh-huh. És mit gondolsz arról, ami ami megjelenik ebben a tanulmányban, igazából mindegy, de hogy ott azt mondják, hogy ez egyfajta viszonyban, hogy például pontosan az LMBTQ emberek esetében, hogy a tolerancia az önmagában kevés, és hogy ők szeretnék ezt a tisztelettel felváltani, tehát, hogy amikor, és akkor én ezen gondolkozok, hogy esetleg ez már nem lenne túl sok dolog, vagy hogy miért kéne nekem például különleges tisztelettel viszonyulnom bárkihez, és hogy általános tisztelet pedig minthogyha az kevés lenne.
4: Szerintem pontosan fogalmaztak. Uh-huh. Én sejteni vélem, hogy mire gondoltam, de aztán lehet, hogy nincs igazam. Nem kell tisztelni őket, hanem egyszerűen természetesnek venni, hogy van uh-huh. ilyen. Tehát nem fel, van, akiben kivált pozitív, tehát én tök semlegesen viszonyulok hozzájuk. De amikor tiszteletről beszéltek, akkor szerintem arra gondolhattak, uh-huh. ahogy én is tisztelem azokat, akik ebben a homofób társadalomban, például, mint a miénk, aha. fölvállalják, és kézenfogva végig mennek az utcán. Uh-huh. Tehát a mai viszonyok között én kénytelen vagyok tisztelni azokat, akik nem bújnak el, hanem vállalják az esetleges beszólásokat, aha. atrocitásokat. Nem lehet, hogy erről van szó?
1: De egyébként valószínű, tök jó, amit mondasz, mert ugye egész pontosan, hogy ez holland példát hoz, tehát a holland LMBTQ közösségből hoz ilyen etnográfiai példát erre a mondatra, hogy nem azt akarjuk, hogy toleráljanak minket, hanem azt akarjuk, hogy tiszteljenek minket. És azt hiszem, hogy ebben a szöveg környezetben, azt is feltételezve, hogy itt ugye egy nem anyanyelvi beszélőkről van szó, itt tulajdonképpen valószínűleg valami olyan fogalmazódik meg, ami ez a tisztelet, de egyébként azért lássuk be, hogy ez a tisztelet, ez ugye szokott futni polgárjogi környezetben, meg akár ugye egyenjogúsági közeledben, ugye van a Aretha Franklinnek a Respect című szám, ugye? Uh-huh. Igen, tehát hogy ennek nyilván vannak többféle dimenziója, és itt szerintem ez a tisztelet, ez kifejezetten valahogy abba az irányba megy, amiről beszéltünk, hogy nem elfogadás, hanem ez egy olyan jogi státusz, ahol, tehát a tisztelet, most ez nehéz, az előbb a fejemben olyan jó volt.
4: Értem, amit mondasz, tehát azt akarod mondani, hogy tiszteled annyira, mint bárki más.
1: Pontosan, igen. Tehát a tisztelet, mint nem tudom, polgári együttélés.
4: Tehát nem egy ilyen kiemelt ajándékozó álláspont, hanem egy olyan, mint, de akkor megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk, tehát, hogy tulajdonképpen annyira evidenciának, most idehozom a Pride-ot, ami mindig, hogy mondjam, tehát van rengeteg meleg ismerős, aki például gyűlöli a Pride-ot az extremitásai miatt, és nagyon sok homofób szintén ismerősömmel beszéltem, akik megkérdezik, hogy miért van erre szükség, hogy miért ennyire manifest, miért ennyire, hogy mondjam, provokatív. És akkor mindig azt kérdezem tőlük, hogy nincs kedvük megpróbálni egy évtizedet úgy leérni, hogy nincs homofóbia, végig tudnak menni kézen fogva az utcán, és akkor lehet, hogy nem így nézve ki a Pride.
3: Igen, ha nincs szükség a Pride-ra, akkor nincs. Tehát hogy egyébként igen, tehát ez ilyen egyszerű dolog egyébként, tehát úgy lehet mondani.
4: Oké, de egy picit így eloffoltuk most már, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönjük, sziasztok.
3: Igen, tehát ez tök jó, ami bekerült. Én két dolgon gondolkozom. Az egyik az az, hogy ha csak kooperáció szintre lemegyünk, tehát azt mondjuk, hogy tolerancia szükséges azért, hogy kooperáció legyen a társadalomban, akkor az afrikai, hogy hívják őket? Mindig elfelejtem, ez ezek a csupasz földi kutyák, azt hiszem azok, akik az emlősök között a legközelebb állnak hát az ilyen rovartársadalmakhoz. Ugye ez a csoport reciprocitás játék elméleti kooperációban voltak ezek a furcsa ilyen egyéni különbségek, és ezek a pucér földi kutyák voltak egy ilyen masszív példa, hogy itt ebbe a társadalomban mindenkinek van szerepe, és azt figyelték meg a biológusok, hogy vannak egyének, akik nem csak semmit, csak zabálnak. És híznak.
0: Azok, akik eldugaszolják.
3: Igen, és hogy bejön a pillanat, amikor bejön. És ugyanígy, tehát, hogy ez tehát a játék elmélet, hogy hol jön a büntetés, meg a kooperáció, nagyon nehéz, mert például oroszlánoknál is van olyan, hogy van egy nőstény, aki egyébként nem megy előre akkor, amikor a többiek mennek, mert hogy van valami más megtérülés. Tehát azt mondanám az első felvetés, hogy hol térül meg. Ott térül meg, hogy tényleg azt kell megértenünk egy társadalomban, hogy mindannyian bármelyik pillanatban kisebbség, valamilyen kisebbségbe kerültünk, mert tényleg ilyen alakulnak ki csoportosítási, tulajdonított csoporthova tartozás, és abban a percben, ha egy olyan társadalomban vagy, az nem számít, ha téged betesznek egy kisebbségbe, az ott hirtelen neked jó lesz, amikor bekerült ebbe a szerepbe.
0: Haló, bocsá, köszönjük, hogy megvártad, amikor
3: hallgattunk.
5: Igen, haló.
0: Szia.
5: Sziasztok, itt megint elemzom. Az előző felvetésre, hogy adok-kapok a tolerancia, erre egy másik példa jut eszembe. Mondjuk az iszlámnak az elterjedése Európában, meg az iszlám bevándorlással kapcsolatos ellentmondások, hogy ugye tehát egyrészt mi lehetünk toleránsak velük, meg szerintem alapvető, hogy be kell fogadni háború, vagy éhénység, vagy járványok, vagy politikai valási üldöztetés elől menekülő embereket. Viszont ugyanezt a toleranciát el kell, hogy várjuk tőlük is szerintem. Tehát, hogy ne legyen, mondjuk Németországban vannak olyan negyedek, ahol engedélyezve van a saria törvénykezés.
3: Nincsenek ilyen. Ez tényleg az, hogy nem tudom, tehát a testvérem Berlinbe él, transz személy, ő konkrétan egy állítólagos no-go zónában dolgozik, ott van a startup, akinek dolgozik, én is ott sokat sétáltam ebben a no-go zónában, tehát tényleg ezek az ilyen elképzelések, hogy Németországban hogy van a saria, az tényleg olyan, mint amikor a Lézer János mert lát egy csadort.
5: Jó, a lényeg az, hogy
3: értjük, amit mondasz, mert egyébként, ha majd Franciaországot nézzük, akkor már egy valid felvetés.
5: Csak hogy egyébként, ha ez nincs is engedélyezve, akkor is, tehát ez azért jelen van abban a társadalomban, meg ugye az iszlám terrorizmus, stb. És a willkommens kultúr így önmagában kevés. Tehát, hogy akkor várjuk el, hogy az iszlám bevándorlók is úgy viselkedjenek nem csak a német, hanem a saját társadalmunkon belül a nőkkel, tehát ők is legyenek toleránsak a melegekkel, stb. Stb. Tehát ezt oda visszavárjuk el. Szerintem itt fogható meg az, hogy ez egy adókapok. És ezt, ha ismeritek, Ayaan Hirsi Ali mondta, egy szomáliai muszlim származású holland politikus volt, és ő mondta, hogy az intolerancia tolerálása az gyávaság, és ez konkrétan az iszlámnak ezekre a szélsőségeire értette. Egyébként ateista lett később. Uh-huh. És hogy itt érünk vissza szerintem Popperhez, vagy a tolerancia paradoxonához, hogy az intoleranciát nem kell tolerálni.
0: Így van, igen.
5: Igen. Na, és itt be is zárt a kör, és köszönöm.
6: Köszönjük.
0: Egyébként ez a multikultúr, igen, tehát ez egy biztos egy nagyon izgalmas és nehéz.
3: De ez például a tanulmány alapján nagyon uh-huh. jól el lehet indítani egyébként. Uh-huh. Tehát ugye, ami itt felmerül, az még, tehát hogy akkor így menjünk aha. sorba, próbáljunk meg sorba menni. Ugye ez a adókapok mérjén meg... még ezt hallgassuk meg, és lejegyzettelem, és akkor utána lehet, hogy egy 5 percre kikapcsoljuk.
0: Jó, hogy el tud mondani. Hallgatunk.
7: Szia, kezdő vagyok. Arra lennék kíváncsi, hogy a tolerancia és az elfogadás között mi a különbség közelben?
0: Tolerancia és az elfogadás? Aha.
3: Hát szerintem szinoním.
0: Igen, tehát az egyik magyarul van, a másik meg valami...
3: Igen, jövőmény szó.
0: Igen.
7: Tehát jelentése ugyanaz.
3: Hát ebben a kontextusban szerintem, amikor azt mondom, hogy legyél elfogadó, az aha. ugyanaz, mint azt mondanám, hogy legyél toleráns, és mind a kettőben ugyanaz a töltet benne van, ugye? Mert hogy téged teszlek abban a helyzetben.
7: Ezt én is így gondoltam, igen. Csak jó, oké.
3: Okay. Így, hogy azt hiszem, ez így igen. Tehát az egyik az idegen szó, a másik meg okay. rég korábbi köszi. Idegen szó. Igen, köszi.
7: Köszi. Sziasztok.
3: Bár nem tudom az etimológiáját az elfogadásnak.
0: Na, kikapcsolom, most akkor elmondod?
3: Hát megpróbáljuk.
0: Egy picit kikapcsoltuk, hogy Miklós valamit. Elmondja a dábrát. Ugye az vagy
3: igen, de most felrajzoltunk, tehát most egy volt uh-huh. Nagyon izgalmas input a igen. fókuszcsoportunkból, és akkor próbáljuk megnézni. Tehát ugye ez a reciprocitás, ez az egész dolog, meg ugye, hogy a meleg közösség, meg nem tudom, és ugye aztán erre jött az is, hogy... ugye, hogy most tisztelet kell le, vagy uh-huh, nem tudom, hogy akkor uh-huh. feldobjuk ezeket a példákat, illetve bejött a párhuzamos társadalmaknak a problémája, aha. mondjuk Franciaországban, Németországban, ez nem, persze, én is, nekem is a ismerősem, akik ott élnek, és mondják, hogy hát ő már nem mer felszállni a villamosra Münchenben, de azért nem tudom, tehát, hogy valószínűleg, tehát ugye olyan emberekről beszélünk, ez mindig érdemes belegondolni, hogy honnan jönnek az információk, milyen bájaszok vannak, milyen torzítások, tehát valószínűleg ez a Bayernnél dolgozó, nem tudom, egyébként a 12. kerületből kiköltözött Münchenbe, tehát lehet, hogy az egyes villamosra sem merre felszállni.
0: Soha nem utazott tehát, hogy, tömegközlekedésen Budapesten, én nem tudom képzelni.
3: Igen, és akkor innentől kezdve ugye, hogy a most szegényemnek tűnik München mondjuk 10 évvel ezelőtt, ezt el tudom képzelni, de ez nem biztos, hogy így a közállapotoknak a nem tudom, a morálromlása, vagy a bevándorló következménye. Illetve rögtön milyen érdekes, hogy bejön a hatalmi struktúra uh-huh. egyébként, akkor innen indítjuk a dolgot, hogy ugye ő tulajdonképpen bár bevándorló maga is, már azért a többségi társadalomba helyezi magát, aki kegyként hozza be a toleranciát, és problémaként is azonosítja a toleranciát, mint hogy miért toleráljuk azokat, akik ugye nem akik intoleránsak. De alapvetően, amikor az kétségtelen, tehát ez egy megkerülhetetlen probléma, hogy Franciaországban kialakultak a párhuzamos társadalmak, hogy tényleg nem találkozik egymással a kettő, tulajdonképpen. De ez a zéró pontban mégiscsak onnan indul, hogy van egy többségi társadalom, aki bizonyos értelemben tolerancia deficitből, vagy éppen a cikkben azonosított problémából kiindulva, hogy a tolerancia az egy kegy, amit én gyakorlok feléd, kialakított egy olyan hát diszkurzív elválást, egy olyan félre kommunikációt, amiben ő tolerálta a bevándorló muzulmánokat Afrikából, de nem tette őket tényleges részévé a társadalomnak. És ugye ez, mivel hogy a toleranciának és a befogadásnak, azért ez legyünk, tehát imádom, amikor ugye a kisebbségeket bombázzák, hogy ők miért nem kevésbé kisebbségek tulajdonképpen, akkor implicit, hogy mit mondunk, hogy ő szűnjön meg annak lenni, ami, és váljon a többségi társadalom részévé, és akkor be van fogadva. És utána, amikor nem tudom, 20-30-50-70 évvel később vagyunk, és már elmérgesedtek hosszantartó problémák, akkor a nagyon extrém eseteket kipécézve meg...
0: Azok igen, bevennek ebbe a csembörbe, és akkor ezt
3: kezdve, ezen kezdve ugye nem lehet másra beszélni, mint hogy hát itt igazából ők nem is akartak ennek a részévé válni, és bizonyos értelemben ugye ezzel a váddal, hogy ők soha nem is akartak, nagyon könnyen és effektíven levetjük magunkról annak a hát, felelősségét, hogy mi vajon megtettünk-e mindent azért, hogy... Mert ugye, hogyha ők ilyenek, akkor nekem nincs felelősségem, hiszen hát én bármit csinálhattam volna, ne is méregessük, hogy én mit csinálhattam volna, mert hát ezek ilyenek, és ők nem amilyen. Tehát itt jön a képbe, ami nagyon fontos, hogy mivel, hogy megvan ez a hatalmi hierarchia, inherensen abban, hogy én tolerálok valakit. Innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogy vannak azok a csoportok, akik ezt kikérik maguknak, és azok a csoportok is, akik nem kérik ki maguknak, rájuk ez egy negatív önidentifikációs teherként kerül. Mert úgy élni egy társadalomban, hogy te ott tolerálva vagy, az nehéz. Most nem néztem utána, de Papriki kollégám most nyakig benne van holokauszt emlékezett kutatásban, és ő egy regényből hozott egy példát, ahol elhangzik az, hogy hát, hogy mit pattognak ezek a zsidók itt Magyarországon, ez egyébként 40-es években játszódik, amikor hát itt Mátyás király óta szívesen vannak látva, hát most egy kicsit korlátozzák az ő jogaikat, de valami, és akkor a zsidó szereplőnek a fia odafordul az apjához, hát apa, hát tanultuk az iskolában, ez a Mátyás király, ez nem tudom, x száz évvel ezelőtt van, most miről beszél, hát most akkor mi vendégek vagyunk, akiket beengedtek, és akkor mondja az, hogy hát hallod, tehát, hogy itt élsz Magyarországon, nem tudom,
0: katolikus vagy már.
3: Igen, 10x generáció óta, és hirtelen kiteszik ugye a csendőr csizmát az asztalra, hogy te igazából itt egy ilyen tolerált vendégként vagy a többségi társadalom kegyéből. És itt jön be a képbe az, hogy vannak azok a csoportok, például, és ez, amit az afropesszimizmusos részben ugye előkerült, mint alapvető konfliktus Amerikába, hogy ugye hogyan pozícionálják magukat a különböző kisebbségek, vagy ugye ami itt megint csak ugye különbség a csoportok között, nem véletlen. Az kétségtelen nem véletlen, hogy az LMBTQ plusz közösségeknek nagyobb önérdek érvényesíti képessége van, hiszen bár rendkívül elnyomott helyzetben vannak, de mégiscsak ugye egy alapvetően többségi középosztálybeli szituációból kerülnek ebbe az elnyomott kisebbségi létbe, a kettő között szituatívan átjárásuk van, és nem véletlen, hogy ők tudnak olyan pozícióban lenni, például Hollandiába, ellentétben a nem tudom milyen észak-afrikai bevándorlókkal,
0: vagy a szürinámiakkal,
3: vagy igen, akik
0: indonézekkel,
3: akik meg tudják fogalmazni azt, hogy egyébként nekik problémájuk van pusztán az elfogadással. És akkor itt jön be a képbe az, hogy itt ugye pont arról van szó, hogy azt kéri ki magának, tulajdonképpen a kisebbség, akit tolerálnak, hogy őt beleszorítják ebbe a reciprocitás megérés kategóriába. Tehát tulajdonképpen ugye itt egy kondicionálissá válik a tolerancia. Mm-hmm. Igen? Tehát, hogy én addig tolerálok, amíg én úgy döntök, hogy én tolerálok téged, mert én ettől mondjuk magasabb rendűnek érzem magam, vagy amíg nekem megéri az, hogy én toleráljalak téged. Vagy amíg te megfelelsz azoknak a belépési küszöböknek, hogy én toleráljalak téged.
0: Hát ugye például
3: megerősíti igen, a határt. Igen,
0: hát Hollandiában is ugye ez volt, hogy, hogy miközben a 70-es, 80-es, 90-es években szinte mintaállam, hogy itt mennyiféle volt gyarmatról származó etnikum lakik együtt, de ott megvolt tehát a holland stratifikáció, a társadalmi stratifikációban ott megvolt, hogy ezt vizsgálták, hogy mi az a szint, ameddig eljuthat például egy szürinámi, hogy ha van egy kis boltja, vagy van egy kis kávézója, illetve a saját ételeit állító pici boltja, az még oké. De hogyha ez felett van, akkor elkezdenek olyan konnotációk rárakódni, ami például egy jobb módú hollandra nem, akkor azt mondják, hogy akkor ő biztos kábítószerbe kereskedik, biztos futtat, vagy csempészik, vagy valami nem legális bizniszbe utazik.
3: 100%.
0: És És akkor azt mondják, azért, mert van a szint a társadalomban, ameddig ő ebbe belejutott, és akkor ezt a fajta represszív toleranciát igenis lehet érezni, és lehet, hogy ugye ami törököknél, a német törököknél is a második, harmadik generációban jelenik meg, hogy egyszer csak megjelenik a fundamentalizmus.
3: Hát igen, és ugye még a Kobra 11-ben, ami ugye azzal hasított nagyot a kora 90-es években, hogy ugye az egyik rendőr az török származású. Uh-huh. Ugye egyrészt ez is nagyon vicces, hogy ez egy ilyen tolerancia műsor akart ugye lenni ebből a szempontból, de mégis tulajdonképpen önleleplező módon egy olyan személyt érdekes, kívülálló kisebbségiként mutattak be, aki egyébként a sztori szerint is Németországban született, nevelkedett, és a karhatalom kimagasló vagy fontos személyévé vált, de ő mégis ugye ebben a szituációban úgy jelenik meg, mint egy jól azonosítható különlegesség, aki igen. Tehát én milyen jó fej a német társadalom, uh-huh. Itt a Egyesült Németországnak a fegyveres karhatalma, hogy hát mint még ilyeneket is ugye tiszti rangba fogadnak. Igen, mert hogy ennyi tulajdonképpen. Uh-huh. És akkor hallgassuk meg akkor a Fókusz csoportos csoportterápiánk végkonklúziójaként így a hallgatói reflexiókat is.
0: Na de akkor tőled is megkérdezem addig, hogy van-e olyasmi, amit azt gondolsz, hogy már úgy tolerálsz, hogy már nem veszed észre, vagy pont ez a lényege ennek a lépésnek, hogy ezt már nem tudod fölidézni? Tehát például, hogy a nők vezetnek.
3: Hát én nekem anyám tanított vezetni, úgyhogy nekem ez ugye innentől kezdve az lenne a furcsa, az a furcsa, hogyha nem vezetnek.
0: Halló.
6: Halló.
3: Szia.
6: Megint Adamson, mindennel egyetértek, amit mondtál, csak hogy folyamatosan kizárólag a többségi befogadó társadalom felelősségéről beszéltél, ha jól értettem.
3: Hát igen, mert ők vannak abban hatalmi.
6: Igen. Csak hogy ugye Ayaan Hirsi Ali, aki szomáliai nőként vándorolt ki Hollandiába, pont egy intoleráns muzulmán társadalom elől ment. Tehát az ottani intolerancia elől menekült, mert hogy ott hogy bántak a nőkkel és a melegekkel, és hogy ezt a hozzáállást viszont Hollandiában sem kell a többségi társadalomnak sem tolerálnia.
3: Hát tehát, ha jól hallom, akkor ő ott egy politikus, tehát akkor neki ott nem kell tolerálnia ezt a elnyomást, ami otthon volt, ugye? Tehát, hogy ugye pont erről beszélünk.
6: De nem egyből politikusnak ment Hollandiába, hanem egy szegény. Tehát alulra küzdötte föl magát.
3: Hát világos, de nem kellett tolerálnia azt az elnyomást, amit otthon mondjuk az ő országában volt. Tehát nem kellett tolerálnia.
6: De nyugaton kialakulnak olyan párhuzamos társadalmak, ahol viszont ugyanez megvan, és ezt a nyugati társadalomban, mint ahogy saját magunktól is teljes joggal, ahogy mondod, elvárjuk, hogy toleráljuk az LMBTQ embereket, a más kultúrájú, más vallású embereket, ezt, hogy ne alakuljanak ilyen zárványok a mi társadalmainkon belül, ahol ezeket nem tolerálják.
3: Hát ez az, ugye igen, tehát pont ez, tehát itt, igen, tehát azt hiszem, hogy itt van értelmezési különbség, tehát amit én próbálok mondani, vagy részben ez a cikk is ezt mond, bár azért ezt egy kicsit kicsavarom a saját szájízem szerint, hogy pont az első lépés, amikor ezt a társadalom ilyen úgymond leereszkedő módon tolerálni akarja a bevándorló közösséget, az, ami oda fog vezetni, hogy kialakulnak azok a párhuzamos társadalmak, amik ellenében most te beszélsz. Tehát tulajdonképpen ugye a tényleges integráció, az integráció helyett van a tolerancia.
6: Amiről Zsuzsák beszél, ha jól értem?
3: Nem, mert én beszélek. Ez kizárólag nem. A Zsuzsák az csak egy popkulturális példa volt. A cikket azt többen írtak, azt majd feltöltjük a Facebook csoportra a linket. Azt egyébként Michael Verkuiten.
6: Definiáljuk akkor a különbséget az integráció meg a tolerancia között. Vagy hogy érzem a különbséget, csak hogy a kettő valahol együtt jár. Nem? Tehát,
3: ideális esetben nyilván van a kettő között együttjárás, mert ugye az első szituációban, amikor az ember találkozik a mássággal, akkor nyilvánvalóan valamilyen szociálpszichológiai felettes énként, nem tudom, valamilyen szinten kell, hogy belegondoljon abba, hogy itt most egy olyan szituációban van, ahol nem egyenlő felek vannak, ugye valaki kiszolgáltatottabb, mint a másik. De azt gondolom, hogy amit az elején beszéltünk róla, hogy el kell az integráció érdekében el kell a toleranciát távolítani az egyéni szintől, tehát hogy ne kegyként, azt hiszem már mondtuk ma, hogy ne kegyként kapják az emberek, hanem mondjuk alanyi jogon járjon, tehát és elérjük azt a szintet, ahol az emberek nem kell az életük, nem tudom, minden cselekedetét ahhoz mérni, hogy őket tolerálják. Ez az afrikai, na, amerikaiak...
8: Egyetértek, csak hogy ugye pont, hogy ezt mondom, hogy ez viszont nincs meg azokban a közösségekben, tehát hogy ezt magunktól, mint többségi társadalom elvárjuk, és teljes joggal elvárjuk a bevándorló közösségekkel szemben, viszont az ő közösségeikből lesz hiányzik, és...
3: Na hát ez viszont egy nagyon erős, tehát hogy mondjam, tehát neked most egy állításod, amit kéne valahogy bizonyítani, mert ez egy erős állítás, hogy belülük ez teljesen hiányzik.
8: Ja, ugye... nem, bocsánat, ez most túlzott.
3: Igen, de nem, és erre mondok is egy példát, tehát tulajdonképpen...
8: Nem mondtam, hanem, hogy vannak olyan közösségek, ahol...
3: Igen, de ez meg megint, nem tudom, hogy tényleg nem akarom magunkat reklámozni, de amikor így a kisebbségekkel kapcsolatos korábbi műsorunkban ezt tök jól, vagy megpróbáltuk tök jól körüljárni, hogy ugye az a probléma, hogy amikor különösen alapszociálpszichológiai probléma, hogyha megnézel, rátekintesz egy szituációra, és a különbözőség, tehát a másság, az egy nagyon erős inger. Uh-huh. És az egy rögtön egy értelmezési keretbe fogja tenni az összes többi észlelésedet. Tehát ha azt látod, hogy valaki, nem tudom, átszalad az úttesten, vagy bunkó, vagy nem tudom, és ő mondjuk a többségi társadalom tagja, vagy magaddal ingroupnak gondolod, akkor így le fogod írni, hogy valaki bunkón viselkedett. És abban a percben, hogyha mondjuk valaki sutyó, akkor az összekapcsolódik. És ugye ez azért necces, amit mondasz, ha megengeded ezt, hogy így fogalmazok, most az egyszerűség kedvén, mert ugye afrikai, amerikai esetében ezt nagyon jól végig lehet futtatni, hogy a második, sőt, már a második világháború előtt elindul a polgárosodási mozgalmat, az afroamerikai baptista mozgalommal indul el az a fajta önasszimilációs folyamat, amikor azt találják ki az afrikai amerikaiak, hogy mi járunk a templomba, házba fogunk lakni, atomizált családba lakunk, mint a fehérek, és teljesen, tehát hogy olyanok nehogy leszünk, olyanok leszünk, nehogy azt mondják nekünk, hogy mert mi hangoskodunk.
8: Szerintem pont hallgattam azt az adást.
3: És ezzel szemben, és ez megtörtént, és ugyanúgy megtörtént az, hogy felakasztották őket.
8: Ez ugyanígy történik a török kisebbséggel is, akik már évtizedek óta költöznek Németországba, és nagy részük integrálódott valóban. De azt szerint, tehát hogy azt ne állítsuk szerintem, hogy ha mondjuk megnézzük Iránt, a mai Iránt, vagy megnézzük Szomáliát, vagy sok közel-kelet észak-afrikai muzulmán társadalmat, ahol viszont tudjuk, hogy a nők és az LMBTQ embereknek a helyzete, az nincs azon a szinten, nincs azon a tolerancia.
3: Nem, szerintem félreértettük egymást ezzel az afrikai meg példával kapcsolatban. Nem az a lényeg, hogy ők megpróbáltak asszimilálódni, az a lényeg, hogy ez folyamatosan történik, ez az akarat, és ennek ellenére 2024-ben egy Ben Shapiro, vagy nem tudom, egy akármilyen jobboldali Tolkien, egy állítólagos szakember bemegy a médiába, és milliókhoz eljutatja a gondolatát, hogy az afrikai amerikaiak azok ők tehetnek arról, hogy rosszabb gazdasági helyzetben vannak, mert hogy az erőszak kultúrája, az üres konszumerizmus kultúrája, tehát tulajdonképpen azt mondják bizonyos értelemben, hogy hát, hogy itt van, és ők, tehát hogy mit toleráljunk abban, ami ugye egyébként itt a középosztálybeli a neoliberális értékekkel szemben megy. Tehát, hogy a kisebbség nem
0: igen,
3: tud asszimilálódni.
0: Most, most mondott példát afrikai államokat, ahol vannak,
3: de ez egy másik történet.
8: Amit te mondasz, abban egyetértünk. Én azt akarom mondani, hogy mondjuk egy mai Iránban, vagy mai Szomáliában, abban a társadalomban, és az onnan Európába menekülő, vagy hát bevándorló emberek között nagyon nagy arányban, most nem tudok százalékot mondani, de valóban nagy arányban integrálódnak.
3: Tehát az irániaknak nem kell, most lehet, hogy nem akarok ilyen nitpicking lenni, de hogy irániaknak nem kell integrálni, mert ők integrálva vannak, és ott amint elhagyják a határt, ők egy, tehát akik eljönnek Iránból, azok a családok, akik egyébként is emancipált életet élnek, és egy súlyos, hát teokratikus elnyomás.
8: Többségében mondjuk azt, igen.
3: Hát ők vannak a többségében, mert aki a vidéken, tehát én jártam Iránba, tanítottam is ott egyetemen, tehát azok az emberek, akik fent élnek a hegyekben, ők nem jönnek Iránból el. Tehát, hogy Irán egyébként nem egy rossz...
8: Irán most lehet, hogy rossz.
3: Igen, azért mondom, hogy a Szomália sokkal jobb példa.
0: Hát, hogy Afrika.
3: Igen, vagy egy csomó
8: Afrika. Hogy a legtöbben valóban pont ez elől a üldöztetés, meg intolerancia elől jönnek Európába, tehát pont, hogy...
3: Na, ez viszont egy masszív kérdés.
8: Tehát pont, hogy a toleránsabbak jönnek el, de hát azért látjuk, hogy azért történnek Európában is terrorcselekmények, és ezeket meg nem kell tolerálni, hanem ugyanezt el lehet várni tőlük is az integrációt. Tehát hogy amit a buszos mondott, ha jól emlékszem, hogy ez egy kétoldalú dolog, hogy egy közös társadalomban élünk, ahol a többségi társadalomnak is, meg a befogadandó, vagy hogy mondjam.
3: Jó, figyelj, Angliában él, nem tudom, most nagy számot fogom, 1 millió magyar. Nem él annyi, nem mindegy.
0: 600.
3: Igen, tehát te Angliában élő magyar vagy, nem tudom, holnap a betyársereg elkezdi, nem tudom, terrorműködését, nem tudom, Kelet-Londonban, mennyire éreznéd fairnek, hogy a te életedre rávetíti?
0: Köszönjük, hello. Szóval hát ezek... hogy mennyire fair az, hogy akkor, hogy a betyársereggel az összes emigráns a magyart összekevered.
3: Igen, tehát most igen, tehát ott él rengeteg észak-afrikai gazdasági bevándorló, konkrét menekült Szíriából, nem tudom, és utána nem tudom, az iszlám fundamentalizmust ezekre ilyen morális terként rávetíteni, hát erősen problémás az egészen biztos, hogyha így, tehát, és nem kell hozzá ilyen, nem tudom, woke, nem tudom, ezért zsebekbe bebújni, egyszerűen a egyszerű logika alapján végigfuttatjuk, az nem működik. Arról nem is beszélve, hogy a második generációs muzulmán fiatalok, akiket konkrét reakciós ideológiai képzéseken radikalizálnak, azokat hát azért pont a tolerancia, vagy ez a fajta ilyen elnyomó tolerancia, bennemfogadás az, ami ezekbe a körökbe lög, és hogyha előkerül, hogy mivel kéne valamit
0: stressz,
3: csinálni.
0: Stressz, az agresszió.
3: Így van, és ha bekerül a sztoriba, hogy mondjuk például hol kéne mondjuk szisztematikusan Popperi értelében intoleránsnak lenni, hát például mondjuk az nem biztos, hogy intolerancia, hogyha mondjuk nem hagyjuk, hogy mondjuk igen, tehát reakciós ilyennek elemek működjenek. De utána meg ott vagyunk, hogy akkor ott a gulág. Tehát ez egy penge élen táncolunk folyamatosan.
0: Haló, szia!
9: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Nagy érdeklődésre hallgattam az elmúlt 2 órában műsor, de most nem tudok elmenni, mert másodszor hozzák föl például. Szóval nem tudom, hogy Ayaan Hirsi Ali az hogy kerül az asztalra, vagy szóval nekem nagyon furcsa, hogy ez. Hát tényleg az orosz propagandának kéne kitalálni, hogy ez tökéletes, de hogy csak a magyarok hiszik, hogy bármilyen módon pozitív dolgokat mond bevándorlással kapcsolatban.
3: Nem, hát azt hiszem, hogy az megvédjem őket. Tehát...
9: vagy a bármilyen jövő szempontjából pozitívat mondanak.
3: Nem, mert hogy csak hogy a felhozókat megvédjem, talán annyit érdemes mondani, tehát, hogy végülis nem arról volt szó, hogy ő jókat mond, hanem hogy hát hogy arra, hogy van befogadás, és hogy ő maga is azt mondja, hogy rossz az extrémizmus, mert hogy ismeri, hogy onnan jött. De mondjuk, ha hogy kicsit átgondoltabban, Szálmán Rásdit is mondhatták volna, mert hogy a Rásdi is ezt szoktam mondani, de egyébként kétségtelen, ugye, meg egyébként jó, hogy ezt felhozod, mert van az a afgán

0: volt mögötte így a közel-kelet térképe, és hát azon a közel-keleten ott nem volt Izrael. Tehát ez egy olyan térkép volt, ami nem létezett, és akkor így kérdezték, hogy hát és akkor, hát milyen térkép? Nem, hát Izrael az nincs, az ott a tenger alján lehet maximum. Tehát ugye, hogy azt gondoljuk, hogy tehát eleve ezt mindig fontos antropológiai értelmezés behozni ebbe a dologba, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi különbek vagyunk, mint mások, vagy hogy mások azért, mert elnyomottak különbek, tehát ez is egy fontos kitétel, hogy az emberek emberek, és azért fontosak ezek a popperi struktúrák, mert ezek, amik bizonyos értelemben ugye kordába tartanak minket.
1: Vejni, elköszönünk tőled, mert a műsortól is el kell köszönnünk.
2: Jó, oké. Majd ennek egy külön izért szerintem annak a propagandának, meg az ilyen áll információ.
0: Ja, igen, meg hát ez a holland szél, de hát az angol szélső mindenhol behozzák ezeket az ilyen díszembereket.
2: Jó, kifogom keresni Tamás Gáspár Miklós kritikáját, és a legközelebb ki is jön, itt említik.
1: Jó.
0: Ez jó ötlet, köszönjük.
1: Szuper lesz, köszönjük szépen.
0: Szia.
1: Úgyhogy hát szerintem nagyon jó végszót mondtál vége a műsorunknak, és hogy még annyit, még egy társadalom célú hirdetést, hogy amikor kettő műsorral ezelőtt bent volt Horváth Arodár, akkor beszéltünk ott Kovácsvágáson egy családról, akinek elvették mind a 5 gyerekét, mert hogy bár azt mondták, hogy lakhatási körülmények között miatt nem fognak elvenni gyerekeket, de a gyámügy elvette tőlük, és akkor felépítették a házat gyorsan, de akkor meg kijött az építésügy, hogy túl alacsony a mennyezet, bontsák le, nem kapják meg, és nem volt különböző építés engedélyük, na mindegy, és most elkezdődött ez a folyamat, és akkor mondtam, és kiraktam most a műsor, a tilos műsor oldalára is, meg akkor is már a műsorban is kértük, hogy van egy adjuk össze számlaszám, ahol gyűjtünk nekik, hogy egyrészt meglegyen az építési engedély, illetve az építési engedély szerint megtörténjen a bővülés. A bővülésbe egyébként beszálltak ilyen építőipari cégek, akik adtak alapanyagot, de hogy még szükség lenne egy kis pénzre, úgyhogy hát ennyi volt a társadalom célú hirdetés, és hát sziasztok! Nagyon jó volt a műsor, én jól éreztem magam, ezt a fókuszcsoportos eljárást szerintem érdemes csinálni, mert minél többen gondolkozunk valamin, annál okosabbak és annál jobbak lesznek a meglátások, gondolom. Úgyhogy 2 hét múlva jelentkezünk.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek. Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen. Ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. Sokáig élt a köztudatban,

0: Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisvártatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vízharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok! Kis Jankó vagyok. Ez itt a High Noon Spins, jó ebédhez szól a móka. Indie zenéket válogattam most össze nektek, mindenféle szinti hangokkal, a táncolósabbik fajtából. Jó szórakozást hozzá!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csontlumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. Sokáig élt a köztudatban,

0: és ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornáján.

Sziasztok! Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne Manna 3-tól fél 5-ig. Ezúttal Pitabit készletéből csemegészhetünk. Vinyl Only Set Pécsről. Kellemes rádiózást!

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csontlumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében, 30 méterre a bejárattól, nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisváltatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vízharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.

0: Piros Rádió.
1: Páholy.
0: Piros Rádió.
1: Páholy.
0: Piros Rádió.
1: Páholy.
0: FM 90.3.
1: Piros.hu.
0: FM 90.3.
1: Piros.hu.
0: FM 90.3.

0: Ja, jó, jó, király.
1: Ú, egy kádugot se hoztam, jó.
2: Tilos Rádió FM 90.3, szevasztok, ez itt jaj, a Pálmai, a Pál műsor. Jaj, és a kedvenc számom Papp Petinek küldeni, de ezt már egyszer lehettük, úgyhogy lehozzuk a Smurfing Beert. Na, ez itt a Pálmai, a Pál műsor, professzor Schleck a műsorvezető, de ma aki többet fog beszélni, az nem más. Turi Norbert, azaz Turcsi, a Magyar Underground szintér egyik ikonikus frizurája, vagy figurája.
1: Figurája, de jó,
2: és ja, most már hosszú a hajad egy ideje.
1: És
2: mindig más gitár van nála.
1: Most hittem a fodrászta, nem
2: mehet. Jó, figyelj, a műsornak van egy kerete, azt próbáljuk meg tartani.
1: Jó.
2: Jó, az elején mondunk egy kis visszaemlékezést az elmúlt két hétben, az előző adás óta mi történt, hol jártunk.
1: Nem tudok hozzászólni.
2: Nem tudsz hozzászólni, de képzeld el, az idei év két legjobb koncertjén voltam az elmúlt két hétben. Az egyik,
1: én is.
2: Na, én a Agrolites Dürer kertbe, iszonyat jó. Agrolites, ez egy
1: Johnny Lydon voltam, és beszálltam,
2: hogy regi.
1: Olyan kurva jó volt, Pavliki Mészlemet, a dobossal együtt ittunk. Ja, igen, jó, csak B, a gyönyörte, a dobossal együtt ittunk végig, utána mondta nekem a Vécsi TV, te az a dobos, az egy engem is elvarázsolt egész éjszaka, ezért nem, a három napon keresztül pörögtek vele, és hát már nem talált az a Tibi se. Mondta, hogy hát a fanatikusoknak.
2: Na, szóval nekem az Agrolites volt az egyik nagyon jó.
1: Tudom, és a Batmobile.
2: A más meg a Romhányban a Batmobile.
1: Júj, azt nagyon sajnálom, hogy nem
2: voltam. Nagyon jó.
1: Szóval, nagyon jó lehetett. Az Olival beszélgettem utána egész éjjel, hogy milyen kora volt a Batmobile, és mondta nekem, hogy feldolgozás is játszottak.
2: Hát egy-kettőt, igen.
1: Az milyen lehetett?
2: Azt nagyon vártuk.
1: Annál jobban már csak a Meteorsz koncert jött be nekem.
2: Szerintem ez jobb volt.
1: Hát igen, jó, igen.
2: Bár az se volt rossz. Na, akkor jó, legyen most csak egy rövidre fogva ez a visszaemlékezés, viszont a hírek rovatunk következik, kérem szépen. Lesz a Pecsáról egy kiállítás. Hallottad? A Kisceli Múzeumban Fekete lyukról már volt és most gyűjtik az anyagot. Azt írják.
1: Egy fényképen nem vagyok rajta, az tudjuk. Botos Krisztával is ott iszogattunk, meg hát kivel nem, Alibabájékkal, mindenkivel, de sose rólam, ott fotó nem készült soha. Azt tudti fix. Hát na, ki tudja, egy NBA-kát koncerten lehet.
2: Azt írják, hogy a sokak számára a Petőfi Csarnok nem csupán egy épület volt, hanem egy korszak találkozóspont, közös élmények és meghatározó pillanatok helyszíne. Úgyhogy 2027 őszén a Kisceli Múzeum kiállítást rendez a Petőfi Csarnok történetéről és kulturális örökségéről, ehhez pedig a ti emlékeiteket keressük. Ha lapul még a fiókban egy koncert, egy régi fotó, egy póló, kitűző, vagy bármi más relikvia, vagy van egy történeted, amely nélkül nem lenne teljes a Pecsa emlékezete, osszad meg velünk, pecsakiállítás@kiscelimuseum.hu-n lehet jelentkezni. Na, ez volt az egyik hír. Másik hír. Kérlek szépen, a Monster Billy Records hadüzenetet küldött az AI Takarodjon ki az Underground szintérről címmel csinált egy ilyen logót. Kick out AI from the Underground scene. Azt Pascal Millet tervezte ezt a logót, és szabadon lehet használni, megosztani, kinyomtatni. Az a lényeg, hogy elegük van abból, hogy tele van nyomva az egész underground zenei szintér AI zenékkel, meg előadókkal.
1: Ez nagyon így.
2: És azt mondják, hogy az igazi real artisteket kell támogatni, nem pedig
1: hát
2: ezeket
1: a... Az ellen van az AI-ellen, és igazuk van.
2: Úgyhogy...
1: Na, ehhez csatlakozzunk, hát ez tökre így van.
2: Ez megosztó téma, nem mindenki gondolja így. Én azt mondom, hogy szerintem is nagy részt a kreativitást kiölni. Amúgy is egy síkú sokszor a zenei szintér, ez meg aztán végképp kilapítja.
1: Meg nézd meg ezeket a nyávogos diszkokat, hogy ilyen nem, mint a Sharenek a hangja, hogy már teljesen nem az ő hangja, hanem így el van már nyújtva össze-vissza. Hát ez tök AI az egész, és nem értem, hogy ez mi, hova vezet, meg mire jó, meg mi értelme.
2: Na, a következő...
1: Lekezi, hogy mennyire nem tud zenélni.
2: Egy jó hír, Jello Biafra visszatér a színpadra, San Franciscóba lesz a hétvégén
1: fellépése.
2: Méghozzá a Wheelchair Sports Camp zenekar vendégtáncos énekeseként fog fellépni a Tentékon Fesztiválon. Néhány hónappal azután, hogy szegénynek elég... súlyos stroke-ja volt, stroke-ot kapott, de most úgy néz ki, hogy már jobban van a
1: Vattinak Biafra. Vattinak négy stroke-ja volt.
2: Kinek?
1: Négy, Vattin.
2: Ja, Vattinak nem, neki nem stroke-ja volt.
1: Hát, agyvérzése volt.
2: Nem. Szívinfarktusa volt.
1: Igen,
2: az se jobb.
1: Hát nem, nagyon jó.
2: Vattinak négy vagy öt, de Vatti az most egész jól van.
1: Most nagyon jó.
2: Úgyhogy...
1: Legújabb felvételem Ministigmával együtt énekelnek. Akkorák.
2: Na és még egy hír, amit ha nem felejtek el, akkor bemondok, Feri barátunk küldte, azt mondja, a skandalum, tesztelés gyanánt, billentyűst keres. Az új dalainkban egyre több a two-tone-ska, sőt van olyan is, amiben már egészen rockstead is hangzás figyelhető meg. Ezeket szeretnénk kipróbálni, egy billentyűst. Tehát aki ki szeretné magát próbálni a hát, jaj, de szép. A Rancid típusú magyar Rancidben kipróbálna magát billentyűsként, az
1: nem kell
2: sonítani
1: semmilyen, de a skandalom az nem Rancid, a skandalom az úgy jó, ahogy van.
2: Az több, a Rancid az amerikai több. Skandalom,
1: igen,
2: nem?
1: Igen, nagyon szkás. Nagyon. Figyelj, én olyan jóba lettem a gitárossal, véletlenül megittünk 20 jégen. Meg a Toncsikokszal is, úgyhogy sikerült rövidre zárni az ellátóba az estét. Hát remekül éreztem magam, de hogy találtam, azon nem tudom, de jó volt. Na, ezt leveszem ezt a műszemet, mert...
2: Egyébként adástelefon 215-37-73.
1: Figyelj, olyan buli volt, úristen, a Huniába kezdődött, és egész reggel 6-ig tartott. Ott már az volt a vége, hogy nem tudták, hogy hol hagyták el a gitárt az erősítővel, de mondom, jó, véletlenül pont beraktam a pult mögé. Úgyhogy tök jó, meg lett minden. És akkor ittunk. Ennek örömére 20 jéger lett a vége.
2: Na, még egy hír, ami erről eszembe jutott, hogy a Bloody Hell eltok talált dobost.
1: Jó, örülök nekünk.
2: Végül. De még nem. Nagy bejelentés várható. Ez volt a bulvár rovat. Na jó, menjünk át akkor, kérem szépen, a koncert ajánlók, program ajánlók.
1: Nem tudom fölcsatolni a gitárt, mert néhányzik egy csavar.
2: Aztán úgyis te fogsz beszélni mindjárt végig.
1: Ja, nem akarok.
2: De, ha oda akarsz, rakom, hanem te fogsz.
1: Figyelj, most egy csavar hiányzik. Nem adtak
2: hozzá. Programajánló következik.
1: Jó.
2: De addig mondd el, hogy mondom, miből hiányzik a csavar, hogy megtalálom programajánlóimat.
1: Hát a gitárnak konkrétan... Na mindegy, ezt le kell bontani.
2: Na jó, addig akkor mondom, hogy ma este Casualties koncert.
1: Júj!
2: Ma este Casualties koncert Budapesten. Ha megtalálom.
1: Azt is mondd be, hogy Room Kicks és Total Chaos lesz augusztusban.
2: Az is lesz.
1: Total Chaos-os vagyok.
2: Az mikor? Az hol is
1: augusztus,
2: lesz?
1: Augusztus, S8-ban lesz, a képírós annyi írta, hogy aha, meg vagyunk hívva, hogy menjünk.
2: Na, és már figyelj, jaj, már van is egy telefon. Vedd fel a fülest. Vegyél fel egy fülhallgatót.
1: Jaj.
2: Aha.
1: Jé, tényleg úgy néz ki.
2: Tilos Rádió, szevasz, adásban vagy.
1: Hello, szia.
0: Surfing beer, you don't get drunk and it is a beer.
2: Yeah, csak nem.
0: Csak be akartam köszönni.
2: Szevasz, mezőkövest.
0: Mondj néhány sörre, cserébe, vagy hát néhány sörre, kísérve, oké, rendben.
2: Jó, van, akkor nyomunk majd hozzá jó zenéket, meg sztorikat.
0: Ja, meg találjátok meg a csavart is, a kityóhoz.
2: Meg, jó, na, örültem, mezőkövest.
0: Na, legjobbak a császok.
1: Csácsa.
2: Szóval, az egyik ma is a program ajánló következik. Ma este az Analog Music Hallban a Tarajos Punk egyik nagy képviselője, a Casualties fog fellépni a Detonate Tour keretében. Idén márciusban 8 év kihagyás után új nagy lemezzel jelentkeztek. Ez egy igazán robbanékony anyag. Amúgy 90-ben alakult a Casualties, és... Azt írja, hogy Detonate címet kapta, politika, gyűlölet, végtelen háború, a folyamatos hírfogyasztás közben azt látjuk, hogy jogainkat sorra elveszik, bombázások, emberrablások, tömeges üldözések. Az esti hírek a brutalitás végtelen felsorolásává váltak. Na, szóval ilyen témák vannak ezen az új Casualties lemezen. Azt nézem, New Yorki punk zenekar amúgy, csak azt nézem, hogy lesz-e valami előbanda, pedig biztos, hogy lesz, de most hirtelen nem látok itt a leírásba. Minden esetre menjetek el, akit érdekel, ma este 7-től az Analog Music Hall-ba. De aki egy kicsit más jellegű estére vágyik, az a K emberek. Az, ismered a K embereket?
1: Én?
2: Persze.
1: Úgy, igen.
2: Most a sikerfajda fog ezúttal szabadtéri koncertet adni az Atno nevű helyszínen. Az pedig
1: na, oda nem találtam
2: Újpesten
1: oda.
2: Van.
1: Igen.
2: Ott valahol a Népsziget.
1: Bolyongtam. Igen, az Újpesten.
2: Környékén. A Siket Fajd az egy ilyen szilánkos gitárok, ropogó dobok, szövegfoszlányok feszes kavalkádja a punk zene gátlástalanságából építkeznek. A K emberek pedig egy 2022 óta működő magyar szocio-anarcho-punk zenekar, amely az egykori Panel Surfers és Tumo tagjaiból alakult. Na, szóval ez várható ma este az Atno nevű helyen, és akkor további koncertinfó, még mondjuk bemondok egyet, aztán hallgassunk már meg egy zenét. Á, nem, oh, vagy a betelefonálót.
1: Jelvetem.
2: A betelefon mindig előtt élvez. Pilos Rádió, szevasz, adásba vagy.
3: Mennek a vigyorgá, jó van, megy a műsor. Sziasztok, én vagyok a Norbi, a 16 kerből, a Cukorná 11-ből, a Jatagános Spirfutesó.
2: Szevasz.
1: Á, Jatagán.
3: Jatagán, bizony, nagy bizony, bizony. A műsor, puszi nektek. Üdvözlöm.
1: Puszi, Jatagán.
3: Hallom, na, hogy...
1: Halucinátoroz, Jatagán, mindenkinek üdvözlöm.
3: Köszi,
1: haver.
3: Mondani szeretnék valamit, nagyon fontos dolog miatt telefonálok zenei ügyben. Hallom, hogy mondta a kedves Danika, hogy keres az egyik zenekar billentyűst.
1: Hogyne?
2: Igen.
3: És mik lennének a kilátások, mert én 2 évvel ezelőtt beszéltem veled, Danika, amikor felhívtál 24 márciusában, és mondtad, hogy akkor nem volt hely sehol, mert te körülnéztél, drága kedves Dani, az érdekemben.
2: Hát. Figyelj, igen? Ez egy zseniális lenne, ha te játszanál a Skandalumba, Norbi.
3: És akkor hogyan lehetne ezt megoldani, hogy...
2: Figyelj, van neked interneted?
3: Hát pont nincs jelenleg, mert a telefonomat egy újat kell majd venni, mert a régi már bekakírt, hogy így mondjam.
2: Hogy lehet téged elérni?
3: Ma vezetékes telefonomon el tudtok jelenleg.
2: Na.
3: Akármikor.
2: Szerintem lehet, hogy meg is van a számod.
3: Meg, te eltetted 2024-ben, tudom, el is kérted.
2: Na várjál, akkor.
3: Jó, várok tülelemmel.
2: Megnézzük, de élő adásban most keresek egy telefonszámot.
3: Élő adásban.
2: Tilos hallgató, lelkes Norbi. Á, megvan a számod, igen? Nem fogom beolvasni.
3: Jó,
2: megtaláltam, 4-essel kezdődik.
3: 4-essel, igen, van. Mert ez a jelenleg a vezetéket.
2: Na, akkor figyelj, majd megadom a számodat a Skandalumos srácoknak.
3: Skandalumos, igen.
2: És jó. Akkor... És akkor szerintem fel fognak hívni, jó? A Feri.
3: A Skandalum.
2: Vagy valaki a Skandalumból. Jó lesz, ilyen kis szkás, bulizós, dallamos.
1: Itt van egy különböző.
3: És a zenekart hol lehet megtalálni helyileg a valóságban, hogy tudjak velük majd...
2: Hát ezeket... szerintem most Pesten van a bázis.
3: Pesten van a bázis.
2: De ők próbáltak már...
3: Igen.
2: Tatabánya mellett, mindenfelé, de az a lényeg, hogy most Pesten, Budapesten szoktak szerintem próbálni. Értem. De majd ezt elmondják, majd megbeszélitek.
3: Jó, rendben.
2: Na,
3: jó.
2: Így kell ezt csinálni.
3: Így kell. Jó, nagyon jó a zenék, amit az előbb mentek a műsorotok előtt, mikor bejöttetek a stúdióba.
2: Hát, igyekszünk, köszönjük szépen. Na, szevasz, na, minden jót, Norbi.
3: Szia, nektek is, köszi, sok sikert, puszi, csák.
2: Szevasz. Na, hát igen, szóval így lesz majd.
1: Ez egy jó billentyűs lehet.
2: Na, holnap este Blame the Blondie a lámpásba. Blame the Blondie-t vágod, Norbi?
1: Az a ilyen... Blondie-t, a szőkecsajt, nem.
2: Ez ilyen nagyon jó kis deszkás punk zenekar.
1: Aha.
2: Jó riferi felkaroltjai, amúgy.
1: Púha,
2: és a lámpás, akkor valószínűleg nem szednek lesz, belépőt.
1: Mondhatok egyet, én is. Lámpásban lesz július 16-án szabad akarat. Aki akar... De a teremesekkel együtt bulizni, mindenképpen gyertek, mert baromi jó lesz. Ennyi.
2: Oké, na én még egy bulit holnapra ajánlanék. Az S8 klubba a Jet Bass fog játszani. Klasszikus Power Trio, a 77-es punk rock elemei keverednek a modern stúdió sallangoktól mentes nyers rock and roll életérzéssel. De még lesz egy csomó zenekar, mondjuk azok inkább metálosabbak, a Plafon, Azerát, meg a Gate 69 az S8-ba.
1: Na hát ez egy mind a két
2: Na jó, még egy bulit bemondok, mielőtt beadunk végre egy zenét, és lezavarjuk az összes többi koncertinfót. Kérem szépen, Lopunk és Szegecs július 4-én a Szolidaritás zenés rendezvény az elnyomott amerikai nép megsegítésére. Hát ugye július 4-én a Hunniába.
1: Az jó.
2: Hunniába lesz.
1: Az teltház, az jó.
2: A zsebünkben pisztoly és szalonna, Doni meg leszel vudúzva, ez a jelmondatuk. Na, akkor ennek örömére akkor hallgassunk meg egy Casualties We Are All We Have című számát. Aztán folyt köv.

0: Na, Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy Turcsival. Mindjárt beszélgetünk vele, de még van egy-két koncert hírünk, amit elmondanánk nektek. Méghozzá most kedden, azaz július 7-én lesz a Kriptában a Láz, Lotti Bigott és a lengyel Hang vagy Hung zenekar. Azt mondja, hogy Lengyelországból délfelé indult a Hang nevű zenekar, második EP-ket kedden meghallgatod a Kriptában, jó öreg hardcore, nem is mondok inkább semmit, hallgasd itt meg, aztán gyere el. A Lotti Bigott ez egy szintis punk, a Láz pedig egy post-punk gityózás. Ők játszottak az Autonom Majálison, ha jól emlékszem. Na, akkor még egy-két koncertinfó. Kezdődik az Alpár Fest jövő hét csütörtökön, Tőserdőbe, az autós kempingbe.
1: Tőserdő.
0: Az Alpár Festen, kérem szépen, július 9-én, csak felsorolom gyorsan, kik lesznek. Sárkány, Crow Hill Tales, Amp Error, Acid Empire, Mihori, Markoláb, Angerty, Rózsaszín Pitbull, Komodo, Dongátó és Endre. 10-én Cobra Fuzz, Forlorn, Bitter Monday, Pandora's Curse, Slow Mash, Barbeers, Blackstock, Muddy Roots, Mad About Marilyn, még a Révész. Aztán 11-én Azerat, Mortal, Mayfly, Warchief, Greenbirds, Nova Prospect, a Dark Mass és a Lone Dogs, és a végén az utolsó zenekar, mi is lehetne? A Last. Tehát Alpár Fest újra, még mindig. És július 12-én a Riffben lesz egy jó kis hardcore buli, a hardcore matiné, újra vannak hardcore matinék, azt a mindenit. Még hozzá. 5 órakor kezdődik. Régen a Roktogomba voltak.
1: Igen,
0: Némó szervezésében.
1: Ugye a Viking Klubba, rengeteg.
0: De ezt most a Reaction Fanzine Sabján Bencék szervezik. Fellép Tisztán a cél felé a Will Byte.
1: Ó, Tisztán a cél felé, barátom, a kendős gyerek, énekes.
0: Gulab. Gyatlov Incidens, a Stoll. Ja.
1: Genetika sajnos nem lesz, de mindegy.
0: Na, és akkor egy utolsó ajánló még nektek július 14-ére kedre érkezik Budapestre, nem más, mint a Voivod, az Analog Music Hallba. Bizony, bizony. A legendás Skiffy Thrasher zenekar visszatér Budapestre. 44 éve alakultak.
1: Hát igen.
0: Mai napig az egyik legegyedibb és legnagyobb hatású zenekara.
1: Rengeteg punk riffet tartalmaz.
0: A különleges zenéjük mellett a skiffit és a poszt-apokaliptikus irodalmat ötvöző világuk ejtette rabul a hallgatókat, nem vezélve a bandát alapító övei ezekhez megálmodott grafikáiról.
1: Nagyon komoly, dobos rajzol egy csomó minden, az is egy ilyen évény, nagyon állat.
0: Lesz valami vendég grafika benne, most nem tudom, azt itt nem írják, de hát valahol olvastam.
1: Vagy mondanak, nem kell vendég, mert egy személyben zseniális. És egyébként láttam a videót, hogy rendes kamarazenekar kíséri őket, fúvósokkal, meg...
0: Tényleg?
1: Igen. Úgyhogy kint külföldön mostanában úgy lépnek fel Franciaországba, hogy rendesen szimfonikus zenekar kíséri őket. Olyanok az új számok, hogy elvarázsol a zene, mint egy filmzene, olyan szimfonikus zenekar kíséri őket, hogy vannak vagy 60-an. Bődület. Nagyon jó kanadai, szimfonikus, harmonikus zenekar kíséri őket. Csajok hegedülnek, meg minden. Baromi jó. Az új számok nagyon erősek.
0: Na jó.
1: Iszonyúcsosan virtuózítás a zene.
0: Július 14-én analógban. És akkor most hallgassunk is meg egy számot tőlük, és akkor utána tényleg rátérünk a te kis életedre, hogy kerültél bele az underground vonalba.
1: Ja. Hogy is.

0: Na, Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy, és Vojvod után Turcsi egyik első zenekara, az Anyátokat hallottuk. Hogy, mi volt?
1: Mikor Blutát.
0: A Blutát, az majd lesz, ja, most jó. Beszélgetünk egy
1: na,
0: kicsit.
1: Na, beszélgessünk, végre alig vártam, hol a szemetes már? Nem azért, csak ilyen csoki papír.
0: Tehát csak ide, majd erre.
1: Jó, lesz. Jó, a pengetővel nem dobom ki a csokit.
0: Jó, na, Turcsi mindent hozott, tehát itt a
1: műkörben. Na igen, mi a kérdés? Válaszol.
0: Anyátok zenekarról, beszélj egy kicsit. Az volt az első zenekarod?
1: Hát én akkor már csináltam a Vörös Agressziót, a Kudarc Klubba, most jártunk Solymára.
0: Akkor kezdjük előről, vissza.
1: Na, úristen, jó, tehát kezdjük.
0: Mikor és hol volt az első élményed a Magyar Underground?
1: Hát 13 évesen már Fekete Lyukba jártunk le.
0: Hányba, akkor... hányba járunk? 87? 8?
1: Mondjuk 76-os vagyok, adjál hozzá 13-at, fingom sincs, mert a matekad nem az egyszerűen. Na mindegy, jó, ott vagyunk, és akkor már olyan zenekarok léptek fel, hogy AND Leukémia, Apokalipszis lemezbemutató, Csépben, na jó, ezt meg be kell nézni. Akkor még mi van még? Volt Hisztéria, kurva jó, támadni kell album, van 89 körül, az már nagyot robban. Akkor én hiszteriás voltam, de ezek mindannyian imádták a Palackai Fiúkat is, mert hogy milyen jó a Bál album, meg amit tudom én, ez meg az. Oké, de hát akkor még sehol nem volt Kis Pál és a Borz, de már voltak olyan zenekarok, hogy Hideg Roncs, úristen, szétvették a radiátort a színpadon, meg a óriási volt a Fekete Lyuk, minden este egy élmény volt, de minden más. Brain of Morbius, üveges csirkeszemekkel, hogy nem mondjam, hogy az énekes 28-szor fejed bele a plafonban, mire elájult, és csuromvér volt a feje, és még paradizálta egy csirketara és pankokat, hogy így mutogatta a rajt, hogy hülyék vagytok mindannyian, mindegy. Erre mondják nekem VLK koncerten, te nézd már azt a csávot, kiállott, látod, kiállott. Hát mondom, állott egy zöld hajú csaj, egy citromsárga hajú, meg egy piros hajú, és mondom, hogy egy ilyen kis krapek, hát nem túl magas. Ő a Zseló Biafra bazdnak, ő jött Berlinből a csajuk a VLK-ra. Azt mondom, az nagyon király.
0: Ott volt a Biafra hajukba.
1: Hogyne, VLK, minden VLK-n ott volt. A Balatoni Endrének, a Bolinak a legjobb barátja volt. A Bolit meglátta az Iggy Pop a szigeten, nyakába vurult. Boli, VHK, beütette a Pink Cadillac-be, és nyomatni kellett vele. Ki, a szőke kurvát kibassza a Cadillac-ből, és kész. A Bolit
0: nem káromkodunk, jó?
1: Jó, igen. Jó, mindegy, szőke lady boy, tök mindegy. Ki kellett szállnia, Bolit be a első ülésre, és mentek körbe-körbe a szigeten. Amíg íze, be nem esteredett, de este meg VLK. Úgyhogy azért jött az Iggy Pop is, hogy júj végre a VLK-val együtt. Iggy Pop is.
0: Na jó, de hát később volt, nem? Mi térjünk vissza 90 jó, környéke.
1: Inkább anyátok... a Fekete Lyuk.
0: Hát, Fekete Lyuk.
1: Ne csak az, a Fekete Lyuk nem az Anyátok helye volt, hanem a Viking Klub volt az Anyátok helye. Mindig fellépés volt az, amikor én oda lementem, ilyen lelkes rajongóként, mondták nekem, nagy baj van, kidőlt a Balázska, ott fekszik a sarokba. Oda megyek, mondom, Balázs, tény már magatod, mi van már? Á, képtelen, megszólal, nem pír, be kell ugrani, gitározni, mert gitáros. Baj van, érted? De mondom, mi baj lehet? Hát mondom, itt a fehér Ibanez, á, valamit csak összehozunk. Jó, oké, akkor játsszuk el azt a számot, megszer a disznó, az énekes, oké, akkor megy a izé? Mizé? De mondom, micsoda? Hát a Holiday in Cambodja, oké. Erre elkezdi magyarul énekelni. Kádár megmondta, hogy jó fejek vagyunk. Hát idejékem, hogy jöjjön. Hát én a rögéstől, én sírtam a rögéstől. Jó, oké, ez baromi jó lett. Sajnos a basszusgitárosunk leesett a színpadról. Oké, basszus az nem volt, de a gitárdob csörömpött. Szólt, mint az atom. Akkor a robbantott csirkéket imádtam. A király Levente mindig mondta, na, te vagy a törzsajongó. Rágd meg a csirkét a színpadon. Rágja meg, én ugyan nem. A pankgyerek fölugrott, elkezdte a csirkecsörét rágni. Nagy hányások a színpadon, minden, úristen, csirkebelek repültek, minden petárdát, mindegyik csirkeségében petárdát, bum, szétrobbantak. Na ajj, hát ajj. Úgy aztán lépjél föl, úgy lenne ér, ha tudsz. Na szóval ilyenek, akkor CMB-sek jöttek, az is óriási. Első számunk címe, felrobbant az egész család, felrobbantak, lakótelep közepén. Jó, hát ők csak haza akartak menni, de konkrétan ez volt, hogy gázrobbanás.
0: Békás magyariak voltak.
1: Igen, igen, a békásiak. Jöttek mindenki. Akkor a belső elválasztási Miri zenekar, az én orosz tanárnőmnek a fia zenét benne. Már Agnostic Frontot játszottak, a izét, United Forces, meg volt egy nagyon nagy zene régen, ugye a Warriors című szám, a Judge-tól. Na, ők azt játszották. Judge Warriors. Ne, nagyon jó kis zene volt, Ben Mapó zenekar, belső elválasztás Mirigy. Erre le akartak jönni a kaszablankások, a fönti diszkó, a fekete lyukba. Erre elkezdik játszani, kaszablanka, kaszablanka, húzzatok vissza anyátokba, ide nem jöttek le, hát nem is jöttek le, nem is tudtak lejönni, mert már ott voltak, akik kidobók, útjukat állták, esélyük nem volt rá. Na és akkor olyan AMD koncertek voltak, ugye, a legjobb frontember volt a Sotár, én szerintem nagyon nagy barátom is volt. A Tüsi nem engedett nagyon előre. Az volt, hogy turalták páran ott, szóval olyan pogó volt, meg olyan elsősor, hogy képtelenség volt, hogy valaki csak úgy a semmiből, oké. De aztán Tüsi barátom lett, gyere, hardkoros arc, hogy minden, te is uraljuk a kemény magot elő. Oké, uraljuk hát. De azért csak hátba rúgtak mindenkit egyszer-kétszer. És akkor jöttek ezek az olyan pogók, hogy ugye egy AMD koncert nem igazán arról szólt, hogy most ok nélkül verekedés meg minden, hanem disztingvált azért tánc. De egy UK Subs koncerten már nem lehetett disztingválni, ott olyan fejberúgások voltak bakancs, hogy eszmét vesztett az ember. És akkor megismerte a Charlie Harper engem, hogy na, te, de akkor azt a haja volt, ilyen fenékigéről, és megismerte, hogy na, te voltál az a állatgyerek, aki kivonszolta a pankgyereket, hogy ne legyen baja, érted, ne rúgdossák széjjel meg. Hát mondom, persze, hát azért mentsük már egymásé vagyunk. Nem az egy disznó módjára
0: viselkedik. A fekete lyukban volt UK Subs is?
1: Hogyne, nagyon-nagyon nagy. A.O. Sid Vicious, az volt a slágerük akkor. Azt is játszották. Minden. Warhead. Hát én imádtam. Akkor ugye mentek kézről kézre, mentek akkoriban a kazicsere ment. Mentek kézről kézre a kazetták. Ugye a UK Subs-nak volt olyan kazettája, hogy a rendőr gumibotta, hogy veri szét az embereket. Na mindegy. És akkor a Kiskovácsék, az AMD dobosa, meg mindenki a UK Subs kazettákat ugye átmásolták nekünk, vagy megszereztük, de minden volt, hogy onnan a Kretensz kazettákat is másolással, de megszereztük mindenképpen. Én nagyon kretenszes is voltam, imádtam őket. Bürokraták, de nagy marhák, minden. Mi játszottunk a Kispárna zenekarra a Kretensz számot. Mondjuk nekem a személyes kedvencem volt a Csak te lehetsz a gyilkosom, azt is játszottuk. A Kustól a Kézignálatot is játszottuk. Kispánával Budakeszin, és lejöttek a Sotárék Budakeszire. A legnagyobb meglepetés volt, amire mi se számítottunk. Megjelentek és jól vajtak. Na, jó van, ti meg toljátok itt, mi meg megyünk vissza a lyukba. Oké. Akkoriban a Mental Disorder zenekarral MD, mert hogy AMD hatására mi is csináltunk egy MD zenekart, Mental Disorder.
0: Szabad lefeled.
1: Jó.
0: Van egy telefon, vedd fel a fülest, hogy halljad.
1: Ja, minden halló.
0: Tilos Rádió, szevasz, adásba vagy.
1: Háj.
2: Hát könnyedtelen behallgattak benneteket.
1: Király gyerek vagy. Ez az.
2: Nem tudok ott lenni.
1: Hát igen, sajnos.
0: Figyelj, sztorik azok mennek azért 90-es évekből.
2: Nagyon nagy sztorik vannak. Szevasz, Torbi! Jó.
1: Szevasz! Tunyi!
2: Szóljad, meg ne álljál! Szevasztok!
1: Jó, hát, jó. Mutatkozz be!
0: Csáv, a Tobi Pánkot, tudod a...
1: Jaj, hogyne, király vagy.
0: Te izé, dehumanizátor meg
1: na,
0: minden.
1: Na, dehumanizátor. Imádom a rossz gondit. Azt. Na, az meg a másik, hogy erre szeretnék még valamit mondani, hogy azért a Kudarc klubba az MVS, na mindegy.
0: Ugrunk egy nagyot.
1: Ugrunk. Hogy mekkora hely volt ez a Kudarc klub, sojmárom, érted?
0: És na, figyelj, szerintem, és mai napig. Szerintem jó. Az legyen a következő blokk. Jó, most jó. Hallgassunk, mindig vegyünk egy negyed óránként.
1: Blutátot léci.
0: Az Blutát lesz.
1: Na, ez igen.
0: Blutátról mit lehet, mit kell tudni.
1: Mindenki oda. Azt, hogy ki kellett költöznünk Barcelonába, el kellett hagyniuk Németországot, mert konkrétan annyira voltak rendőrös kiegyenlenesek, hogy muszáj volt nekik, de jobb lett nekik a sorsuk, és ez egy kiváló zenekar volt. 81-es felvétel.

0: Az önök prevencise kóra.
1: Na, Tilos Rádió, FM 90.3. Ez.
0: És mondd meg, milyen jó szemüveget kaptam a rohadt életbe, vedd föl. Hát,
1: azt a mindenit.
0: Ez a még van ezen kívül öt darab.
1: Nagyon jó lenne. Tényleg jó volt ez a blutát.
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Akkoriban ők megfogták az Anarol Banknak a velejét, az tényleg közös kazettát adtak ki, Ultra Power Hardcore néven. 81-es, olyan német zenekarok lépnek, vagy zenélnek velük együtt, mint a Herbert, szintén nagyon állatok, a Normál, egyik kedvencem,
1: Normál
0: volt, OHL régen, ezt sokan voltak, és mindezt a stílus nyomták, de nem amatőr szinten, szóval ez tényleg egy mozgalom volt. Aki ebbe benne volt, az mind...
1: Mikrofonban
0: lesz. Ja, mind analista punkok voltak, és a csaj énekesse, pláne, hát Skars számuk is van, ami Felix Skars, Felix Punk, és nagyon kemény hardcore.
1: Na, de most térjünk rá arra vonalra, hogy te hogy kerültél Solymárra? És mit csináltál ott?
0: Hát a temetőkertbe csöveztük. Na hát ez is szép volt, de ugye ők már tudták, akkor a Gulyásék, a Gulyás volt a dobos, ő benne volt a Kedélyes Hulládban, és Csépszigetről jött. De nem ám, egyszerű módon, akkor nem volt Kedélyes Hullád, jó, csináljuk a Vörös Agresszort, csináljuk, hát befeküdtünk a temetőkertbe. Egy nap után, már este felé, ránk szólt a Szombathelyi a szó, hogy gyerekek már, ne itt punyuljatok, gyertek lefele a Kudarcukba, fellépés. Igen, hát mi azt se tudjuk, hol vagyunk, éppen nem is tudtuk. De ne kellett cuccolni minden, már beállás, már lépjetek föl. Oké, akkor Vörös Agresszió koncert este. Király volt. És akkor még Tankosaurus néven, később MVS, meg nagyon régen Sinister is volt a nevük, mindegy. És ő velük, ők fölkaroltak minket, vagy hát közös haverság, minden is.
1: Panel akkor... trash, vagy mi volt?
0: Lakótelepi trash, mert igen, igen, de... Hát szóval játszottak Anthrax-től Euphoria albumot, State of Euphoria-t hangra, nagyon virtuóz, nagyon profik, ugye mind a két gitáros hangra játszott a Slayer-eket, mindent, és mi nekünk ez tetszett, és ránk megmondták, na a két méteres csöves pangunk, na megjöttek valahonnan a Kárpát lakotelepről, a 13. Angyalföldről, Angel Land, jó van, de hát, mi hoztuk magunkkal a Necrotobi dobosát, volt, hogy 130 centi, de olyan bika hangja volt, a zörgött, mint a disznó néha, meg szépen is énekelt, hát igen, mikor milyen hangulata volt, óriási bulik voltak, ez hihetetlen van. Hát már ilyen nosztalgikus, már, aki nem volt ott, nem tudja, de sokan jártak, mondjuk azért ilyen félházakat akkor is megcsináltuk, vagy tehát is nem tudom, de ezt kezdődött azzal is, hogy akkor megtudták a szkijednek, hogy hol a buli, akkor jöttek a botrányok. Akkor volt a szkijedekkel a verekedés is. Sokszor romoztak zenekarral is.
1: Közepe?
0: Hát én meg nem mondom,
1: jó, minden
0: ez bővebben ők tudnák megmondani, mikor volt igazán a mazsoláik, hogy mikor voltak a Kudarcukban azok a legendás bulik. Dátumot ne kérdezz tőlem, de kurva jók voltak, ez felejthetetlen. Meg én a Viking Klubba is rendszeresen jártam, ott a Pöce zenekar, a Pestlőnicő önkéző hardcore egylet. Ők játszottak például a Románia, Szörös Talpú Lustanérség, akire vált meg ilyen számokat. Az nem az ő számuk volt, de a saját számaik is. Katona vagy nem ember, megteszed, mi senki nem mer, meg ilyeneket. Ilyen hihetetlen baromi jók voltak, és ők kőbányaiak voltak. És az AMD vonalon működtek. Abszolút ugyanaz a stílusú, de nem volt csak az ő felfogásukban, úgyhogy az énekesük volt, vagy 200 kilós, hát hogy senki nem mert nagyon vele leállni, pogozni, mert esélye nem volt rá, hogy most az hagyjuk is, mert ő nyert mindig a pogóba, jó, de király volt, uralta ott a színpad előterét egyből, meg a Józsefvárosi műfázban is jártunk folyamatosan.
1: Faterklub?
0: Nem, hanem voltak ilyen punkzenekarok is, ott helyileg működtek. Az Ősszájú zenekar föllépett ott például, a Budakeszt is nagyon jó alternatív punkzenekar volt, ők is fölléptek, akkor volt a Szúnyog a Répásban, a Szar zenekar, ők is fölléptek ott, meg Budakeszin a Kultúrházban, rengeteg, hát klub volt végül is, ilyen klub volt, és akkor lehetett tudni, hogy minden hétvégén akkor fellépés van, jöttek. Volt a Roxanne zenekar is, ők ilyen oldies rockot, mit tudom én, Deep Purple, Black Sabbath-ot, ilyesmiket játszottak, vagy inkább Led Zeppelin, a Stairway to Heaven, mindegy, és akkor összeverbúválódott a csapat, akkor már Nirvanát is kezdtek ők játszani, és jött a Land of Caron Perbáról például, hogy hagyd legyenek is pár rendezenekaret, de ne ragudjatok, ti vagytok a Land of Caron, gótikus rock. Mindegy, de nekünk nagyon tetszetek, meg a CLB-t is mi hívtuk meg Perbára, CLB is jött első szóra, hát mi föllépünk veletek Budakeszin. Na jó, de az első számnál ilyen 80 gyertyát gyújtott a nézzük, hogy föl fog gyulladni a művöldésját, mert rendesen levegő az nem volt, és éget minden. A izétől kezdve, függönytől kezdve, a dobosnak a haja, hát, de volt pokroc. Mindegy, hamar eladott, de néltek tovább, mint ami se történt. Akkor tibeti turnéről jöttek éppen haza, úgyhogy nagyon professzionális volt az is. Tök jó bulik voltak, nem? Ne. Akkor most csak annyit még, hogy a Gumicsizma zenekarban játszik a Mitsush, aki annak idején ugye volt a Összájóban is, és akkor mi játszottunk közösen Pity Rende Tessu Babies-t, a Jinx című számot, meg ilyen óriási, tök jó bulik voltak, nem? Ennyi.
1: Na de figyelj, visszatérve a lyukas korszakban,
0: robbantott
1: csirkékbe is benne voltál?
0: Hát ne, csak egy véletlen baleset volt, de a Király Levente volt a főgori, de jó haverom volt, és akkor végig is volt ez a szám, milyen vörös agresszióval rendszeresen eljátszottunk a Kudarclubban, mert annyira megtisztelő volt, hogy játsszuk a számokat. Hát ha játsszuk, hogy a faszban? Hát a Nekrotom is játszott velük, közösen léptek föl Nekrotomi, robbantott csirkék, magömlés a izébe, Viking klubba. Hát akkor egyértelmű volt, egy-két számot nekünk is át kell venni tőlünk, tetszett, mindenkinek tetszett. Mutatom, gyerekek, ez tetszik, ezt játsszuk is. Aztán a kőszegi Ferenc kiutazott Amerikába, és az Artemus Pálynak lett a basszusgitárosa, de a kőszegi felé ilyen hússörös bakancsba nyomta meg minden, és annak idején tényleg együtt zenéltünk, Artemus Pály meg szenzációs, krásztkor, de veszett állat, hát tényleg jó.
1: Lehet, hogy keresek is.
0: És egyébként Agnostic Frontos volt a gyerek végig, hogy mondjam, olyan is volt hogy Pest. Megtaláltak minket a lehetérnél, hogy ti biztos kiedek vagytok, mert nem tudták eldönteni, hogy mi ez a haj, hogy fölül kopasz, itt elől tincsek, mindenkinek majdnem olyan haja volt, hogy oldalra borotvált, vagy egy tincs elől, és semmi több, és hússoros bakancsok, meg mentünk VLK-ra is úgy, hogy hát ilyen egyedileg durván néztünk ki. Agnostic Front, Discharge felvaló, én imádtam a UK Subs, oda tűzni biztosított üve, minden cuccunk ilyen szakadt volt. A basszusgitárosunknak Foltos volt a beceneve, a Gulyás az Gulyás, Áki, inkább Áki volt, mert nem is Gulyásnak hívták, inkább Ákos, de ő tudtuk, hogy ő imádja a kedélyes hullátba dobolt, és hogy jó dobos. Hát. Akkor volt egy ilyen srác is, ilyen kicsit identitászavaros volt, mert Ferenc József kitűzőket hordott, és ő mondta, hogy kis H nevem. Nem menjünk bele, hogy mi az a H, de oké, legyen kis H, de legalább tudsz gitározni. Tudok hát. Ez jó gitáros, csak hát mindegy, vannak ilyen dolgai, de őt meg úgy elverték a szigeten, hogy meglátták a Ferenc József kütüzét, szana szétverték. Jött véresen, és játszott a színpadon. Nem érekelte, csurom véresen, nyomta ezerre. Akkor a Hysteria is föllépett, akkor a Boston Klinika, akkor...
1: Az BP Klinika, vagy Boston Klinika, az különböző?
0: Az különböző, mert a Boston Klinika leukémiás volt, a BP Klinika, az meg haverénk voltak, a Budapest Klinika, ők meg játszották a vizé valami falhoz számaszkodva, a poppereket nézem sorba, és tudom, hogy fejbe rúgom én. Az Amnéziának volt a testvérzenekara, mert egy gimnáziumban jártam. És az Amnéziában is beugrottam gitározni, mert a Moflikért meg. A Mofli volt az énekes, mondja nekem, te nem jönnél Amnéziában, Ramonas kéne játszani. Hát mondom, imádom a Ramonas. Melyik számod? I Believe in America. Ott is vagyok, kész. És akkor játszottunk I Believe in America. Ezek játszották a Pet Sematary-t, de rendes angol szövege, úgyhogy ők nagyon tudtak. És a This is zenekar, a Deceit, ők meg olyan óriás plakátokat gyártottak, hogy rendőr állam, gyengébb nálam. Na, egyből bevitték őket a rendőrségre. Kaptak olyan verést, meg minden, de akkor se hagyták abban. Csinálták mindig az analista propagandát. A Deceit-ék nagyon hardkorosok voltak. És akkor már megjelent az album a Deceit-től a Smile Mask, a mosolymask. Na, az meg lehet hallgatni. Az is egy komoly zenekar volt. Mátyásföldiek voltak, az Amnézia is, Zugló, Mátyásföldi egyesült, úgyhogy voltak ilyen helyi erők. Hát mindig együtt mentünk mindenfele. Igen, igen, hát én rengeteg zenekart ismertem Mátyásföldön. Amnézia, Diszit, a Centenárium lakott
1: telepről. Én ott lőttem föl.
0: Na, és ott a Anikóék, a Lipovac Anikóék, mindenkivel jobban voltunk. Jártak oda a Kovalszki meg a Vegájék, ott bulisztak minden este majdnem. Tök jó bulik voltak, mi is oda jártunk. A Szaszájék, Szaszának hívták az énekest a Diszitből.
1: Soul Grindert nem ismerted?
0: Milyen Grindr?
1: Soul Grinder. Bátyámiknak volt egy trash.
0: Én viszont egy Syphility Grinderbe játszottam, de az meg 8. kerületes zenekar volt. A Syphility Grinder a felvégi Ricsi, meg a felvégi Dávidnak volt a... Mindegy, de az 8. kerületi.
1: Figyelj, viszont te azt tudom, hogy nagy hatalmas Misfits rajongó vagy. Az mikor jött be a képbe? Hogy, amikor azt nem is kérdezem, de hogy... Hogy találkoztam?
0: 2003-ban az 38 hajón fölépett Jerry Only, Des Cadena a Black Flagből, és a Robó, a régi Misfits dobos. Na most ez a felállás nekem látnunk kellett, meg hát pengetőt kellett szereznem. Egyértelmű volt a gitárostól. És akkor így úgy volt, hogy a Toncsi meghívta őket a Filter Klubba, de sajnos egyikőjük sem.
1: After, nem?
0: Igen, igen. De valahogy rossz címet diktáltak a taxisnak, úgyhogy a Fighter Club lett belőle, vagy nem értek le végül is. Viszont a Vlad Orvinsky lejött, akik ilyen skót punk
1: az ilyen jó volt.
0: Állatok voltak, azok is tök jó zenekarok voltam. Úgyhogy az az este az egy ilyen szenzációs frenetikus. És Idorú is volt, az Idorú énekese elénekelt a Misfits-szel egy izért, Dig Up Her Bones, az is frenetikus jó volt. Na, mindegy. Ennyit erről, hogy hát a Misfits-et látni kell élőbe. Azt, aki nem tudja, hogy mi a jó, az nagyon jó. Olyan gyorsan játszottak a számokat. Pú. És égett a színpad közepe, hogy rendesen lehetett tudni, hogy léket fog kapni a hajó, és elsőjegyünk a francba. De az utolsó pillanatban 2 liter vizet ráköptek. És kész, az összes zenekartak leköpdöste, és kész. Tűz, abba maradt, és nyomni tovább ezerre. Mindegyik ujján szikszalag volt, ilyen 8 órát tekercselve, és pengető minek? Tolt a telébe, 3 ujjat telébe a húrokat. Pú. Iszonyat jó volt. Nagyon jó volt. Egyébként a Gyémát Krisztián is végignézte velem, és elő is mondta, hogy na, ez aztán frenetikus volt. Hát mondom, ez soha volt a javából, mert ez ilyen soha vissza nem tér alkalom volt. Tényleg jó volt.
1: Headbangersbe te jártál be? Vagy Gyémát Krisztiánnak ott volt a törzs?
0: Igen, igen, szerintem. Hogyne, hát még vásároltunk is sokat. Én a Hanky Pankyba kezdtem, ott vettünk először Horror Epics, Exploited felvarokat, Exploited izéket, akkor minden, ami Exploited. Én nekem bejött az az album, hogy Dead Before Dationer, amikor a 88-ban az Exploited olyat letett az asztalra, én szerintem überelhetetlen, de sosem ennek róla, egy számot se játszott. Nem. Szerintem az bet volt van, nem kicsit. Szóval Margaret Thatcherrel a halált csokolózik, és na, arról egy számot, ha beraksz, akármelyik, az brutális.
1: Jó, figyelj, akkor most hallgassunk meg egy robbantott csirkéket.
0: Na, az jó.
1: Az édes életet.
0: Az király.
1: És akkor
0: király.
1: Legyen egy plojted, aztán folytatjuk. Jó.
0: És még mindig nem is gitároztam. Nem, hagyjuk. De mit? Azt sem mondtam, mit jár.

0: Na, Tilos Rádió, FM 90.3.
1: Tátok ökön. Volt olyan, hogy két amnézia zenekar összetalálkozott, a thrash metalos, meg az igazi punk. És összeverekedtek ezek Ferencvárosi Művelődési Házba. És a nagymanó közeljük át, hogy figyeljetek, egy választásotok van, meg kell változtatni a neveteket. És akkor kitalálta ez a thrash metal amnézia, hogy akkor mi leszünk a Amnezi, vagy nem tudom, valahogy átétek a zenekarnál, jó, ebbe beletörődünk, és akkor így nincs balé. Nincs balé, kicsit megváltoztatok a nevüket egy betűvel másra, és akkor így, oké, szent a béke. Na, akkor ígyunk tovább. Jó van, ígyunk tovább. Ennyi, ez ennyi volt. Vége a bunyónak, vége mindennek.
0: Volt
1: óriási volt.
0: Volt olyan zenekarod, amin lemezetek jelent meg?
1: Hát szerintem sose az életben. Soha.
0: Csak mindig beugrott te játszol.
1: Ja. Hát ez is olyan, hogy csak egy pont ott volt a múltban, aztán nem volt kipótolja. Na hát tényleg ilyen. De a Fekete Lyukban olyan koncerteket éltem meg, mint a Dogface It Hermans, a Kutyafejű Hermánok. Énekesnő, trombitát énekelt, és ugye van az Aurora-nak az a Bella Ciao című száma, hát az eredetileg a Dogface It Hermans játszotta, hát, trombitával. És ráadásul
0: régebbi, de.
1: Nagyon régebbi. De hát jó, nagyon régi dal, de ők aztán igazán punkok. A Lopunk is azt mondja, hogy figyelj, kimentünk külföldre, Dogface It Hermansre, mert az élőben frenetikus. És akkor volt olyan, hogy a Résre Hajlás album megjelent a Réstől. Imádtuk a sokan voltuk, akik szerettük a Rést, de hát Mendes ugye megörült mindenki, mert a színpadon öltözött át, meg voltak dolgai, meg kiváló hang, meg kiváló zenekar, és pont feloszlott a Rés, amikor gitáros kerestek volna, és én szerettem volna csatlakozni. Na hát annak is így, de megkigusult az a dolog is, mindegy, lett más. Akkor a Don't Say World-ben...
0: Na, ezt akartam. Hogy ahogy kerültél Dél-Pest Cseppel?
1: Nem kerültem. Én nem voltam benne a Don't Say World-ben, mert nagyon örülök neki, hogy a Remény című számot azt már az a srác énekelte, aki végül is bekerült a Don't Say World-ben. Csak nekem mondták, hogy tanuljam már be, mert ugye a Biggie-t valakire pótolni kéne, és mondom, Biggie, hát mondom, a zenésztársam még, mondom, föl is jött a lakásomba, és a Fenderemet megküldte, meg itt zenéltünk tök sokat, de én akkor nem tudtam, hogy a Don Szövődbe játszik Csepelet, Sunci megkért, oké, meg a Róka, hát a Rókási persze sokat segített, mert mondta, hogy ő is szeretné, hogy énekes találjanak, és találtak is, a Remény című számuk, például az egy nagyon jó szám.
0: Vedd már a gitárt, nyom el, légy
1: ja, de mit? Még zenén is?
0: Persze, hogy...
1: Ez már túlzás.
0: Hát, hogy nem.
1: Jó, akkor lőjük be, hogy szóljon.
0: Na, hát figyelj, nem, csak ilyen akusztik.
1: Akusztik? Hát persze. Az fog az valamit szólni?
0: Persze.
1: Akkor tessék, akusztikusan eljátszom a üzen. Felgőlnap házán.

0: Inkább egy hangosat nyomjál. Na így, na jó. A délent.
1: Hát az most ne kér tőlem, mert az olyan rég hallottam. Egy kispárnát nyomok,
0: Tezsé. Na, egy kispárnát.

0: Ja felejtem zsákot inni. Mondd meg te, hány zsák kell? Normál József, szeretünk téged. Jó irányba vezeted a kibaszott népen. Ez ennyi. Jó, hát ez egy ilyen spontán örület volt, de valami ilyesmi volt, nem, akkoriban Antal József volt, és akkor a hülye énekesünk kitalálta azt, hogy de nem hülye, az Ágó, hogy Antal József, szeretünk téged, jó irányba vezeted a gyönyörű néped, és akkor a nyírkodra véletlenül csomót kötök, mert hogy nyirokrákos volt az Antal József, akkor mondom, ebből botrány lesz. De nem lett végül is, de sokszor ilyen pengelyen táncolt a zenekar. Volt egy olyan is, hogy Egy húrunk pendülünk zenekar, első száma a címe az volt, hogy rúgtál-e, mert terhesnőt hason. Hát mondom, gyerekek, ez itt nem lehet, ez vállalhatatlan. Nem lehetne átírni a szöveget? De átírjuk. Akkor átírták a számot a következő szöveget, de ezt már színpadon játszották is, egyből lekapcsolták az áramot, hogy hogy volt, hogy dugtál-e már terhesnőt faron? Na jó van, mondom, de ti ne írjatok szöveget, inkább hagyjatok, ez két, vállalhatatlan két. A főspesz zenekar a saját hányásába csúszkált, mondom nekik, mondom, én ne ragudjatok, és ki lesz az énekes? Az a csávó, de mondom, a szipuzzacska a fejével ragad. Jó, tényleg, leúznak, hogy ne érdezik, ment a csávó énekes. De mondom, az előbb még, azt sem tudta, hogy hol van. És az előbb még, mondom, hát bocsánat, de az előbb még rá volt ragadva. Igen, igen, hát ő mindig így szokta, hogy általában az észrevesszük. Hát mondom, hogy nem sikerült, majdnem megfulladt. Nem érdekes, mi vagyunk a főspet. Oltári volt, és akkor a CLB-sek együtt léptek föl, a Hinnán meg kergett a színpadon a CLB énekesét, mert összebarézott az apjával, akkor az volt végül is, hogy alig bírtak egy számot eljátszani, mert verte az énekest a színpadon. Ez is a Ferencvárosi művészeti, nem, ez Kelenföldön volt a művészeti házban, mindegy, óriási bulik voltak, akkor még azt meg kell jegyeznem, hogy akupunktúra, amikor még a legendás Rózsa Sándor művelődési állt Pest-Lőrincen, akkor már volt akupunktúra zenekar, hát a gajtájukat lehúzták, és úgy léptek föl, hogy oltári buli volt, de tényleg, és teltházak voltak. Volt, hogy összeismerkedtem ilyen helyi erőkkel, Pest-Lőrinci srácok, az volt a mániájuk, hogy összes lámpabúrát szét kell törni a színpad előtt. De a világítás már nem volt, de az összes, ott az üvegcserepek, meg a üvegzilágokban tapostak, meg ott pogóztak, mert ők az összeset kiszedték, széttörték, kész, és erről szólt a buli, hogy berúgunk, és széjjel verjük az összes világítást. Az nem számít, hogy nincs fény, de legalább mi jó kitomboljuk magunkon. A király buli van. Erre jött egy csávó cikk helyezett, nekifutásba rúgták hárman hátba. Mit csinálsz te öreg? Hát eltévesztetted el számot. Ezt majdnem meg lehet nincs el a csávon. Mondom, ezt ide fogja bőködni az ajtón. De azt mondták neki, hogy el kell hagynod a helységet. Azonnali hatája, mert te nem jársz jól, haver.
1: Volt, amikor leálltál, így nem jártál koncertekre? Volt olyan időszak az életedben?
0: Én oda költöztem. Konkrétan beköltöztünk a Feketőkbe. Minek? Minden a buli van. Én akkor nem akartam hazamenni. Nem is volt miért.
1: Na jó, de aztán bezárt a lyuk, vagy hát...
0: Hát igen, akkor, amikor, igen, pontosan...
1: Mi lett akkor?
0: Hát, keresni kellett más helyet. De pont ez volt, hogy amikor már a bikiniből a német Lojzi, nem is tudom, kivette át helyet, akkor már mi nagyon nem oda jártunk. Viszont volt még tilos az áll, rengeteg, ugye agydanganat koncert, meg minden rengeteg kurva jó koncert, illetve tényleg olyan zenekarok, amik jók voltak, üveges sírke szemeket nagyon szerettem, meg hát nem tudom, én a részt nagyon szerettem, én a új nemet is utána még szerettem, mert Aranyember Fesztivál is volt például, amin rengeteg jó zenekar lépett fel. Az nagyon só volt, és azt el kell, hogy mondjam, hogy a Fekete Lyuk élte meg azt az egyetlen egy szenzációs esemény, hogy Buddy Cant, a Born Dead turné, előzenekar az AMD, és amikor lement a Bonded, lement a Badikán, akkor a Feketőjükben egy leukémia. Ami frenetikus volt. Aminél azt mondtam, hogy ilyen nincs a Földön. Hogy igaz, hogy nem ének a Gulyás Laci, de még hárman is akkorák voltak trióba, és olyan koncertet adtak, hogy aki ott volt, azt tudja. Hát, frenetikus jó bulik voltak. És a Feketőjükben majdnem minden este Akkor ott ismertem a festőművészt, ugye, aki festette a Fétel Klubot is, meg a Feketejüket is, a Jimmy-ékkel. Csocsóztunk is, ilyen nagy műkörmei voltak, mert minden nagyon tehetséges ember volt. Akkor ő festette az egész Feketejüket. Akkor ismertem a Pillangót is még annak idején, amikor a kontrollcsoportba énekelt. Hát az a szám az kicsit volt csak hiteles, mert olyan volt az élete neki, hogy eladom a lakásodat, eladom a hangfalakat, eladom a testem. És az eszemet nem, mert inkább eliszom. És tényleg ilyen volt a fotban. De a Nagy Gyula nem tudott ráragudni, mert azt mondta, hogy hát a Pillangónak megbocsát, hát ő ilyen, hát ilyen volt. Máskülönben az Alibaba is ilyen volt, mindegy, mert a pénzes volt ilyen, úristen, azok még garázdálkodtak mindig ott a kerületben. Ilyen összgyűjtőhely volt. Volt egy srác, úgy hívták, hogy Musztás Laci, hát minden este ott züllöttünk. Hát akkor jöttek a musztársék, na jó van, akkor lemente az Orba Valóság, mindenki ott ment a nagy találkozás, akkor csirgék, mindenki, sokan voltunk, és mindenki minden este. Egyszer behirdették, hogy Agnostic Front lesz, hát majdnem szétvették a lyukat, hogy elmaradt végül is betegségre, vagy valamire hivatkoztak. De akkor már nagyon várta mindenki az Agnostic Frontot, hogy végre legyen, végre legyen. Sajnos elmaradt. Sajnos
1: itt nem. Te jártál a Riff Raffbe is, ugye?
0: Hát...
1: Vagy nem?
0: A Viking Klubba inkább.
1: Viking Klub volt neked. És egy után, amikor megszűnt, akkor mik voltak még a helyszínek?
0: Nem is tudod, milyen rosszat visszaidézni? Hát nem tudom. Akkor kérdeztél volna meg. Akkor mondanám egyben. Mindig volt valami. De nem hiszem, hogy nem volt semmi. Total Kár. Na hát a Total Kár. Mi legendásabb? Igen. És ott is szerveztünk. Hát nem mi szerveztünk, de ott is lett Leukémia, FOR. Az FOR-ék játszottak, vagy 3-4 Agnostic Front számot is. Ugye a Beyond jött Gyöngyösről, és a Beyondnak a barátai volt az Energy. Az Energy meg ilyen DRI-os punk volt. Úristen. Egyszer mondták, hogy az Energy énekesét keresik, ott fekszik négy kézlába télen a hóesésbe a ízebe. Tényleg ott volt a csávó, nem tért magához. Annyira detoxolt, ott feküdt a hóba. És ő az Energy énekese, de már bemutatkozni nem tud. Hát nem, mert kicsit ittas. Hát nem is kicsit. Nagyon jó volt az Energy. Én például még a Petőfi Csarnokban is voltam, Beyond Energy-n. Igen. Beyond Gyöngyös. Szevasz!
1: Szerva!
0: Anari!
1: Láttalak
0: éjszaka. Az ott meg nem szlágeri. Nem, az első számunk úgy kezdődött a demo, hogy csávó, ne szorakozz, nem vagyok én is szintén homokos. Ne tapizzál le engemet, meg kitépem a veledet. Ne nyújkálj, haver, a nadrágomba. Ilyen számaink voltak végig.
2: Megjátszották a Public Enemy-t.
0: Igen, pontosan.
2: Az első érdő összeg, ugye az Anthrax-től látták.
0: Igen, pontosan. Nagyon barát voltak.
2: A metállal, és akkor
0: jó barátom volt az énekes, Gyöngyös. Hát én meg Nagykátai voltam, a Krízi zenekarral voltunk haverságban.
1: Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy neked mi a törzs bázisod?
0: Hát Nagykáta volt a törzs, és aztán fölkötözni Pestre, aztán így lett 8. kerület, így lett Zugló, hát 25 évig inkább Zugló.
2: Közülgóban volt. Munka van, 8 óra, bérkapunk, mondta, minden légy, azt nem tudom.
0: Ős pangát, ő tudja.
2: Hát jó, akkor ezek mentek, ez volt az alap, hát.
0: Tényleg ez volt az alap. A Frelimo is úgy lett a haverom, hogy a Tiso mutatott be neki, hogy figyelj már, van ez a srác, nem is ismert az ágyban, mondom, sose hallottam. Hát a Frelimót meg is menne a halálos vadon. Ő megmondta egyben, a Prongot szereted? Prongot, hogy a nagyon nagy zene. Akkor már prongosok voltunk. Utána volt a Lollipop Suckers, amiben a Frelimo játszott a OB Gabival. Ne? Pont. Az ott voltam, minden koncertjükön ott voltam.
2: Az is zseniális volt neki.
0: Nagyon jó, az nagyon jó zene volt. Hát ez legendás.
2: Volt egy számuk, de főleg ilyen feldolgozás. De akkor egy gazdag jötti művöldési ház.
0: Pontosan, legendás. Minden bulikon ott voltam, ez legendás. Nagyon.
2: Fiatalok voltunk, jó volt.
0: Hát ez az.
2: Hát meg 90-es évek akkor jöttek be ezek a zenék. Tehát
0: pontosan. Hát még senki nem ismerte, mert olyan koncertek voltak.
2: Jó, de akkor egy Ice-T Public Enemy ilyenek léptek fel a pecsába.
0: Hát igen, Randy mondjuk MC. Randy MC, igen, az volt.
2: Ilyen bandák jöttek ide, House of Pain.
0: House of Pain-en ott voltam,
2: hát frenetikus volt. Első vonalat kaptuk ide, igen. Annak idején.
0: És később Fét Numor is jött. Igen. Akkor teltház volt az is.
2: Hát a Fét Numor első még a Monsters of Rock-ra hozták.
0: Hát én a Petőfi Sarnokban láttam
2: őket. A Népstadionban is a Kutya nem ismerte itt senki.
0: Senki nem ismerte.
2: A Quizzák volt az első.
0: Igen.
2: Az zenekar, azt se ismerte senki. És mindenki nézett, hogy ilyen van. Mike Patton már akkor játszotta azt, hogy végigmászott így a fönn a traverzeken.
0: Igen.
2: A cipő fűzőt akkor is megette
0: már. Hát az énekes, meg olyan fejhagyban énekelt.
2: Ilyen van.
0: Milyen?
2: Eddig Omegát láttunk, meg Piramist, meg
0: ja,
2: ilyeneket.
0: Igen, tényleg.
2: Tehát az, hogy nagy deszkán valaki hardcore-t játszik, az arról szól.
0: Hát meg az, hogy a Guns N' Rosesnak két előzenekara volt, a Soundgarden, meg a Fate No More. Mind a kettő szerintem jobb volt, mint a Guns. Na,
1: egy betelefonáló, vedd fel a fülest.
0: Én nem? Ja.
1: De hát lehet, hogy tőled akar kérdezni.
0: Na, nem találom.
1: Behoztál csomó mindent. Beadom adásba. Tilos Rádió, szervasz, adásba vagy.
3: Hello, jó estét, sziasztok! Szóval. Annyi, hogy én úgy emlékszem, nem hallottam, Total Care is meg volt akkor ezek szerint? Nyilván.
0: Voltak koncertek ott is, igen.
3: Ja, csak hogy nem említettétek, ugye? Mert így vártam, de nem hallottam.
1: Említette a Nyugatinál Total Care.
3: Ja, jó.
1: Magyar hátkor szülő.
3: Igen. Nekem is először egyébként a Viking Club volt, azt hiszem, hogy Eufória koncert volt.
0: És a Tozágárban járta te is? Hát a Pintér Gabi exették a jegyet. Óriási meg voltak, persze.
3: Hogyne, a Pintér Gabi csúcsheveron volt, szegény, ő is nemrég halt
0: meg. Hát igen, ne is mond, nekem is az volt egyébként.
3: És igazából Ágora, nem tudod mi van, Ágora Eufóriából volt a basszusgitáros.
0: Látod, gitáros. Semmit nem tudok sajnos róla, semmit.
3: Inkább
0: 10-20 éve. Igen. Azt tudom, igen, hát semmit sem.
3: Remélem megvan még.
0: Hát igen, én is nagyon. Ugye ezek az emlékezetes bulik, és utána nem lehetett tudni már később semmit. Szinte
3: igen, kérdez, egyszer az volt, hogy azt hittem, hogy eldobom a kanalat, egyszer így 97-ben nagyon kész voltam, és találkoztam az Ágorral, és így odaadtam neki a Pantera basszus gitárpengetőt, amit koncerten. Úgy dobott rám a Rex, így konkrétan. És így odaadtam neki. És végül nem dobtam el a kanalat, úgyhogy, de mindegy, nem bántam meg, azóta lett másik Pantera pengettem az
0: állagest. Király vagy, haver, öcsön, igen.
3: Most rendeltem Suicide-ol kendőket is, úgyhogy, mert azok is
0: elvesztek. Na, mi felveszük a kapcsolatot, még dumálunk, király vagy.
3: Oké, minden jót.
1: Suicide-en is voltam.
0: A haverom szervezte, a Kristóf, aki az Ördöngyszalon volt, a Krizsi, négyszer ide a Suicide-et. Eladta inkább a szalon, összegyűjtötte inkább a pénzt, hogy meghívhassa őket ide, mert azt mondtam, mert a kedvenc zenekarom, és azt látni kell élőbe. És volt az Ötvádomban is, volt az
1: a Vesz-Balkánban. 800 forint volt a jegy.
0: Ja, de hát mondjuk a Vesz-Balkánban, az Ozsán Laciékkal mindenki ott volt. És tenetikus jó buli volt. Na és ott sikerült a Mike Clark-kal együtt viszkiznem, akkor aztán dumáltunk egyfolytában, akkor mondta, hogy my name in pick. Hát ő nem a pengető. Monster volt ráírva, hát ő egy szörny.
1: Na figyelj, Tucsi, mindjárt lejelzed.
0: Na jó.
1: Vannak-e terveid? Azt mondd el.
0: Ezt nem fogunk kidumálni.
1: Zenekaros terveid.
0: Ja, zenekaros. Hát az üveges sírkeszemeket nagyon szeretném, hogy újra legyen. Ugye Makára megbeszéltük, hogy ahogy fölépül, most elütötte kicsit a troli, mindegy, trolibusz, de hogy rendben jön a lába, meg most már biciklizik, meg jobbul, akkor újra bele kell várni a zenélésben. Most egyenlőre más tervem nincs, már megvan a fenderem, őnek is egy fehér fendere van.
1: Na jó.
0: Hát, és valami vírus lesz a basszusgitár, és nem tudom, te tudsz ilyen nevűt? Én nem is tudom, ki lehet
1: az. Meglátjuk. Figyelj, mondj valami ízét. Zárószámot.
0: Hajrá, Pista bácsi.
1: Jó, de mit, hogy milyen zenével búcsúzunk.
0: Ne lopd a Ritikőt, Mari néni. A Pango Alkesztől. A Pango Alkesztől szeretnék egy számot. A kedvenceim.
1: Na várjál, mindjárt megkeressük. Melyik a Kakkenplatz, ne?
0: Akármelyiket, Pango Alkesz, akármelyik számot. Zsenik.
1: Szerintem lehet, hogy kettő is belefér, mert az elég rövid.
0: Az jó.
1: Jó, mert mindegy. Szevasztok, ez volt már a Tilos Rádióban.
0: Köszönjük a türelmeteket.
1: Elég pankost a sikeredet szerintem.
0: Yeah.
1: Két hét múlva az Age zenekart fogjuk faggatni az új felállásról.
0: Ez kiállt.
1: Na, szevasztok, Folytkő. Hallgassátok a Bandit a rádiót is, meg a Mudzsa Tilost. Szevasztok. Jó, ja, ez valami élő, ez nem jó. Keresek valami olyat, ami... Fú, ez koncertfelvétel.
0: Marinini, ne dobd el Ritikül című.
1: Perfect, Betrunken. Na, az jó lesz, a mennyiségi borlemezről.
0: Igen, az igen, jó igen. Lesz. Ah, királyom. Na, jó, mi terasztunk.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hátyásszányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja

0: biztosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös cetmaradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantinae nevet kapta, koponyája is előkerült. Osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu.
1: Kültéri WC-t telepítenek Joskárola központjában. Tavaly nyilvános mosdók nyíltak Joskárolában a rakparton és a Kulturális és Rekreációs Központi Parkban. Most a Palantaja utcában, a Leninszki sugárúton, ahol a Nemzeti Művészeti Galéria található, moduláris kültéri ünlemhelyet telepítenek, amely mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A pályázati felhívást kihirdették a közbeszerzési weboldalon, a kiindulási maximális szerződéses ár valamivel több, mint 6 millió rubel. A forrásokat a városi költségvetésből különítik el. A kivitelezőnek fel kell építeni egy olyan épületet, amelyben női, férfi és több célú mosdók, valamint egy háztartási helység is helyet kap. A mosdókban vandálbiztos mosdókagylók és érintésérzékeny csaptelepek, vandálbiztos szárítógépek, tükrök, hideg víz és villanyórák, érintésmentes fizetési terminálok és videokamerás megfigyelő rendszer is helyet kap. A Mari Pravda hírét hallottátok.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő. Jó, yes!
4: Fixi!
5: Kerekek! Hip-hop! Rap!

Altra net. Gyorsan. Hey, who is?

0: www.tilos.hu per hallgass.
1: Hallgass, vagy forgass, vagy mind a kettő. Gyere már! Forgass és hallgass!
2: Bandit a rádió!
3: Gyerünk!
2: Ott vagy már?
1: Vigyél! Mennyi!
4: Tilos Rádió Forever!
5: Akinek tetszik, tetszik, akinek nem tetszik.
1: Net vagy!
6: Na, jó vagy, Nikó.
1: Net vagy!
5: Okay.
6: Vigyázz oda!
7: 18 éven aluliak, kapcsolják ki a készüléket!
1: Net vagy!
8: Net vagy!

Tigos FM 90.3, nem sokára beérünk kedves vendégemmel, Gulyás Misivel, de várjuk még Murvai Petit, és akkor utána csinálunk egy jó kis adást, ez itt a Balint Rádió Tigoson. Hello, hello.

0: Állj meg!
1: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
0: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
2: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.
1: Hol vagyunk?
2: Hova hoztál minket?
1: Ez lenne
2: az? Ez az, hát egy kerestük.
3: Saigon Café. Original chill out. A Sunon. Keresd a rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Papa, MC Ting, Huli, Chili Team, Naszka, András Báder, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-sben. Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Vigel, Kori, Selector Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic for, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes egyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

0: régi oszlopos, éjjás biztos, és minden más biztos barátom. És akkor legyen úgy, hogy mindent akkor. Így van.
1: Köszönöm. Ezért van a technikus. Akkor Misi, légy szíves pár szóval mutatkozz be. Misi vagyok.
2: Hát az hiszem már bemutattál, mert a legjobb szó effektív rá, hogy oszlopos tagja vagyok a kerékpározásnak.
1: Abszolút, és nagyon régóta.
2: Nem is a Dunhill Sportnak. Jó magamat is inkább így elvezném, mint egy ember, aki a kétkerekű őrület fele szentelte az életét. Persze nyilván megvolt a főbb vonulatom, ez pedig a lejtős szakágak, lejtős sportág, de hát ebből már kikoptam.
1: Egyből a lejtős sportággal kezdted, vagy?
2: Mi minden ember a kerékpározással kezdtem, ez is maradt meg most már a családi életemre. Ebbe találom meg a számításaimat, de persze volt az életnek egy bizonyos vonulata, amikor csak ez szerepelt. De odáig nagyon sok utat kellett bejárni, hogy elérjen az ember, úgymond a kerékpársportoknak a Forma 1-jébe vagy király kategóriájába. Természetesen más szakágatokat is ide sorolok, mint effektív az időfutamot, vagy a kicsit mellékvágányként a triatlont. Tehát akkor akár is nézzük, itt van a legtöbb technikai dolog, meg a időfutam és egyéb technikai doppingos országúti őrületnél. De hát minden ember, én 2,5 évesen kezdtem el kerékpározni, és nagyjából onnan számítom ezt a szerelmet az életembe, és ebbe nagyon sok minden megvolt, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a 78-as évbe csöppentem, mint születés, mert hát ez azt is hozta, hogy a rendszerváltás és a vasfüggöny lebontás látok közben minden szerepelt az életemben, voltam kisdobos és úttörő is egyúttal, és ez nagyjából jellemzi is maga a kerékpársportnak a fejlődését, és legfőképpen a hozzám tartozó hegyi kerékpározás és dunhill sportnak a aranykorát, és hát ennek élvezhetjük úgymond, és élvezhetik a fiatalok a vívmányait, fejlesztéseit és eredményeit. Ezzel kezdtem, hogy tényleg a kérdésre válaszoljak, mert tényleg megtanultam bringázni, aztán a falu szélén a traktornyomokba hasítottam fecskébe, és az apámtól ellopott bukós isakba, a nyakigérő sárba, majd a úgynevezett homokos parton, Rákóczi falván koptattam a földet, próbáltam utánozni édesapám műveleteit, amit a úgymond rossz motorozásból, cross motorozásból láttam. És hát a legnagyobb hullámát szerintem ennek a kornak, aminek a gyümölcseit már learadtuk, és most érezhetjük az utánpótlásnak a nehézkes fejlődését, vagy hogy lássunk a jövőbe effektív a gyerekek révén, vagy a gyerekek terén, az pedig a 83-85-ös BMX láz és az ehhez tartozó BMX banditák című film.
1: Hát az való, mindenkinek.
2: Való, hogy ez a korosztály és ez a kor és ez a sportág plusz-minuszban azért 10-15 évben a legnagyobb hozományai voltak, de akárhogy is nézzük, ez valamelyes hozzátartozik is, hogy maga a dunhill sportág hogy fejlődött ki, mert az országútizás, mint már létező sport, ami a 1800-as évek első ipari, második ipari forradalomból kinőtt kerékpár, vagy a Da Vinci által megalkotott kerékpár, ugye a 1903-ban a Tour de France-ból kiindulva az országúti kerékpárosok versenyeztek egymással Malibun, ugye kaliforniai vidéken, és csapatták le aszfaltcsíkot keresztbe, hogy kiérle minél hamarabb, és hát ezeknek az ötvezetéből, mint cruiser surf kerékpár, mint egy BMX, vagy mint egy országúti kerékpár, és ehhez tartozóan egy BMX kerékpár, és hát így alakult ki a mountain bike-ozás is nagyjából, és hát ennek a fő kora a 90-es évektől nagyjából a 2000-es évekig számolhatjuk, és ilyenkor szegmentálódtak, alakultak ki a szakágok is, és akkor csöppentem én igazából bele, mint fiatal, és hát határoztam meg az életemet, az első pedál magazint, amit még Máli János hozott ki, láttam meg egy nagyon kis cikkejét, hogy 90 km/h száguldoznak lefelé a lejtőn.
1: Van ilyen.
2: És hogy van ilyen, akkor pont éppen kifele koptam a motocross sportból egy sérülés miatt, meg anyagi dolgok miatt, és hála Istennek a szolnoki kerékpáros volt és egyesület, ez már nem egy brand, de a Gördögökesén keresztül és sok néven keresztül csöppentem bele, és lettem szerelmes ennek az egésznek. Hát mivel, ugye Szolnok most elhangzott a számból, hogy
1: mindenki cukor.
2: Mindenki szolnoki cukor, cukorgyár, országútval, igen. Hát akkor még ott is nagyon új volt ez a mountain bike, amiket becsempészgettek Olaszországból, ugye.
1: És itt hát, már volt első teló valami?
2: Hetek alatt szétesett, de úgy volt Isten, még az még kellett várni majdnem 5 évet, hogy az első teleszkóp nagyjából komolyabban megjelenjen. De hát Szolnok, hát mindenki tudja, hogy rettentő sok hegy van ott, 2000-es magaslati edzéseket lehet végezni.
1: Igen.
2: Hát nem.
1: Igen, erre volt, bocsánat, az országút is versenyző barátom mondta, hogy igen, és akkor a hegyi edzés az volt, hogy a vasúti felüljárót oda-vissza 15-ször.
2: Ja.
1: Mert kb. Az volt az egyetlen emelkedő a környéken.
2: Hát itt is a vasúti felüljáró, meg a vasúti töltés az napi renden volt, de az első körből kezdtük, ez a Zagyvapart, meg a Tiszagát volt, és nagyon-nagyon klasszak voltak, amikor, hát bármennyire is morbid kijelenteni, de árvíz volt, mert akkor oda hordták a homokot, és homokból csináltuk ugratókat. Szóval az volt a legmagasabb hegy, törtünk veszőket, kijelöltük a pályát, szlalomoztunk, duálszlalomoztunk, és nagyjából a rézsümmenést, a lejtmenetet ott próbálgattuk, és feszegettük a határaikat. Természetesen hát itt a lejtő az tényleg egy 50 méterbe, max 100 méterbe torkollott, és hát inkább a púpok száma növekedett, mármint számszerűen, tehát több ugrató volt nagyjából Szolnokon, mint az egész országban. Ezt még annak idején a soproni BMX-esektől hallottam, és ezzel próbáltuk úgymond különbözőképpen fejleszgetni a képességeinket. Hát itt ez volt, hogy aki ott nevelkedett, BMX-es vagy mountain bike-ös, az megtanult ugratni. De mint mindennek az alapja amúgy, tényleg a gyerekkortól való mozgás és kerékpározásról a finom motorika elkezd kialakulni, valamint ugye akár a sprinteléshez szükséges nagyon jó vérkeringés vagy magas pulzuszámnak a elviselése, ha lehet ezt ilyen úgymond csúnyán fogalmazni. De hát az egyensúly és a motorika az már egy kicsit komolyabb korba, egy tinédzser korba, az egy ilyen triálozással tud igazán fejlődni. És hát minden szolnoki, aki nem Cox Country-s volt, az triálozott.
1: És Cox ezzel, 3XL.
2: Így van, igen, és ezzel próbáltuk fejleszgetni magunkat. És hát volt egy nagyobb löket az életemben, rengeteg időt áldoztam bele ebbe, napi 2-3 edzések iskola mellett.
1: Mert itt hány éves voltál?
2: Hát itt 11-12 éves koromtól csöppentem a kerékpárboltnak az életébe. Ez tartósan úgy 16 éves koromig megvolt, és hát 16 éves koromtól kaptam a Szolnoki Hegyi Kerékpáros Egyesület és boltnak a segítsége révén, úgy mondom, a legnagyobb segítőm, Lajtár Jenő, Csere Csaba révén egy olyan lehetőséget, hogy ő meg szerette volna alapítani a első hazai kerékpáros Forma 1-es csapatot, és mivel már ez 96-ot írunk, és akkor elég sok szakák kifejlődött, kialakult, így minden szakákból kerestek olyan embert, aki elhivatott ennek, és hát az egyik tagja én lehettem.
1: Akkor rajtad látták, hogy elhivatott vagy ezek szerint.
2: Hát,
1: hanem... vagy legalábbis nagyon lelkes vagy, és minden nap ott vagy a boltba is.
2: Igen, igen.
1: Nem hagyod békén őket.
2: Amúgy szó szerint amúgy ez történt, ez a legjobb szó rá.
1: Jó van, akkor gyerek kapjon bicót, csak hadd menjen.
2: Igen, amúgy a kerékpár volt, meg a David Ericssonhoz tartozó közeg, ez a Mountain Bike Action Hungary volt, aki látta ezt az elhivatottságot az Alföldről. És amikor felkerültem először Budapestre, a komolyabb hegyekbe, ez a János hegy, annak idején akkor azért voltak kihívások, és ezt kellett áthidalni egy-két év alatt úgy, hogy tovább lehessen ezzel lépni. Ez pedig a sportéletemnek, ha nem is karriernek a úgymond a kettes számú lépcsője volt, amikor tényleg innen egy komolyabb szintet lehetett lépni, és felköltöztem csak a sport miatt 97-be kerékpározni, már innen mentem érettségizni, meg technikusizni, és hát innen volt huzamosabban jó néhány évig egy komolyabb elhivatottság, amit nevezhetünk élsportnak, amennyire lehet ezt Magyarországon ebbe a sportágba nevezni.
1: Hát vagy a többiben is, tehát hogy...
2: Hogy?
1: Vagy a többiben is, tehát a többi szakág is.
2: Persze, igen, itt, általánosan
1: itt a két kerekű. Itt akkoriban még mindenki amatőr szinten, sőt, hát most is egyébként sajnos.
2: Tehát ezt köszönöm, hogy nem én mondtam ki.
1: Tehát, hogy itt mai napig nagyon kevesen élnek meg ebből, hogy kerékpároznak. Ezt mindig elmondom, amikor a Fradi sor eljött biciklis futárnak, az országúti Fradi sor eljött a biciklis futárnak, akkor mondtuk nekik, hogy látjátok, most végre profik vagytok, mert végül is pénzt kaptok azért, hogy kerékpároztok. Eddig csak ígéreteket kaptatok, meg ilyen egy-két meszt.
2: Nehéz definiálni itt a profi, amatőr, meg egyéb jelzőket. Szerintem a legszebb dolog, vagy leghivatottabb dolog az az, hogy te mit érzel és mit adsz ebből. Tehát ha te eléggé elhivatott vagy ebbe, és magadhoz képes úgy fejlődsz és annyit teszel bele, akkor te lehetsz profi. Tehát szerintem a profi jelző, tudjuk, hogy miről beszélünk, a gubáról, ugye? De a profi jelző szerintem azonnal jön, hogy effektív tényleg te mit raksz bele. Az, hogy mit kapsz vissza, az már más kérdés. Az nem mindig feltétlen a munka révén, a közéletben se csak a pénz, én azt gondolom.
1: Abszolút.
2: És a sportnak az egyik ilyen dolga biztos, hogy nem az, ami, és nem is ebből indul, tehát nem azért kezd el senki se sportolni szerintem, hogy pénzt csináljon,
1: ne is
2: hogy dolgozni, így van.
1: Ne is azért.
2: Szóval ez volt a profi életnek a kezdete. Jó néhány
1: tehát évig. Akkor felköltöztél Budapestre, akkor itt már láttál komoly hegyeket, nagyon komoly hegyeket láttál.
2: Igen.
1: És akkor itt azért valamilyen szinten már terméktámogatás, vagy valami azért volt már, vagy még mindent magadnak
2: kellett? Hát innen jött a politika, ami egy nehéz pszichológia, meg működés. Hát itt a politikát azt a úgymond a szakirányú politikára értem, és nem a globális, nem a hazaira. Persze ezek is körülötte vannak, mert hogy aki ezt elkezdi, utazik ugye különböző világkupákra, világbajnokságra, vagy Európa bajnokságra, vagy bármilyen nemzetközi versenyre, akkor kap globál politikát is. Az alap, a hazai, az akkor is meghatározta az életet, meg most is meghatározza, de kár lenne belemenni. De a szövetségi, vagy úgymond a hazai szakéletnek a politikája akkor se volt külön, mint a mostani, de hála égnek vannak olyan, és voltak, és talán az egyik legnagyobb jó akarom, vagy segítőm, vagy mentorom,
3: akinek tényleg szeretetből jött egy ötlete egy-két embernek, és van ez a szó, hogy szponzor, meg támogató. Na most, hogy az egyik az idegen szó, a másik az egy magyar nyelv eredetű. Lehet így a kettőt egybe fordítani, de a magyar nyelv az egy nagyon gyönyörű nyelv, és hát nyilván, hogy tudjuk, a Földön az egyik legnehezebb nyelv is. Rengeteg szóból, szókincsből össze tudunk rakni dolgokat.
4: Választékos.
3: Így van, és hogy szerintem ebben a választékban ez a támogató dolog, ez nagyon szép.
4: És nagyon széles is.
3: Igen.
4: Tehát mivel támogat?
3: De hogy a alap módon, hogyha ezt értelmezzük, akkor ez egy jó hiszemű dolog. És addig, amíg ebből indulnak ki dolgok, az szerintem egy tök jó, és nekem ebben volt szerencsém, amit próbáltam adni is, és energiát fektetni, és hát későbbi nyilván én is szerettem volna ezt a támogatói dolgot, ahogy fejlődtem, vagy fertőzött a közélet, a külföldi versenyeknek a szelleme, meg a látásmódja, a felfogása. Szerettem volna ebből szponzorokat csinálni, sikerült is egy-két-három évig, de aztán könnyen rájön az ember, hogy a mézes madzag, meg a kirakat berendezése, azok nagyon-nagyon könnyű dolgok. Az, hogy ebből életszerűen és megéljél, az már egy másik kategória. Szóval ez olyan körülbelül, mint a jó sportoló, jó tanuló kategória, igen, hogy jó dolgozó és jó sportoló.
4: Hát neked is először ez a Maribor volt, meg gondolom így világkupa, nemzetközi.
3: Nem, én azért egy kicsivel hamarabb kezdtem, és ezt megelőzőleg azért volt egy-kettő.
4: De hogy az milyen volt, hogy akkor láttad, hogy azért kint komolyabb támogatások és komolyabb lehetőségek vannak, míg itthon végülis verseny is alig volt.
3: Abban az időben szerintem amúgy nem feltétlenül egy jó hasonlatot hozok, de amikor én próbáltam a piramis tetejére feljutni, magamhoz képest, és nem feltétlenül csak a külföldi viszonyokat és szereplőit nézvén, akkor volt az országban legmagasabb a GDP. És ez nagyon nagy segítség volt, és löket. És nem feltétlen ezek a anyagi dolgok határozták meg a előrébb jutás, hanem ámblok egy nagyon nagy dolog, ami volt. És hát ez egy bizonyos ideig el lehet vinni energikusan, aztán könnyen rájön az ember, hogy hát akárhogy is rossz ezt bevallani, de hát ez a csúcsa, amit el lehet valahol érni.
4: Hát meg gondolom, ezt mind munka mellett csináltad te is, tehát hogy...
3: Hát próbáltam igen mellette munkálkodni, de ez volt a fő prioritás. Amúgy nagyon-nagyon csodálok embereket abból az időből, akik mai napig ugyanazzal az elhivatottsággal sportolnak, és mellette azért a saját életüket is viszik. És ezeket jó látni, én ebben egy kicsit így belefáradtam. És próbálok inkább hétköznapi életszerű dolgokra fókuszálni. De például ott van a Halász Krisztián, ugyanúgy napi kettőt edz, ez hihetetlen mondom, vagy a Preitzer Péter BMX-ből, vagy a Mészáros Krisztián BMX-ből, akik mai napig ugyanúgy napi szinten edzenek és nyomják a dolgokat, és rendkívül jó eredményekkel. Most már hát úgymond szenior egy vagy kettő korosztályba, de hát csapatják.
4: Azt nem tudom, hogy a Gizmo csinálja ezt a bemutatókat, ezzel mennek még neki, vagy?
3: A Gizmo szerintem igen, csinálja már neki, fiatalokkal.
4: Kb. Volt egy,
3: igen, az egy szinten, pár, egy pár évvel idősebb, igen. Csinálja is.
4: Meg ő is 84-szer összetörte magát, mint ahogy te is. Remekszimozatok nagyon szépen lejönni a pályán.
3: Ez benne volt abban az idő, hogy a bicikli összetört, úgy mi is.
4: Igen.
3: De például az Attila is egy nagyon jó példa, mert világéletében sportolt, és a sport, bármi sport, úgymond kajakkenú, triatlon, ezekből szivárgott ő is át, és csinálta, de minden más egyéb sportot csinál. Az a helyzet, hogy 40 év felett szokták mondani, hogy mindenki hoz egy puttonyt az életbe, és akkor azt kell megoldani, és viszi az ember a hátán. Hát Attila is kapott egy ilyet, és példaértékűen azzal a kitartással, amit hozott a sportból, energia beosztással, visszahozta az egészségét, mert neki pedig egy ilyen egészségügyi dolgot hozott az élet.
4: Nagyon komoly problémája volt, igen, és ebből sikerült.
3: És pillanatok alatt azért lehet mondani, hogy a korához képest pillanatok alatt ezt mind mentálisan, mind családilag és energiailag, fizikálisan áthidalta, és most már szörfözik. Szóval ezért mondtam azt, hogy és a Fülöp Tibitől hallottam először azt, hogy az a fontos, hogy magunkhoz viszonyítva mérjük a dolgot, ne Lance Armstronghoz feltétlen, és hogy ott miket érünk el, és hát valaki így csinálja, valaki úgy csinálja ezt a dolgot. Szóval hát nagyjából ezeket tudom így mondani, és ott már csapunk jobbra-balra, de hát ez a tilos, ez nem piros. Abszolút ez egy nagyon-nagyon...
4: Szabad és független.
3: Szabad és független, így van, és ezért nagyon-nagyon szimpatizálok ezzel a kezetektől fogva. Szóval aki akarja, úgyis kiveszi a szavakat a szánkból, hogy mit akarunk gagyogni. Ami egyszer biztos, és ugye a kezdeteket kérdezted, hogy mint a gyerekkorban, vagy bringázgatnak a gyerekek és az emberek, vagy ez mivé alakul, vagy melyik szakákba. És akkoriban tényleg az egyik legfejlődőbb szakág ez a downhill szakág volt, és...
4: Ez tűnt a legvadabbnak.
3: És ez tűnt, igen, a legvadabbnak.
4: Tehát ez kívülről nézve is olyan volt, hogy Jézus Margit, ezek ott lecsapatják, így ennyivel.
3: És volt is egy nagy mélyvíz gazdaságilag és minden tekintetben ebbe a lejtő sportágba. Jött vele enduro, A, B kategóriás versenyek, stb. De ahogy mondtam, hogy inkább lelkes kerékpáros vagyok, és most már sokkal jobban élvezem, hogyha a városba tekerészek egyet haverokkal, vagy elmegyek kirándulni a Dunakanyarba. Kevésbé követem ezt a sportágat, de vagy inkább úgy élvezném, hogy nem vagyok benne minden nap, de azért igyekszem követni. De úgy, hogy nekem ebben benne van azért 35 évem, elképesztő látni, hogy mivé fejlődött ez a sportág, és soha az életemben nem gondoltam volna, hogy ez a sport, ez a kerékpársportnak ez a szakága felnő az óriás műlesikláshoz, a síelésbe. Akkoriban is ehhez hasonlították, és most is lehet ehhez hasonlítani.
4: Kicsit erre is volt hozva, nem, hogy a nyáron akkor a síparadicsomok...
3: Annak egy háttere, igen, abszolút, ugye a felhasználási szinten is, igen.
4: Itt most nem síléccel, hanem bicóval fognak lejönni.
3: Így is alakultak ki úgymond a bikeparkok, és most egyre rohamosabban fejlődnek, hiszen kevesebb a hó, mint a napsütötte napoknak a száma. Ez nagyon sok ilyen lokáció, régió meglovagolja. De azt akartam konkrétan azért mondani, hogy a versenyzőknek a eredményeit, ha megnézzük, ugye hozzátartozóan a időfaktorokat, százalékos időket és az időeredményeket, a teljesítményt, ez elképesztő, hogy milyen fejlődést hozott, és hogy mi is van ebbe. Tehát így a hallgatóknak részletezvén a top 10 versenyző az 2-3 másodpercen belül van egy ilyen versenyen, ahol egy 4000 méteres kajakkenu sportolónak a pályája, ugye, ami 4000 méter, vagy 4000 méteres pályakerékpár sportoló megy körbe-körbe, megfelelő pulzusszámmal, itt ugyanez van, 4000 méter, 4 perc körülbelül, és ott a 4 perc, ott a tized és ezred másodpercek döntenek, 10, az első 10-15 versenyző között, az első 5 másodpercben már belecsúszik 20-30 ember, tehát az első 15 másodpercben meg majd, hogy nem már a régen dédelgetett top 80. Igen. Jó, most ez extra példa, de hogy rendkívül szorosak lettek ezek a dolgok, és hát ez csodás látni.
4: Hát mi csodálatos volt nekem is látni ezt annak idején, amikor még Mátra DH, Bagoly Irtás, Károly Tárol Bagoly Irtás, kétnapos DH verseny volt, több éve keresztül nagyszerű Iti Zoli barátunk csinálta, Mátrai Betyárok, és akkor ott sikerült azt lefigyelni konkrétan tőled, te meg a gizmot tudtam akkor azt megcsinálni, hogy mindenki csak szalomozott, és egyszer csak benn voltunk az erdőben, és jöttél te, és így átugrattad az egészet.
3: Ez a sziklakert.
4: Igen, meg ilyen bánya, ilyen beomlások voltak, és akkor körbe volt egy kis szikszalagozva. És mondom, ezt mindenki kerülgette. És akkor láttad, hogy ezt át is lehet ugratni. Persze, hogyha az a tudásod megvan, ezt át tudod ugratni. De akkor gondolom, mindentől kezdve jönnek az időeredmény faragások, hogy a kinti meg talán még nagyobbat tudod ugrani, vagy még többet át tudod ugrani, és innen lehet.
3: Hát itt a kreativitás magával az emberből, meg a láttatókból.
4: Hát akkor a vagányok voltatok, de bemerted vállalni, tehát hogy jó, biztos, hogy magisztíra vállaltad be, mert gondolom előtt
3: már csináltál. Merés is benne ezt. Van, de merésekből általában tudod, jönnek a törések.
4: Igen.
3: De inkább az, hogy a rutin és a gyakorlás az itt azért óraszámokba számolható napi szinten. Meg az, hogy hozta nekünk a sors az, hogy külföldön is láthattunk dolgokat, így aztán ezekből horgáztuk össze a dolgokat szó szerint, mert hát hihetetlen ez a mai gyerekek, mert teljesen más szintről indítják ezt az egészet. Amikor én megkaptam az első BMX-emet 85-be, akkor körülbelül szerintem 100-szor vertem hanyat magam, mikorára megtanultam egykerekezni.
4: Ez a klasszik Csepel BMX?
3: Ez a klasszik Csepel BMX, azzal kezdtem, igen.
4: Vasmerevítő lemez.
3: Ja. De ha valaki azt mondta volna, hogy te, ba, legalább húzd már be a hátsó féket, és akkor nem esel hanyat, tudod.
4: Akkor ja, senki semmit, minden magadnak kellett.
3: Minden magadtól kellett kitalálni. És,
4: igen, most meg ott.
3: És akkor látja. Most ugye már az is egy lehetőség, hogy vannak másod, harmad generációs mountain bike-osok, talán a mountain bike még éppen most jut el a harmad generációhoz, országúti már a javában többről is beszélhetünk, de ott van például a Liszi Attila, aki tök jó ilyen iskolát csinál, rendkívül jó eredményekkel, és ugye ezt lehet ugye mondani a fiataloknak, hogy te figyelj már, a térded így tartsd, a könyököd úgy, a csuklód amúgy, vagy húzzál, mikor húzzál féket, vagy mikor ne. Ezt eddig senki se mondta. Ez fel kellett nekünk találni, úgymond, el kellett lesni másoktól.
4: De olyan neveket mondasz, mint a Liszi, tehát, hogy én emlékszem, amikor én még speakerkedtem ezen, hát ő aztán juniorba indult akkor még.
3: Igen, az az időszak, amit említettél az ETA-k révén.
4: Ez a 90-es évek.
3: Nem, az a 2005-2010 között. Ja. Az volt pont egy olyan holt időszak amúgy a sportágban is, itthon is, meg külföldön is talán. Azt megelőzőleg szövetségi szinten szerintem nagyon jó fel volt karolva. Még annak idején egy üdítőmárka által, ugye, amiből még a Nagy Sziget is zenei fesztivál is alapult, vagy alakult. Nagyon jó sorozatok voltak. Azon a szinten nagyon jó muzsikáltak is a hegyeink. Aztán az IT-ek tartották a következő fázist, és életbe az egész sportot, úgymond.
4: Hát előtte meg a Vég Balázs, nem?
3: Hát a Balázs az egy lelkes részvevője volt, meg ő is speakerkedett. Hát ugye az első generációs mountain bike-os,
4: már
3: 67-hez közeli.
4: És nem volt egy vékony darab, tehát az a súlyot megindult a hegyen, az tudott jönni.
3: De a súly az egy nagyon jó technikai dopping, ha tudod kontrollálni, akkor az, az úgy, mint a bobba, tudod, egy idő után már tilos. ez itt is igaz lehet. Szóval akkor pont az a vágánya volt a sportnak, és utána lett egy nagyobb volumenű löket, és kezdett egy következő vágányra terelődni ez az egész.
4: Ja, de akkor itt már egyek meg, itt már a másik.
3: Akkor minden, és akkor onnan, hogy olyan szinten
4: kezdett... Gellért DH akkor indult be talán.
3: Igen, az volt azok az utolsó idők, amikor egy olyan divat hullám ugye jött, ami a városra próbálták ezt behódítani. Mm-hmm. Mai napig megvan egy-kettő vonulatú ilyen verseny. De akkor nagyon nagyok lettek az elvárások, nem lettek itthon fejlesztések, kint növekedtek gombaszámra a bikeparkok, és itt pedig állami területek, úgy mint honvédelmi területek, ugye az összes sípálya, úgymond itthon ilyen, azok parlagon hevertek, és a felvonók nem működtek, de még ha nem is működött, vagy nem lehetett beüzemelni, akkor a lejtőcseletet használni, és akkor itt volt egy nagyon nagy gap. Nagyjából vége lett a New World Disorder, meg a Crank It film sorozatoknak, az összesnek.
4: Disorder, tényleg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: 10.
4: És akkor láttad, és már az is volt, ott már azt ugorják, és ott már ott volt benne már 10-ben, vagy 9-ben van, amikor már a Tour de France-ot ugorják át, tehát ott már aztán, nagyon elmennek.
3: Aztán ugye a vasfüggöny lebontásával úgymond nem csak a pornóiság és hanem a nagyon jobbnál jobb termékek is be tudtak kerülni az országba, és hát a fiataloknak 2010-től meg ugye az internet, meg egyéb lehetőségek
4: hát meg a által. Említetted a dévet, már ugye volt itt a mountain bike action. Tehát
3: hát az még a 90-es évek, de...
4: De azt abszolút lelkesedésből, ha jól tudom, hogy azt a...
3: Hát úgy indították.
4: Úgy indította, igen.
3: Onnan egy nagyon-nagyon nehéz lépcsője volt ennek az egésznek, mert a bicikli, meg minden más jobban fejlődött, mint a környezetünk. És azt meg is érezte a piac, mind a GDP csökkenéssel, mint a lehetőségeknek a tárházával, mert a fogaskerekűről is úgymond nem csak tiltották, meg üldözték a fiatalokat, hanem úgy maguktól elfogytak, mert annak idején, amiből felépült ez az egész, azok a alacsony vázas, kupakbukós gyerekek voltak, akik nem csak a Jánoshegyet, hanem úgy, mint a 85-ös években, a BMX láz idején, a mountain bike akkor kezdte el ugye megvetni úgy a lábát, ez a 2000-es évek környéke, 2005-ig, amikor hemzsegtek mindenhol a ilyen gyerekek, fejlődtek a kerékpárok, előhátul teleszkóposok lettek, mindenki látta a New World Disorder, hogy miket lehet csinálni, meg milyen pályák, aztán jött egy ilyen stop tábla, tudod, vagy egy ilyen fal, és akkor mély víz, satufék a sportba, és túlélte ezt a sport itthon. Utána szintén volt szerintem jó néhány fényes éve a Gács Peti révén, ez az Eplény országos bajnokság, de ott amit rossz volt igazából ebbe látni, hogy ez egy versenyre szegmentálódott le minden évben, amiről nem ő és nem a hely tehetett, hanem úgymond el kellett volna kezdeni ezeket a sípályákat, mint játszótereket kialakítani és felnőni a külföldi viszonyokhoz. Ez ilyen állapotban a jelenlegi elmúlt X politikai életben voltak gyöngyszemei, mert hogy pump track-ek alakultak ki számtalan, de a kettő között valahogy ki kellettek volna alakulni olyan kerékpáros centrumoknak, ahol az utánpótlás bármilyen szinten úgymond tud tovább menni és tovább fejlődni, és
4: hát bocsa, hogy közbevágok, de ezt talán ott lehetett volna meglovagolni, ugye amikor itt azért volt olyan, hogy Metro DH, tehát komoly látványos esemény volt, akkor volt olyan, hogy Balaton Bike Fest.
3: Igen, az a Péternek a esemény.
4: Igen, és ott azt hiszem az első két évben ott tényleg még azt mondhatni, hogy a világ elit jött.
3: Igen, 2010.
4: Tehát itt Matt Hoffman, meg nem tudom.
3: Hát a Hoffman BMX-ezett, igen, mindegy.
4: Hogy nem tudom, de azért viszonylag komoly nevek jöttek, meg komoly pénzdíjak is voltak feldobálva, aztán kicsit ellaposod, az most nem is az a lényeg, nem erre akarom kihozni a dolgot, hogy miért, meg hogyan, de hogy akkor talán meg lehetett volna lovagolni ezt a dolgot, de főleg úgy, hogy hát a Deák téren Deát lehetett látni, tehát le volt zárva.
3: Hát az egy gyerekkori álmom volt a Berényi Zsolta, 97-ben álmodtuk még meg a Dózsa-György úti metróba, mikor sétáltunk.
4: Hogy milyen jó lenne
3: ja,
4: itt.
3: Ja, mert megbüntettek az ellenőrök, mert lementünk biciklivel. Aztán onnan alakult ki az egész nagyjából. De...
4: És tényleg most, hogy neked meg volt a videód a jégpályán, nem, hogy első kerék
3: ki ja, van nyitva, hogy orzál, igen. Továbbfejlesztették, és van egy, azt hiszem, talán, hogy egy orosz, vagy nem tudom, vagy egy szlovák cseh, vagy valami ilyesmi származású fiú, aki már rendkívül dolgokat csinál, maga a hóna alá teszi a kereket, kiveszi, meg visszateszi, és megy tovább.
4: És közben egy kerék.
3: De oda fejlődött, hogy...
4: De bocsánat, csak hogy a kedves hallgatók tudják, tehát itt Misi barátunk eljátsza azt, hogy jégpálya van, ugye, kinn a műjégen?
3: Hát az nem tudom, hogy megjátszottuk volna máshogy, ilyen kósza ötlet volt 2000-ben, vagy 2001-ben.
4: Hideg volt, kinyitva a gyorzár, és akkor tök jól néz ki, hogy így fölkapja ugye a bicónak az elejét, és akkor az első kerék az gurul tovább, és csoda szépen ráteszi oda vissza ja. A helyére. Ezt akkor mindenki ámulva nézte, mert ebből irdatlan fogsortöréseket lehetett összehozni.
3: És most ez a fiú,
4: de ez a fiú azt mondod,
3: már a Nitro cirkuszba szerepel, a Travis Pastrana-nak a sorozatába, és hát olyanokat csinál tényleg, hogy kiveszi, beteszi a vonalat, megy egy kört, meg ellöki, meg fellöki a színpadra, meg visszagurul, és úgy megy tovább. És hát ez hát, ebben is benne van a...
4: Minden évben fejlődni kell, persze.
3: Szóval az a helyzet, hogy hát ha nem is meglovagolni kellett volna, mert meglovagolni a mi feladatunk a biciklit, meg az edzőknek a gyerekeket motiválni, meg a sportákhoz tartozó szakágnak, de itt pénz kellett volna valakinek effektív beletenni, és sok-sok-sok nullát, amit más országban meg is tettek.
4: Igen, itt csak más szakág is már előttetek sok-sok ideje hát várt erre a pénzre, és ők se kapták meg.
3: És itt kanyarodik vissza a dolog, és a nem akarom tényleg itt se a politika, se a pénz irányába terelni ezt az egészet, autószerűen ugye itt szabadon, itt a tilosba, és nem tilos kimondani. Jön az, hogy én értem, hogy nagyon sok fejlődéssel vannak olyan dolgok, amik ugye visszábesnek az életbe, mint például, hogy most már akik kerékpárra ülnek, azok nem a versenyeken, hanem a különböző social médiákban szeretnének képregényhősök lenni, és ezt jó meg is teszik különböző nézettségekkel és követőszámokkal, de hogy a király kategóriának, vagy nem is a király, mert a király kategóriának én magam szubjekten a Dányi sportot hasonlítottam, de hogy maga, mivel született ez az egész, vagy kialakult a XCU, a cross country, egy sort, 5-7 ember tudunk felállítani egy versenyen, egy olimpiai szakágba. És itt Cseng szerintem az nagyon jól vissza, hogy amiben én belecsöppentem, és úgymond sikerült meglovagolni valamelyes, ha lehet ezt sikernek nevezni, ez a 85-től, ez a BMX láz, az olyan lökete, olyan lavinája volt ennek az egész kerékpársportnak, aminek tényleg most arattuk le az utolsó generációit, 1, 2, 3, tehát szenior 1, szenior 2, szenior 3, akik gyerekekből lettek lelkes biciklisek bármelyik szakágba, bármelyik szenior kategóriába, és kikopott mindenki.
4: Igen, már Seti is inkább.
3: A Seti az sose kopik ki, meg a magyar ördög, tudod.
4: Igen,
3: nem. A Vasvillával, a piros kis szarvaival ő mindig megmarad.
4: És akkor kedveskedek is neki.
3: Akiknek szurkolna, azok kikoptak. Igen. Azok kikoptak.
4: Akkor Seti

0: Tavaly sajnos nem sikerült nem? rajta részt venni, mert tavaly előtt igen, és nagyon jó
1: ugrottál
0: volt.
1: Is?
0: Nem, a gyerekemmel voltam, és inkább kihagytam. De például a Diamond egy régi legenda, ő ugrott, és bepróbálta elsőre életében vén fejjel, a hátraszaltot is összejött le a kalappal. Jaj, hát, tök jó volt.
1: Akkor már megérte.
0: Meg, abszolút.
1: Igen. Most megcsinálta az ugrató csetike, most nem vitt már, látom. Most
0: sőt,
1: már.
0: A stéget is. És a horgászt is lett.
1: Nagyszerű. Oda várunk mindenkit jövő szombaton.
0: Ja.
1: Jó, tehát akkor itt tartottunk. Figyelj, még arról esetleg mesélj, hogy ha már itt nagyjából, igen, félig vagyunk, hogy, és ha vége fele, ezt már úgy, mikor látod, hogy nagyjából ennek úgy vége van? Már részedről.
0: Hát 2004-ben volt egy elég nagy sérülésem. Az életemben talán a második vagy harmadik legnagyobb sérülésem volt, egy térsérülés, egy világkupám. Uh-huh. Az másfél év volt rehabilitációban, újra kellett tanuljak járni, a bal lábammal.
1: Mit sikerült? Nem.
0: De ott szétrobbant a világkupán a térdem, elfújt a szél, és akkor a teleszkópok felfele mozdultak, a térdem meg kifele mozdult egy ilyen 11 méteres ugraton. Elhittem, hogy meg tudom azt csinálni, mint a Cedric Gracia. Meg is próbáltam, ment is, csak szeretném uraltam egy idő után. Meg erre senki se számolt.
1: De legalább megpróbáltad.
0: Ja, ment azért. Valamikor hiba csúszik az éterbe. És akkor ott az összes szalagom szétszakadt, meg a szárkapott csomtom kiugrott a helyéről. Hát ilyen történt. De
1: aha, akkor már nem értél be a célba.
0: Ott nem, ott a Majzik Ernének köszönhetően megmentette az életemet, és újra járóképes lettem. Onnastól kezdve volt egy kisebb stopp, fékezés, akkor már gazdaságilag is, mert ugye akkor azon olyan szinten volt az ember, hogy ezt pénzzel egyre csak jobban tömni kell.
1: Hát igen, elmondom a kedves hallgatóan, nem tudja, hogy a DHS sport vagy szakág az a másik ugyanez, tehát minden pénzt el lehet rá költeni, és erre a...
0: Hát olyan, mint a snowboard vagy a sí, hogy menni kell a hó után.
1: Vagy hát vagy az óúti, vagy bármelyik, tehát hogy igen, lehet 200 ezerből is, meg 5 millióból is. Aztán kettő között van különbség, de általában sajnos pont az a baj, hogy a gyártók erre kicsit rá is éreznek.
0: Meg van mindenkinek határa, tehát nekem is vannak határaim, és azt azért fel kell tudni ismerni az embernek, és az élet is hoz olyanokat, amikor más feladatokat kell megoldani, és akkor szép lassan, tudod, a hormonok is már,
1: igen,
0: már
1: idősödtél, gondolom,
0: az 5-10, 15, 20, 25
1: a liszik, meg ezek, meg a Krizsák Jani, meg ezek, meg jöttek föl, gondolom,
0: meg
1: és akkor...
0: Meg a sportban, például vagy nem is tudom, nekem az élet, vagy a sport, vagy a produktum az nagyon-nagyon fontos. És amikor mindig csak ugyanazt hozod, vagy még annyit se, akkor ugye a motiváció elvész. És akkor...
1: Minek menjek ki
0: másnak? Mint egy kreatív ember, én szerettem volna másba beláldozni ugyanannyi energiát, mint úgymond a kétkerekű lejtmenetekbe. És megtaláltam más egyéb olyan dolgokat, amik ha nem is olyan sikerrel, de élmény szinten nekem annyit visszaadtak, és ugye a sportban szerintem a legjobb doppingszer az a siker. És amikor onnan nem kaptam meg, akkor elkezdtem rendezvényeket szervezgetni, gyerekekkel foglalkozni oktatás szinten, és pályát építeni, és úgymond akkor ezzel visszaadhattam a sportágamnak olyanokat, amiket én kaptam tőle, és tudtam egy picit Morzsányit fejleszgetni.
1: Illetve nagyon... tudtál mondani gyerekeknek olyan dolgot, amit ugye előbb mondtál, hogy neked senki nem mondta meg.
0: Igen, és akkor azok az alapkövek, amiket letettünk például szerelésbe, kerékpárfejlesztésbe, vagy az, hogy koptattuk a gyökereket, vagy a földet, vagy hogy állítottuk be a féket, vagy bármi más. Ugyanezeket próbáltam, ugye, én így egy kicsit így visszaadni, és akkor azok sokkal nagyobb lelkesedéssel, sokkal több energiát és motivációt adtak vissza. És akkor ugye

0: elkezdett kopni ez a dolog. Aztán ugye az utolsó előtti, vagy az utolsó versenyem szintén ugyanilyen indítatásból jött, úgy másfél évvel, lassan két éve volt, hogy utoljára indultam kerékpáros versenyen, viccből egy ilyen pump track versenyen, ahol még a 16 éves kislány is elvert időben, de megtapsoltak, hogy hát hú, de szépen biciklizel, körülbelül ez ennyire volt jó az egész, de én élveztem ezt, hogy izgattam, meg napoztam egész nap, és így tök jó volt látni a fiatalokat, hogy ez minek, vagy mit él már ez meg, vagy mit is jelent.
1: Hát ott már helyre tetted, gondolom, magadba a dolgokat.
0: Abszolút, igen, amúgy ez tök jó szó, hogy ezt szerintem el kell jönni annak az időnek is, amikor ezt
1: abszolút
0: helyre teszi az ember magába, vagy átdolgozza, vagy csinálja ugyanúgy tovább, csak más korosztály szinten, vagy más sportágba. Például én a Halász Krisztián, aki ezt az egészet, a sportszerzetét átvitte, ugye terep duatlonba, és rendkívül jó eredményeket ért el, vagy bárki egyébként.
1: Nekem testvére is DH-zott, nem?
0: Igen, meg motocrosszozott.
1: Igen, halásztasó.
0: Igen. De például ott van a Pósa Peti, aki meg a munkába vitte át azokat a sikereket és azokat a dolgokat, amiket megtanult a sporttól, és ebben tök jól élvezi a sikereit, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Szóval hol is tartottunk? Hogy?
1: Hát ez, hogy ma a vége felé csengettél le, és akkor utolsó előtti verseny.
0: Ja, igen, de volt egy rendkívül
1: élményem,
0: itt került helyére bennem a dolog, de ami élmény szinten viszont egyik legtöbbet visszaadta, az, hogy sikerült kikerüljek 3 hónapra Peruba, Dél-Amerikába,
1: wow,
0: a Halmos Géza világjáró barátomhoz. Ott aztán mindenfélét csináltunk, mert paddófűtéstől kezdve heti-napi kalandok ott a Andok vidékén, sőt hegyet is másztam, meg másztunk, de hogy adatott az, hogy Cuscóba láttam egy posztert, és hogy downhill verseny. Na most hát Dél-Amerika azért még szerintem most 2026-ban is egy más dimenzió, így a civilizáció, gazdaság, downhill sport terén, de akkor végképp az volt, ez 2015 konkrétan, amiről beszélünk, és akkor mondták, hogy hát gyere el! Mondom, jó, onnan lesz biciklim, hát adunk kölcsön, mondom, de jó, és akkor $100 kölcsönöztem egy XS-es és personális biciklit, egy stumpjumpert, és azzal indultam a DH versenyen, és akkor néztek rám, hogy fia, ott fekete, tehát mindenki fekete, kecsua indián, és akkor néztek, ki ez a fehér ember? Farmer nadrág, csíkos pulóverbe, kis sisakba, és ott indultam egy versenyen. És
1: annyira, furán beszél.
0: Ja, és annyira jó volt látni azt a önfelett örömet, ahogy ők bicikliznek, olyan csótányokkal, amikkel mi a 90-es években bicikliztünk. Természetesen volt olyan bicikli, hogy ámultam, bámultam, és hogy az mi a felét keres a bályok, viskók meg a favellák között. És hát ott negyedik helyezett sikerült lennél a összesítettben. Lettem második is, meg harmadik is, de hogy negyedik lettem amúgy a dél-amerikai, pán-amerikai bajnok mellett, aki top 30-ban van, vagy volt pár évvel ezelőtt még a világkupán, és
1: wow,
0: nagyon-nagyon jó volt így.
1: Úgyhogy végül csak úgy a tévé mellől mentél. Tehát, hogy
0: itt már
1: semmi...
0: Igen, hát most ez nem nadzolás, meg nem nagy képűség, hanem tényleg, hogy tök jó volt azt a nem beraktározott, elsajátított dolgokat ott
1: hát
0: úgy
1: a rutin meg az évek, igen, ugye erre mondják azt, hogy azért itt azért gondolom előjöttek.
0: És nem az eredményben, hanem az eredményesség az volt, hogy ott van az ember, és le tud jönni ezeken a lejtőkön. Persze volt, hogy az egyik kanyarba kicsúsztam, és akkor a nyeregnél fogva egy kaktusz rakott a bicikli, de ez nagyon-nagyon jó élmény volt így utoljára.
1: Ez is ez a városban való kerékpározásos verseny?
0: Nem.
1: Ez
0: Ursusban, Cusco mellett egy 5000-es hegyen volt, tehát ott a magaslathoz is kellett úgymond alkalmazkodni. Ez ott történt.
1: Tehát akkor ott is végül is akkor sikerült azért a ottani elit.
0: Hát itt ez vonszolgathatjuk tovább, ez egy nagyon általam kedvelt téma, hogy bármelyik sportot hogyan nézzük, és benne van ez a hunpeszimista dolog a kis országunkban, hogy aki ott tündököl úgymond a saját sportjákba, akár 100., 50. vagy 5. helyen, mindig tudod, vannak ilyen megmondó emberek, akik így kívülről, már bocsánat, de innen, mint ahogy én megmondom a mikrofonban, megmondja, hogy mit kellett volna, meg hogy hogyan, meg hogy miért olyan igen. szar, meg miért úgy sikerült. Azt a valójában volt erre egy amerikai showman, aki azt mondta, hogy te jó, nagyon jól tud szerelni, nagyon jól tud ugratni, nagyon jól tud edzősködni, nagyon jól tud pályát építeni, de valójában 24 órából 25 órát ott ül a számítógép előtt. És nagyon jól tud szexelni is. De mikor teszi? Amikor 24 órából 25 órát ott ül előtte. És viszont itt bármelyik magyar sportolónak, bármelyik sportból szerintem, aki elviszi a saját határaitól egy nagyon magas szintre a dolgait, vagy már tényleg úgy, hogy ez akár a dobogó valamelyik fokán, vagy bármilyen szinten monitorozható és látható, az egy nagy rendkívül érdemi dolog az életben. Az, hogy most már tényleg harmadik, vagy második, vagy az, hogy 10 másodpercet kapott, vagy 42-t, az effektív, vagy az, hogy bent van a top 80-ban és 62-dik, vagy 104-dik, teljesen lényegtelen, mert egy olyan szintet ér el, és bocsánat, hogy nagyon általánosítani fogok, és ez csúnya, mint azért nagyon sok átlagember nem. És nem is a negyedik helyezés, és nem is ha szakmailag nézzük, nem is az élmény volt ott a legcsodásabb például nekem Dél-Amerikában, és ezt nagyon sok magyar kerékpárossal, vagy dánhíressel próbáltam így megvitatni, hanem magát azt, hogy ezt tudja teljesíteni, és bárhova is megy egy magyar sportoló, az meg tudja magát csillantani, és helytáll. És ezt csak úgy lehet elkönyvelni, hogyha ő évtizedeket tesz ebbe a dologba bele, és nem kell senkinek szégyenkeznie. És ezt az élményt, ezt senki nem veheti el tőle, és ezeket az eredményeket. Na most én kérek egy kis szünetet, mert itt lettem hagyva egyedül a stúdióba, és azt mondta a csajom, hogy biztos zavarba leszek, pedig hát annak idején nap mint nap szerepeltem ilyen műsorokba, és nem nagyon tudok zavarba jönni, de most kivételesen zavarba jöttem. Na itt vagyok egyedül a stúdióba. De ezek után már akkor kicsit témát váltanék, hogy ez a kerékpáros szeretet így megmaradt a családomba és a gyermekemmel, akivel tegnap is úgymond elmentünk kipróbálni élete első BMX-ét, amit építettem neki. És ezekbe próbálom már megtalálni a számításaimat, úgymond a kerékpározásba, hogy másoknak átadom, kirándulok, vagy mint hétköznapi közlekedési eszköz használom. Na, még mindig egyedül vagyok, lassan lámpadrázva vagyok, de most jött vissza a boxa, tartottam a frontot.
1: Szépen, nagyon jó. Ez a kitartás,
0: pont, ez a tilos rádió. Pont ezt mondta, hogy ne legyek lámpalázbát, mondtam, hogy ne viccelhet. Világ életemben ezt gyakoroltam.
1: Így van, meg itt most adtam
0: neked. Nem is gyakoroltam, hanem akarva akaratlanul belecsöppent az ember, de hogy kimentél így abba, abszolút lámpalázba csöppentem, de most már itt a felmentő sereg.
1: Ne, épp az volt, hogy most bármit mondhatsz, tehát nincs itt.
0: Bármit mondhatsz, ugye mindent megosztottam a hallgatókkal.
1: Köszönjük szépen, meg az egész beszélgetést köszönjük, lassan itt végéhez érünk, mert félkor jön a mese a gyerekeknek, és az
0: Az fontos.
1: Hát ott fiatiloson egy nagy szabály van, fél nyolckor mese.
0: Igen, tudom.
1: Tehát ez tény. Addig gondolom, a gyereket így tartják az előszobába, még nem elemenni, és persze ez is a másik a tilosba, hogy mindig akkor telefonálnak be, amikor az adás vége felé közeledünk. Hello, szia! Bent vagy. Szia!
2: Üdvözlöm a műsor vendéget.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia, ne arra, hogy nem hallottam a nevedet, de mi is üdvözlünk.
2: Van egy kérdésem, de azt utoljára. Először egy programajánlót szeretnék veletek megosztani, ha már BMX. 2020. július 11 és 12 a szombat és vasárnap.
0: Művész kerékpár Európa vagy világbajnokság.
2: Old School BMX őspont is találkozó, és ugye ott van az, hogy van ez a Szent István tó, a Nőtincsi Szent István tó, és akkor van az, hogy a BMX-esek beleugrálhatnak a tóba. Senki nem ugrálhat egész évben sehova, de itt ezt egyszer megengedik.
0: Á, ezzel már megelőztünk, mert a Voxence mondta, de az ismétlés a tudás zanyja, szóval köszönjük szépen.
1: Nem, hogyha még ennél még több ember megy, akkor köszönjük.
2: A második programajánló.
1: Igen.
2: Az pedig július 13-tól 19-ig Csobán kapuszta. A Szamfesztivál kerete alatt lesz egy tilos stage, Saigon Café tilos stage, akinek van kedve, menjen föl, nagyon sok jó program van. Érdemes bringával is fölmenni, annyi, hogy majd kövessétek a leírtakat, hogy ne a nehezes, szivatós úton menjetek, de akinek van kedve, és bringával is föl lehet menni. Illetve ez csak ilyen kis titkos fél információ, hogy tényleg fölteker, és megkeresi a turbóékat, az lehet, hogy kapott valamit. Na, a kérdés pedig a vendéghez az lenne, hogy Peruban, amikor voltatok,
0: igen,
2: ott ilyen helyiekkel összehaverkodtatok, és akkor így bringáztatok együtt, vagy csak a meló volt, és vagy teljesen más kalandok?
0: De bringáztam, és igen, erről most beszéltünk is, szóval voltak bringás kalandok, meg hát úgy is kerültem oda, hogy a kedves barátom, Halmos Géza, ő világjáró kerékpáros, és Cuscóba egy quechua lányt vette feleségül, szóval minden fajta élményem volt, ami Dél-Amerika és Peru, főleg általa, hiszen már a 90-es évektől ott él kint, és szinte helyiként kezelik. Szóval volt, és hát ebben a legeslegnagyobb élmény, és amit mindenkinek látni kell, az a szeretet, és az az önfelett boldogság, ami az ottani embereknek van, a gazdasági és civilizált környezetet leszámítva.
2: Igen, nem, hogy nézik az életet, mint ahogy itt nézik az emberek. Illetve, már bocsánat, de az agymosás ott annyira azért nem sikerült, nem gyökértelenek. Mint
0: hát ebben azért van nagy élményem. Van nagy élményem, amit megosztanék.
2: Illetve a szuarokkal nem találkoztatok?
0: Nem.
2: Azért egy népcsoport, és nagyon-nagyon szeretik a magyarokat.
0: Nem, de tudom, miről van szó, de ők nekem pont kimaradtak, igen, mert
2: ők kimaradtak.
0: Időjárás miatt, ja. De amúgy nagyon jó, amit mondasz, mert hát az egyik az, hogy amit így szégyellek, és megfogadtam, hogy soha többet nem megyek Peruba, mert hogy nagyon, nagyon sokan át akarják cseszni a turistákat, és bazi kőkemény a közbiztonság. Aztán 3 hónap hazaérkezés követően leülepedett bennem minden, és azt mondtam, hogy ide vissza kell menni, és a gyerekemet is vissza kell venni. Viszont ami szégyenteljes, azt megfogadtam, hogy soha többet nem megyek úgy vissza, hogyha nem tudok spanyolul. Mert amikor azt mondtam, hogy one coke please, akkor egy kólát nem tudtam kérni. Vagy azt mondtam, hogy stop. Igen. Vagy azt mondtam, hogy stop, még azt se értették, hogy ezt tapnak mondják, és ahhoz, hogy megfelelő barátokat tudjál szerezni, és be tudjál illeszkedni, hát nyilván, hogy ahhoz bármelyik világnyelv kell, angol, német, stb., de oda szigorúan tényleg a spanyol, mert annélkül halott ember vagy, és az egy teljesen másabb élvezeti faktor tudsz megkapni, szerintem még mai napig is, hogy most már azért a sok-sok civilizált eszköz, meg egyebek ezek segítik, és hát így nem tudtam olyan mélységében a kerékpárosokkal se összeismerkedni, de a szakmai nyelv meg a szeretet, meg a mosoly, az úgymond ott úgy tud érvényesülni, hogy mindenki megérti egymást, és ez volt a legkellemesebb élmény.
2: Oda visz az élet, és kívánom, és a suarokkal találkozol, akkor meg fogsz lepődni, mert a saját anyanyelvedet, amit beszélsz, ami a szádban van, az a gyönyörű nyelv, azt ők érteni fogják.
0: Nem, hát a Halmos Gézának érdemes utána nézni mindenkinek.
2: Hajrá, Peru!
0: Így van. Én is, és még egy programmal ajánlott én is tényleg szeretnék mondani, ami nem hozzám köthető, de hogy most lesz, azt hiszem, egy vagy két héten belül művészkerékpár nemzetközi verseny, EB vagy VB, azt hiszem, hogy Vácon, és hogy ezt érdemes legalább olyan szinten megnézni, mint bármelyik downhill vagy BMX versenyt. Hát nagyjából ennyi.
1: Ezen a kafixi kerékpárokkal körbe-körbe mennek a
0: csinosabbnál csinosabb hölgyek.
1: És olyan szinten fölköpek az első kereket, meg skidelnek és backwardoznak.
0: Szinte már bármelyik BMX-es, bocsánat, a hasonlót, tehát már szinte sok BMX fetlendes megszégyenítő trükkökkel.
1: Hát jó, mondjuk a vaz átértel, ott nem tudom elő, mennyi van neki.
0: Hát egy-egy-egy-el mennek,
1: igen,
0: általában.
1: Tehát, igen, én nem tudom, valahol egyek mellett, vagy hol van ennek, akkor Tata mellett van.
0: Tata mellett, igen, mellett. Győr, Tata, ott.
1: Igen, ott igen, ez igen, nagyon megy, és igen, akkor emlékszem, voltunk is a magyar válogatottnak a ilyen nénike, a kedves szövetségi kapitány, és tényleg nagyon lelkesek, és nagyon jók. Hát figyelj, Misi, viszont az időnk az véges, mint mondtam. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és ezt elmesélted.
0: Én köszönöm szépen, hogy elüthettem az időt. És így csapongva, de valamiről.
1: Gyere máskor is, nyugodtan. És hát köszönjük szépen, hallgatóknak meg akkor további jó Tilos Rádió hallgatást kívánunk, és akkor...
0: És jó kerekezést.
1: És mindenkinek jó kerekezést, és még annyit elmondanék, hogy a hétvégén volt az országúti OB.
0: Meg az összes többi, igen.
1: Meg az összes többi, és az a Takács Zsombort, ez ezt megemlíteném, hogy 20 évesen, egy hét alatt lenyerte ugye az után, a U23-at lenyerte útiba, megnyerte az időfutamot U23-ba, illetve a felnőtt mezőnyben is meg magyar bajnok lett a srác. 50 kilométeres szökéssel. Hölgyeim és uraim.
0: És most volt a KLD is, de ilyen bárkinek fejet hajtok, aki az elmúlt hetekben napokban kerékpárra ült, és ebbe az időjárásba is tekert.
1: De aki el akar valamit érni, az ebbe az időjárásba is tekerni kell, mert most jön a Tour de France a hétvégétől, és ott azért fogunk látni komoly melegeket, meg komoly menéseket. Mindenkinek jó szurkolást kívánunk, és hát találkozunk két hét múlva veletek ugyanitt.
0: Ragd meg.
1: Tilos Rádión. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
1: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
2: Azt mondták, a Saigon Café a Tilo Stage.
0: Hol vagyunk?
2: Hol hoztál minket?
0: Ez lenne az?
2: Na ez az, hát ezt kerestük.
3: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd be rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Papa, MC Ting, Huli, Chili Team, Naszka, András Báder, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtárs, Forma C2-sben. Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Bigel, Kori, Selector Hemperor, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Denszátor Magdolna, Turbo, Sematic for, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes jegyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kuk, kukalia, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk,

0: a szegény Molnár legény meg a cica. Élt Malmában egy öreg Molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három Molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam haltamig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, fene ügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Jaj, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságod, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy mocska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön föl le, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst csarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson el. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt csarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát, amint kitárta a kaput, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Miau, térj haza. Most nem adom oda lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
6: Hol van a lovad, János?
7: 3 nap múlva megjön.
2: Eridjál már, János, eridjél már!
6: Honnan akartál te lovat szerezni?
2: Derék egy jószág lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen. Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos. Aliba, hol van a helye?
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, és mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legény.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig feltételezetnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csontlumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisvártatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vízharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Piros Rádió, Budapest FM 90.3, és ez itt a csütörtök esti, minden heti csütörtök este, itt van az Alkotás útja, élőbeszéd demonstráció, ráadásul lassított elmúlás, mert a Piros Rádió archívuma mindent megőriz évekre visszamenőleg, és mielőtt belefognánk az adásba, Tamás nevezetű kedves hallgatónknak küldjük az alábbi hangfelvételt. Tegyétek fel a fülest, csak úgy lehet hallani.

Én, igen. Na szóval, kedves hallgatók, ez most rettentesen nem sikerült, de dolgozunk a probléma megoldásán, és akkor majd azt mindenki észre fogja venni. Szóval

0: van, délután 5-kor a Pacsika Rudolf az ACB Plus-ban lévő kiállításáról mesél, vagy bármiről, amiről kérdezik, de azt üzeni mindenkinek, hogyha ez az alkalom éppen most nem volna alkalmas, akkor a továbbiakban még mindig lesz tárlatvezetés beszélgetés, tehát nem kell attól félni, hogy valaki ettől lemarad. És még bónuszként Pacsika Rudolf holnap július 3-án pénteken 18 órától záró tárlatvezetést tart a másik egyéni kiállításán, 11-11 galériában, Kende utca 1 szám alatt. Ez az a kiállítás, már szó volt, mert a központi darabja egy építészeti elem, egy forgóajtó. És ez esztétikai és gondolati keretet ad az egész kiállításnak. És mielőtt megpróbálnak még egyszer azt a hanganyagot bejátszani, csak fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogyha valaki még nem látta volna, a lelkes gyakornokot keresünk, azaz a gyakornoki rendszer láthatatlan struktúrája a kortárs művészetben című kiállítást az Art Quarter Budapesten, ami ugye Nagy Tétényi út 48-50. Ő még holnap megteheti, mert holnap bezár. Ugye azt mindenki tudja, a lelkes gyakornokot keresünk projekt kiinduló pontja az a kegyetlen paradoxon, miszerint a gyakornokság egyszerre feltétele és akadálya a valós szakmai integrációnak. Továbbá az a felismerés, hogy a művészeti pályára lépők jelentős része olyan rendszerben próbál érvényesülni, amelynek a kritikája egyben saját jövőjének a kockáztatásával jár. Úgyhogy folytatjuk mindjárt. Sikerült?
1: Rádió 88. Ja,
0: azaz, igen, és abból kérünk egy percet, és ezt küldjük Tamás nevezetű kedves hallgatóknak. Punktum, kész.
2: A jelenlegi politikai helyzetet elemezve úgy vélekedett, hogy most kedvező a hangulat, ám ez csak akkor tartósítható, ha gyorsan nekilátunk a tennivalóknak. Lukács János rámutatott arra is, hogy miközben hatékonyan működő társadalmat akarunk, amely az M1-es autóúton történt Kimle közelében, és összeütközött egy szabályosan közlekedő belga autóbusszal. A tűzoltók hozták le a 30 éves Garambölgyi János kiskunfélegyházi lakost, akiről kiderült, hogy ittas. A turulmászót kórházba vitték. A tűzoltók mentőakciója miatt szombaton este fél órán át nem lehetett közlekedni a Szabadsághídon. A Balatonnál reggelig változóan felhős lesz az ég. Jó estét!
0: Na szóval ez egy kis rádiómix volt 1988-ból, és folytatom a programajánlót, mert fontos programok vannak. Tehát mindenki készítsen elő papírt és szeruzát, hogyha ez nem lett volna előkészítve már régóta. De az egyik az a jó hír, hogy még lehet jelentkezni az Urban Camp 5-ös számú etapjára, azt beszélik, nyári művészeti tábor a lehetőség terében és környékén, akit ez érdekel, annak jelentkeznie kell a transit.hu lehetőségek tere weboldalán. És a jövő hét nagy eseménye, hogy július 8-án, ami egy szerdai nap, délután 6-kor megnyílik a Polisz ügyei című kiállítás a Kult 7 galériáiban, azaz a Klauzán tér 2 galéria helyszínén. Ezeket mindegyiket az egyszerűség kedvéért úgy hívják Kult 7 galéria és Kult 7 labor. Könnyű őket megtalálni, most ezzel nem is fárasztok mindenkit. Tehát a Polisz ügyei című kiállítás 2 galériában lesz látható július 8-án, és ez nem más, kérem szépen, mint az Intermedia tanszék hallgatójának kiállítása. Az, hogy mi a Polisz ügyei, azt, hogyha valaki rákeres a különböző szocmédia felületeken kitalálhatja, de azért gondolom, hogy nagyjából mindenkinek beugrik, hogy mi is ez. És ha már intermédiánál tartunk, akkor javaslom, hogy ugye ez a Polisz ügyei 6-kor kezdődik, előtte talán

0: essenek elfáradni a Bakács bunkerbe, mert ott meg ugyanennek a tanszéknek a diplomakiállítása tekinthető meg. Kisterem betöltötte a 20 éves életkorát, és ez alkalomból egy nagyszabású kétnapos eseménysorozatot terveznek, amely az elmúlt 20 évet fogja ünnepelni. Július 9-én csütörtökön adásunkkal egy időben nyílik a Kisterem 20 című kiállítás, amely a galéria művészének munkáiból válogat. Egyszer mind betekintést is nyújt abban sokféle művészeti pozícióba és médiumba, amelyek az elmúlt két évtized során formálták a Kisterem arculatát. Ez ugye 9-e, 6-kor, az eseményen Mély József köszönti a galériát és a vendégeket, és a kiállító művészek egy tárlatvezetés keretében bemutatják a műveiket. Tehát Kisterem, Rádő utca 33B, és nem elfelejteni, hogy a Kinizs utca felől van a bejárat. De ezzel még nincs vége, mert a Kisterem még másnapra is, a péntekre, és tervez egy programot még hozzá 6 órára, Változó piacok, változó szerepek címmel, kortárs művészet helyzete Közép- és Kelet-Európában, és amit ezt a beszélgetést pedig nem más, mint Fenyvesi Áron fogja moderálni. Túljutottunk a nehezén, most már csak a már megnyílt kiállításokat sorolnám. Privát nyomozás, Patika galéria, érdekes módon szemben a Kisterem egykori helyszínével a Képér utcában, Tasnádi József önálló kiállítása. Deák 17 galériában pedig Connected, identitás, közösség és valóság a digitális térben című fontos témákat boncolgató kiállítás tekinthető meg. Mindenki tudja, hogy hol van a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria, mert azért a neve Deák 17, mert Deák Ferenc utca 17-ben van. Centrális galéria, hoppá, béketér, független dialógus békecsoport kiállítása annak a békecsoportnak a történetének a földolgozása, amit annak idején az egypárti rendszer államrendőrsége eléggé keményen megfigyelés alatt tartott és üldözött. Nem szerették, hogyha a békért rajtuk kívül más is harcol. Ezt a furcsa helyzetet sokan nem érték, és akik nem értik, azok menjenek el, nézik meg ezt a kiállítást, és érteni fogják. Továbbra is följönnek a figyelmet, hogy a Posta Múzeum azt hiszem egész őszig Méler Démon címmel Juhász Nóra kiállítását mutatja be, és azt se felejtsük el, hogy a Nemzeti Galériában a Festők Színháza című nagyszerű kiállítás látható Böröc András és Révész László performance művészetéről. Ha valaki még nem nézte, hogy nézze meg gyorsan a Szitja Emil kiállítást a Kassák Múzeumban, és hogyha valaki pedig ezekben a meleg napok alatt, a napok során Pannonhalma fele veszi az irányt, akkor ne adja ki a főmonostori kiállítóteret, mert Iskola a Láthatáron címmel csoportos kiállítás látható. És aki ennél többet, meg szebbet és jobbat akar, azt forduljon az Ikonhoz, aminek új weboldala van, vagy keresse az Index nevezetű papíralapú galéria térképet, és itt ülünk a Tilos Rádió 6-os stúdiójában, és Mucsi Emese tekintetén azt látom, hogy programot akar ajánlani.
1: Sziasztok! Igen, egyet, igazából egyet, amire én is szeretnék elmenni, mert most nem is annyira forog szerintem az agya senkinek, de azért mégis csomószor ezek ilyen légkondis terek. Tehát igazából még az is jó lehet ilyenkor nyáron múzeumban a kiállításokra menni. És én az editoriba szeretnék elmenni. Ott van egy kiállítás, aminek az a címe, hogy Fabulon, a bőre őre. És végül is egy ilyen kultúrtörténeti kiállítás, aminek a Fabulon az kiinduló pontja, de ilyen kozmetika történet, vagy nem tudom, szépségápolás történet.
0: Hát meg az első ilyen szocialista magyar brand próbálkozás. Ugye?
1: Igen.
0: Mi ez az editori?
1: Ez az editori, ez 8. kerületben van, és együtt, azt hiszem, hogy én még egyszer sem voltam ott, de én azt hiszem, hogy ott van, ahol korábban az Art Magazin szerkesztősége is volt a Lofisnak az egyik épületében, a földszinten, és a Déri Miksa utcán, amit felújítottak most az ilyen sétáló utcaszerű, ott a vásárcsarnokhoz tök közel, és ott működik egy ilyen fotókidolgozó stúdió is, meg az editori vele párhuzamosan, és akik mögötte vannak, azok pedig korábban a Király utcában csináltak kiállítás sorozatokat, szintén az iparművészet, kultúrtörténet.
0: De őket hívtuk meg egyszer a teljes doboz kiállítás kapcsán.
1: De igen. Igen. És szóval egy momé sok alapvetően, és akkor így az iparművészet, meg kultúrtörténet, meg ilyen iparművészet történet. Most ez a fabulonos, ez meg ilyen szépségápolás története. Azt láttam, hogy még tök nagy szponzorokat is szereztek hozzá, nem a fabulon, mert az már nem fut, de hogy ilyen kozmetikai szponzorokat is, kozmetikai cégeket. És július 10-éig látható, szóval még van egy pár nap. És én szerintem nagyon izgi, meg Pataki Ágiról egy csomó kép van, ilyen modellként a kezdeti időszakból is, meg ugye a Fabulonnak végül is ő volt a fő
0: hát,
1: arca.
0: Igen, relatíve profin volt az egész kitalálva, tehát egy arc, és végül is tulajdonképpen az arc tulajdonképpen egy karaktert kapott, mert egy személyiség, tehát egy ilyen celebbé vált, abszolút megérdemelten, mert stílusosan csinálták, és ez egy nagy újdonság volt. Nekem a logója igazából nem tetszett, ez olyan nagyon lapos volt, tehát ez egy picit lehetett volna találékonyabb. És akkor voltak természetesen plakátok, meg hát a híres nevezetes Calvin téri fotomozaik.
1: Igen. Azt mondod, hogy miért is? Még plusz
0: ja, ja, igen.
1: Miért hát, izgalmas?
0: Azért izgalmas, mert az Erdély Miklós készítette, az Erdély Miklós fotomozaik műhelyében készült, ami ugye hát tudva levőleg, hogy világos legyen, az Erdély Miklós építészként úgy vált függetlenné, hogy amikor azt hiszem valamelyik budapesti tervezőintézetet, amelyik a budai várat újította föl, és ő ott dolgozott, és én úgy tudom, hogy nem, annyira nem értette egyet azzal, hogy a hagyományos osztású ablakokat teli ablakokra cserélik, hogy akkor fölmondott. És a megélhetését ez a fotomozaik műhely biztosította, és különböző megrendeléseket kapott. Vannak köztük olyanok, amik hát, hogy mondjam, műtárs státuszba kerültek, ha nem is okvetlenül sajnos a fizikai valójukban, de reprodukciók által. Tehát például a Bajsinszk úton volt egy ilyen gyors étterem, aminek a Lakner és az Erdély csinálta a nagy, teljes nagy falat betöltő popártos fotomozaikját. Ha jól tudom, Miskolcon is van.
1: Igen, ott voltunk egyszer egy Art Magazin túrán, és ott egy presszóban van. Szintén egy ilyen nagy női fej, piros háttérrel.
0: Igen.
1: Egyébként ennek a technikának a részleteiről tudsz valamit, vagy miért volt ez különleges? Meg?
0: Hát nem tudom. Nem tudom, mert azt nem tudom, hogy hogyan bontották föl gyakorlatilag pixelekre, ugye a fotomozaik az egy darab ilyen kis, mit tudom, nagy új körömnyi, talán egy hajszál nagyobb sokszög, amivel teljesen be lehet borítani egy felületet, egy olyan geometriai forma, ami teljesen kitölti a ezért, és hát egy bizonyos szín van rajta, és úgy, mint a képernyőn nagy távolságból ki lehet ezzel egy ilyen egész pontos, jól olvasható képet rajzolni. Nem ismerem a technológiáját ennek a fotomozaiknak.
2: De mindegyiken a pataki volt, vagy az egész kirakta a patakit a végén?
0: A hang, amit most hallottatok, Harmé Gábor hangja, a adásunk vendége. Hát akkor ezt nyilván nem látod, azt úgy kell elképzelni, hogy a Kálvin téren volt egy szabad, hatalmas tűzfal, ami, tehát egy üres telek, ami mögött, vagy hát csak egy nagy tűzfalat lehetett látni. Oda építették az egyiken modern irodaházat, tehát pont, ami a Kecskemét utcában szemben van, na, végül is mindegy, és ott volt egy tűzfal méretű Pataki Ági portré, egy ovális, álló ovális aranykeretben, egy tulajdonképpen igazából egy ilyen 3/4-es nagy portré, és alatta azt hiszem, vagy az, hogy fabulon, az biztos, de nem is tudom, hogy volt-e valami szlogán, vagy valami ilyesmi. És aztán hát nyilván ezt próbálták megmenteni, nem tudom, a Bojár Iván ügyködött ez ügyben. És akkor rögtön be is mondom, hogy 2-15-37-73, az a szokásos adástelefonszám. Na és Messi, mit szólsz ahhoz, hogy a trafó igazgatója lemondott, és új igazgatója lesz a trafónak?
1: Igen, hát egyrészt megdöbbentő volt szerintem, hogy lemondott, ugyanakkor meg tök jó. Szerintem elég ritkán történik ilyen, hogy mondjuk volt egy leírás is, hogy miért mondott föl Erdődi Katalin, és egyébként szerintem tök jó volt a program, meg az a elképzelés, ahogy elindult.
0: Akkor mondd már el, hogy miért, mert hogy ez ne lógjon tőle legőben, hogyha valaki nem tudná.
1: Igen, ezt mindjárt kifuttatom oda, hogy igazából nagyon jó volt az elképzelés, hogy ilyen fókuszok voltak, tematikus fókuszok, és akkor mondjuk egy-egy hétvégén volt egy téma köré szervezve több program, és ez eddig nem így működött a ház, hanem párhuzamosan rengetegféle téma, meg ilyen sokszínűség, meg igazából vegyes közönséget vonzott. És szerintem ez a fókusz, ez egy jó kísérlet volt, meg mint látogató igazából szerintem ez így működött. És ez volt az ő, szerintem az ő arculat, amit ő adott a programnak. De ugye az egész ház az rengeteg ilyen programokból áll, meg különböző funkciói vannak, és ő nagyon alapos, meg tényleg így mindenre odafigyel, és egyszerűen így azt mondta, hogy ez az ilyen minden kézben tartás, az ő saját karakterének, ez olyan szinten megterhelő volt, hogy hosszú távon valószínűleg ilyen hát ez nem fenntartható állapotokat hozott magával, és egyszerűen ezt fölismerte, és visszalépett. Ami szerintem nagyon, egyrészt nagyon ritka, mert nyilván mindenki azért dolgozik, hogy nem mindenki, de aki szeretne mondjuk vezetni egy helyet, az azért dolgozik előtte nagyon sokat, hogy bizalmat kapjon egy vezetői pozícióban, és aztán ezt nagyon nehéz szerintem így fölismerni, meg előtérbe helyezni a úgymond mindennapi jól létet, mert én úgy vettem ki az ő nyilatkozatából, hogy azért ez is így veszélyben forgott, hogy akkor tényleg így ez a terheltség, ez iszonyú intenzív volt. És hát ez egy szerintem egy külön, hogy olyan emberekkel lehessen dolgozni, akikbe teljesen megbízunk, meg delegálunk, az is egy idő, hogy elkötelnie, hogy a munka kapcsolat az bizalom, tehát megbízunk abba, akivel dolgozunk, és szerintem úgy nagyon egyszerre kezdődtek a dolgok, és nem alakult ki ez a delegálási lehetőség, és akkor emiatt végül is így, nem emiatt, most ez az én összefogalom, tehát majd...
2: Hát majd lehet, hogy már más szeretne csinálni, nem?
1: Nem hiszem.
0: Nem, ez tényleg...
2: Igen.
0: Vele is beszélgettünk akkor, amikor ezt elvállalta, és hát a Trafó egy fantasztikus intézmény, és az egész ugye valahogy azért, vagy onnan indult, hogy valahogy a Gyurit elkezdték kipiszkálni onnan, és akkor ő művészeti tanácsadó lett, és nekem már volt egy szép búcsúestje is a Szabó Gyurinak a Trafóban, és én igazából csak arra gondoltam, tudod, hogy egy ilyen kaliberű valaki, mint az Erdődi Kati, aki tényleg a tapasztalata, tudása, az ízlése, szóval minden a helyén van, és ez, hogy ezt gondold el, hogy ez hogy mondjam, hogy hat azokra, akik esetleg pályáznak, érted, hogy gyakorlatilag a munka kibíratatlanság, vagy a feladatok súlya, vagy a száma miatt fáradtabb bele, illetve, hát nem illetve, de hát hogy lehet, hogy az a megoldás, hogy meg kéne osztani, nem?
1: Igen, szerintem van ez a menedzser, igazgató és művészeti vezető megosztás. Egyébként nem tudom, hogy a Trafóban ez hogy van, de ő biztos, hogy minden szállat kézben tartva volt így az igazgatója a helynek, és tényleg nagyon alapos meg minden, és egyszerűen ez szerintem így konfliktusba került azzal, hogy egy akkora intézménybe egyszerűen muszáj kiengedni a kézből feladatokat. Hát ilyen szempontból elég tehát így megrendítő is szerintem, hogy akkor ez tényleg így mit jelenthet így a gyakorlatban együttérzés szintjén is, meg szerintem az is így, tehát én ezt tökre respektálom, hogy ő nem ment tönkre ebbe a folyamatban, nem vitte tovább, hogy akkor tök mindegy, most már elindult, és akkor eddig minden rendben alapon, hanem egyszerűen fölismerte, és így kiállt mégis magáért, meg tulajdonképpen ez, valószínűleg ez mindenkinek az előnyére fog válni az, hogyha mondjuk nem ki egy igazgató, mert amúgy olyan is sokszor van, mert minden igazgatói pozíció szerintem nagyon megterhelő, főleg, hogyha az embernek egyszerűen vannak művészeti ambíciói vagy elképzelési, mondjuk kurátori, meg ilyen programszervezői, akkor a menedzsment rész az nagyon hát ilyen
0: hát és ugye azért terhes lehet. Tegyük azt is hozzá, hogy mindezt egy mondjuk azt, legyünk optimisták, egy mostanáig tartó, elég ellenséges közegben. Mert mondjuk szerintem talán az, hogy meg kell osztani ezt a pozíciót, talán ez a Trafóban is fölmerül, csak nyilván ezeknek költségvonzata van, meg ilyesmi. Hát nézd, van egy ilyen menedzsment, hát nem poén, hanem ez egy kidolgozott rendszer, csak nagyon poénos, ez a Peter Elf, ezt ismeritek? Peter Elf. Egyetlen egy tézise van a Peter Elfnek, hogy mindenki addig emelkedik egy hierarchiában, amíg el nem éri az inkompetencia szintjét. És ez ki van fejtve, hogy olyan tételekkel például, hogy akadályozhatod meg, hogy előléptessenek, meg ilyesmi. Milyen legyen az íróasztalod, meg hasonló.
1: De ezt kifejlesztette ki, vagy ez mi?
0: Keresetek rá, Peter Elf, kiadták magyarul egy amerikai, tehát picit olyan, mint a, van egy másik, az Murphy törvénye, az egy picit általánosabb, tehát ami elromolhat, az el is romlik, meg hasonlók. De ez gyönyörű, tökéletes, és tényleg ez ellen kell védekezni.
1: Egyébként tényleg azon el lehet gondolkodni, hogy valójában ilyen vágyott pozíció lehet az igazgatás, de közben meg valójában nem az a legjobb pozíció szerintem, hogyha valaki tényleg ilyen kreatív, meg művészeti ambíciói vannak, mert az egyszerűen átmegy ebbe a totális felelősségbe, és az ott szerintem kevesebb tér jut a művészeti koncepciónak a megélésére mondjuk, vagy a kitalálására jut, mert mondjuk már az alapból ugye úgy is kell jelentkezni egy ilyen pozícióra, hogy szinte megvan a, mondjuk az a 4-5 év, amit bevállal az igazgató, hogy mi lesz a program abban az időszakban, nagyjából, nagy vonalakban.
2: És hirtelen mondott le, vagy már véget ért a kinevezése?
1: Hirtelen,
0: teljesen váratlan, sokszerű volt, tehát tényleg meglepő volt, mert nem tudom, te találkoztál vele? Megvan?
2: Szerintem talán...
0: Nem, mert a lényeg az, hogy egy abszolút jó szakember, tehát egy, aki, hogy mondjam, szóval nem véletlenül őt választották, mert ott nem ő egyedül jelentkezett, hanem voltak többen is, és abszolút jó múlt a referenciái vannak, tehát tényleg egy őszinte egy őszinte megnyilvánulás. Az is lehet, hogy esetleg mások is végig gondolnak, ami hasonlót.
1: Lehet. Hát, lehet, hogy nem árt. Mert hogy szerintem ez tényleg így viszonylag előremutató, mert amúgy az, hogy a munkahelyen ki hogy érzi magát, valahogy szerintem ott még nem tartunk. Nem tudom, hogy világviszonylatban így ez hogy van, mert mindenhol vannak nehéz munkahelyi szituációk, de hogy így védeni azt, aki így ilyen nehéz munkát vállal, az kb. Csak a fizikai munkára terjed ki, sőt, néha még arra sem, de hogy szerintem ez tök előremutató igazából, hogy így ezt fölvállalta, meg hogy így kinyilatkozta.
0: És éppen azt kérdezem mind a kettőtöktől, hogy így ki így a saját területén milyen ilyen attitűdbeli változásokat vesz észre így az április 12-ig után. Most a művészeti területen aztán minden szakma, tehát a napokban alakult meg az író szakszervezet, ugye ez a neve, mert van egy másik, ami gyakorlatilag nem működött, de több olyan, éppen a trafóban volt két olyan gyűlés, ahol mit tudom én, a lehetséges intézményi átalakulás, nem tudom, mindenfélekről beszéltek, hogyan lehet valamit jobban csinálni, vagy lehetne jobban csinálni, nem, hogy jobban, bocsánat, egyáltalán csinálni, tehát nem volt akármi. Te így a szűkebb bevett szakmai területen érzel valamilyen ilyen értelmű persdődést, izgalmat, hogy itt mint hogyha egy picit túl, szóval én attól félek, hogy annyi sérülést okozott az elmúlt rendszer, hogy a legjogosabb sérüléseket is összegyűjtve egy ilyen akkora halom, ami már szinte kezelhetetlen, tehát annyi mindenki lett, mit tudom én, munkájában, tevékenységben megalázva, vagy...
1: Hát szerencsére olyan szakszervezetszerű csoportosulások, akik egy korábbi adásukban is beszéltünk, mondjuk az ICOM, az a mégis a múzeumi szakszervezet, tökre beindultak, és akkor azon túl, hogy voltak ezek a nyilvános, nem tudom, nyílt levelek, mert ugye nem volt még akkor, mikor a nyílt levelek születtek, nem volt kinek címezni konkrétan, de egyébként is ez a nyílt levélforma ez végülis tök jó, mert ez mindenkihez eljut, és akkor nem csak egy ilyen szűk szakmai közeg szólhat hozzá, hanem végül is ahhoz bárki. De minden esetre azért is volt praktikusan nyílt levél, mert nem volt címzet még. És ezen a szinten, tehát így nem az volt, hogy ez megállt a nyílt levél szintjén, hanem ilyen munkacsoportok kezdenek szerveződni, és ezek mind arra jönnek létre, hogy egyrészt így kibeszélni azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban, és hogy mit lehet jól csinálni, mit lehet esetleg pont így a egyébként a munkahelyi, nem tudom, autonómia megőrzésére, vagy annak az alapelveit lefektetni, hogy kinek mi meddig terjed a felelőssége, vagy az autonómiája egy intézményen belül, vagy így az egész intézményrendszeren belül. De tehát így az AJKA is próbálja ezeket a témákat ilyen nyílt fórumokon körüljárni. Az a művészetkritikusok, műkritikusok szövetsége, mégis az is egy nemzetközi, de magyar tagozat, és hát szerintem elég nagy ilyen zsesgés van, azt nem tudom, hogy mikor alakul ki belőle. Az AJKOM-os ilyen munkacsoportoknak az eredménye az elvileg augusztus végére ki fog alakulni, vagy így összegződik majd, és tehát azért van meg van tervezve, hogy úgy mondjam. De egyébként pont a színházas, az hamarabb létrejött, majdhogy nem még a választás előtt, és ez pont a Szabó Gyuri ismerte föl, hogy ott így el kell kezdeni egy ilyen szakmai fórumot, és azért is a színházi szakma az előrébb tart ebben, mint a képzőművészeti, mert ők már előre végül is így dolgoztak, hogy tök mindegy, mi történik a választáskor, legyen valami ilyen javaslattétel. Én mondjuk ezeket látom, és igen, így ez szerintem egy tök jó dolog, és egy kicsit tényleg abba az irányba is mutat, amit most a Erdődi Kati kapcsán beszéltünk, hogy így az intézményi munka körülményei, azok jók legyenek, meg még jobbak, vagy nem is tudom, ilyen
0: Aki ezekről további információkat akar, annak ajánlom az X-Index nevezető, a C3 X-Index nevezető weboldalát, vagy portálját. Vagy egyszerűen az X-Index nevezető újságot, xindex.hu, és ott az egyik utolsó poszt az pontosan ezt a két összejövetelt összegzi, és el lehet olvasni, és ott vannak a linkek, az említett nem tudom, egy nyílt levelek, meg javaslatok, meg tehát legalább három ilyen komolyabb dolog született, és hát érdekes, hogy hát ugye, mert azért egy picit tudod, ebbe azért van pillanatnyilag egy olyan helyzet is, hogy ugye akik korábban próbálták a nem tudom én, a kultúrpolitikai érdekeket érvényesíteni, akár kicsiben vagy enyhén, de hát mégis ugye kooperáltak a szisztémával, és így látják, hogy valami más lesz, hogy érzel ilyen hangulatváltásokat, vagy tónusváltásokat így a jártadban, keltedben?
1: Hát igen, meg egyébként elég sok ilyen úgymond bizonytalanság van, hogy mi fog történni, mert ezeket nem igazán lehet még mindenki pontosan szkeptikus tudni.
0: Nem, de azért egyébként mondd el, Gábor, hogy neked mi a területed, mert nem hallottad.
2: Ja, filmes vagyok, filmes szakember. Egyébként a filmreform az nagyon jó dolog, szerintem.
0: Tehát te követted, vagy olvastad?
2: Nagyon, igen, nagyon optimista vagyok. Bármi, ami lesz, szerintem jobb lesz, mint ami volt. Elég nehéz elrontani. Szerintem tök jó, hogy átláthatóak lesznek a pályázatok végre. Tök jó, hogy bárki pályázhat például. Nagyon örülök, hogy vannak ezek az új szakszervezetek, be lehet lépni. Van a filmesvagyok.hu, ezt töltsétek ki, ha filmesnek érzitek magatokat.
1: Az mi?
2: Az egy ilyen felmérés, hogy mennyi filmes él az országban, és mennyit kéne eltartani ebből az egész keretből, ami tényleg kérdőjel, hogy mennyire van szükség, vagy igen. Úgyhogy én optimista vagyok.
0: Ez a pályázati rendszerrel jó vagy jobb, korábban az én úgy találkoztam, mint a BBS vezetőségi tagja, amikor tehát eltűnt a korábbi filmjeletes rendszer, ma film, filmóvó, minden, ami csak létezett, és ugye kialakult ez az akkori rendszer, a pályázati rendszer, ami aztán különböző neveken, ugye MMK volt az, és aztán mit tudom én...
2: Film alap, filmintézet.
0: Igen. És ott ugye én azt látom a fő problémának, de erről pont így az egyik előző adásban is beszéltünk, hogy mindenki pályázhatott, és nagyon sok esetben nem adtak teljes pályázati támogatásokat. Ami azt jelentette, hogy egyrészt elindult az, hogy elkezdtek minden pályázat elkezdte túlárazni magát, hogyha mégis valamit kap, akkor az használható legyen. És másrészt meg ugye egy csomó minden befulladt, mert nem lehet mit csinálni, és üretes kavarások, és problémák és egyebek keletkeztek ebből. Tehát, hogy ha bárki a leendő döntéshozók közül hallgatja ezt az eladást, akkor mindig teljes összeget kell.
2: De mellett inspirálja őket, hogyha kevesebb pénzük van, nem?
0: Hát nézd, ez egy kérdés, mert ugye meg lehet ítélni egy költségvetés, tehát hogyha valaki ránéz, akkor úgy nagyjából megállapíthatja, hogy mennyire reális. De tudod, ez nekem különösen azért volt fájdalmas, mert a Balázs Béla stúdiót ebben a rendszerben nem vették be a úgymond stúdiók közé. Tehát, mert akkor úgy volt, hogy most nem tudom az összeset felsorolni, Budapest, társulás, mit tudom én, objektív, és ezek úgymond stúdió státuszt kaptak, ami azt jelentette, hogy külön kapnak pénzt a fizetés, iroda, telefon, tehát a villanyszámla, meg ilyesmi.
2: És a BBS, hogy esett ebből?
0: Hát ez az a irtatos nagy bűn, mert akkor az összes nagy arc, az összes Oscar-díjas magyar filmrendező ott sürgött, forgott, hogy megreformálják ezt a rendszert, és nem egyik napról ment a másikra, és sokan, akik ugye hát majdnem mindegyik dolgozott is korábban a BBS-ben, csinált filmeket, és nem engedték, kipöckölték. Döbbenet volt, hihetetlen volt. Érted? Tehát ez tényleg fölfoghatatlan, hihetetlen
1: személyiség. Ez mikor volt?
0: Hát most az évszámot pontosan csak úgy, 90 és 93 között. Mert ugye 93-ban hagyta el a BBS a Pasaréti filmgyárat, mert akkor az egész megszűnt, és akkor költözött át a Toldiba, és hát akkor volt az, hogy ugye, hát mindegy, most ebben, hát belemeltünk, de hát...
2: De visszajöhetne mondjuk a BBS, most itt lenne az ideje, nem?
0: Tehát figyelj, tehát a döbbenet az, hogy a... Hát persze, hogy visszajöhetne, de egyrészt minimális szinten a BBS filmeknek az archívumi ellenőrzése és kópiák készítése és ennek a karbantartása, mert ezek kincsek, főleg azért, mert hogy egy cenzurális korban születtek, tehát eleve progresszív, nagyon sok, nagyon progresszív és nagyon érdekes és darab van, de a technikai cenzúra miatt ezek mind 16-ra vagy celluloidra készültek nagyon-nagyon sokáig, tehát bőven, érted, 10 éve már a videotechnológia adott volt, és valamikor nem is tudom, 80-as évek közepén, amikor a Mész András díjat nyert, akkor a Soros vett egy egy ilyen, mit tudom én, szuper profi, de hordozható. Nem, egy kamerát. Yeah. Tehát, tudod, de még ez a műanyag dobozos, azt hiszem H8, vagy valami ilyesmi.
2: Ah, megvan.
0: És a másik, ami különösen fájdalmas, hogy ezt szerintem nagyon meg lehetett volna lovagolni a BBS renoméjával, egyetlen filmstúdió, ami ilyen Fipresti díjat kapott, csak azért, mert van, meg jó filmeket csinál, tehát teljesen semmi szégyenlő valója nem volt, és hogy tovább vinne ezt a 16-as celluloid hagyományt, mert arra akarok kifutatni, hogy párszor dolgoztam a tévében, és láttam, hogy a tévének, az egykori tévé épületnek, ugye nem a Szabadság téren néz, hanem a másik homlokzata, vagy más, milyen utca fele néz, mindegy. Kézzel volt egy komplett 16-os hívórendszere. Hmm. De nem az, hogy jó, és hát természetesen vágóasztal, Steamback és Moviola is, de egy komplett rendszer, amiben 16-os hívórendszere tudtál hívni. És az ott volt kb. 100 méterre a Toldi mozi, azaz a BBS akkori földiszállása közelében. Tehát, hogyha egyszerűen életben tartják, és próbáltunk lobbizni, mert ugye a BBS-nek zéró lobbyereje nem volt, tehát zéró volt a lobbyereje, mert tehát változott a vezetőség, azt hiszem 5 évente, és hát ugye a vezetőség egy művészeti vezetőség volt, mert a pénz az fölülről jött részletekben. Tehát el kellett osztani. Voltak pályázatok, szépen rendesen kinyomtatták, tehát voltak olyan nagy összekötött pályázatok, ezek minden darabot, és akkor ott el lett osztva a pénz.
2: De lehetne még mindig egy nagy játéknyi filmnek a költségvetése, nem?
0: Hát gyönyörű lenne. Hát ez tényleg szellemes is, mert ebben van ugye egy ilyen gesztus. És hát hát nyilván most már nem lehetne ezt a 16-os dolgot visszahozni, de az akkor tényleg egy nemzetközi szenzáció lett volna, hogy a BBS tud még továbbra is 16-os filmeket ilyen teljes vertikumban produkálni.
2: Hát szerintem vissza fog térni ez a filmes, 16 mm-es.
1: Te mivel dolgozol, vagy mit csinálsz a filmben belül?
2: Általában forgatókönyveket írok, meg producerálok filmeket. A legutóbbi a Queen of Chess, az a sakk királynőként fordították, azt hiszem Magyarországon. Ez egy Netflixes doksi film Polgár Juditról. És ebben dolgoztam az elmúlt 7 évben.
1: 7 évig?
2: Ezt körülbelül akkor kezdtem el 7 évvel ezelőtt, és most jött ki február 6-án. Úgyhogy igen, hosszú volt.
0: Tudtál előtte sakkozni?
2: Igen, igen. Meg mindig is érdekelt, de nem is tudtam a polgárék történetét ennyire tüzetesen. 7 évvel ezelőtt igazából akkor kerestem egy történetet a sakkhoz, mint formához. És akkor így rájöttem, hogy wow, hát ez Csudió Kasparov, Polgár Judit, nagyon jól néznek ki. Nagyon sok archív van, azt se tudtam. Így közben derültek ki ezek a kis információk. Úgyhogy szerintem jól sikerült, nem tudom, hogy láttátok-e, de ajánlom mindenkinek.
1: Én még nem láttam.
0: Én olvastam róla, mert hát azért ez úgy valamennyire benne volt a korabeli sajtóban, tehát a papa, a Polgár László, ugye, aki azt az egyet mondd meg, hogy nyilván te találkoztál velük, hogy szóval csodálatos, meg a sakk is csodálatos, meg az, hogy valaki ilyen magas szintre jusson, de hogy azért mindig volt bennem egy olyan kis bizonytalanság, hogy lehet egy, hogy hozhat a szüle egy olyan döntést, hogy tette meg, itt most sakk lesz a dolog, és hogy...
2: Hát ezért izgalmas ez az egész történet, mert ugye, tehát el is voltak nyomva, de közben ők kérték, hogy csak legyen, de közben a szülők végig már úgy kezdtek el járni is, meg levelezni is, hogy zseniket akarnak nevelni, tehát hogy itt tele van érdekes ellentmondásokkal, és nagyon jól jönnek egymás után, úgyhogy tényleg ilyen fantasztikus történet. Igen. Még mindig teljesen odája vagyok érte. Úgyhogy tök jó.
0: És mi az, van valami új, amin töröd a fejed?
2: Persze, van 20 másik. A következő a Rubik lenne, a kocka, de hát ez körülbelül hasonló nehézségű rejtvény.
0: Az ő édesapja tervező volt, és egy vitorlázó repülőt tervezett.
2: Jajá.
0: Valami, mi is a neve? Valami ilyen madárné, vagy valami ilyesmi.
2: Repülőmérnök volt, igen. Igen, igen. Hát az ilyetetlen történet az is. Tehát, hogy nem vannak izgi történetek itthon.
1: De így 7 évig csak ezen dolgoztál, vagy ilyenkor így párhuzamosan futnak azért?
2: Párhuzamosan mindennel próbáltam. Mind így Magyarországon egyébként mindenhol így lyukra futottam sajnos minden történetemben, mert mindig fekete listára került valamiért.
1: De például mik még a Rubikon
2: van ki? A Pipás Pista, Tomival kezdtük el 16 évvel ezelőtt. Az gender téma, az azért.
1: De abból most lett egy film.
2: Igen, nem láttam, sajnos, de egyébként kíváncsi vagyok. Igen, nem tudok róla sajnos beszélni. Ti láttátok?
0: Nem, gondolkodtunk rajta, hogy pont emiatt, mert ugye a Tomi nekünk is ezt említette, meg szóba került, meg nem tudom én, beszéltünk róla, hogy megnézzük, és akkor csinálunk egy adást róla.
2: Emiliával.
0: Tessék?
2: A rendezőnővel esetleg.
0: Úgyhogy ez úgy benne van a tervekben, csak most ez a nyári üzemmód egy picit olyan, hogy mondjam, szóval nem segíti a koncentrálást, mert el is utaznak az emberek, meg nyaralnak, és meg azért a hőkupola realitása.
2: Tengerpartról kéne bejelentkeznetek. Mégis ez lehetséges, nem? Telefonokkal.
0: Persze, igen. Csak ahhoz kell egy tengerpart is. Egyébként mondhattuk volna a programajánlóban, nem? Mesél, hogy...
1: Tengerpartok
0: mindenképpen.
1: Ajánljuk.
0: Nem csak ez nekem a hőkupoláról az jutott eszembe, hogy a budapesti hőkupolát, amikor eltávozott Budapest felől, sikerült követni, mert ki kellett mennem pár napra Bécsbe. De a lényeg az, hogy azért kellett kimennem, és ezt akartam csak elmondani, hogy a magma, a Sepsiszentgyörgyi magma kiadta a Csutak Magda és Erdély Miklós 1985-ös kiállításának a dokumentációját, két nyelvű, magyar és angol, egy könyv formájában. Ez egy nagyon komplex, közös lakáskiállítás, amit Csutak Magda műtermében, bécsi műtermében történt meg, és nagyon jó szövegek vannak benne, Szőke Anna Mária és mások tollából, és hát egy nagyon precíz bemutatása és földolgozása a kiállításnak, tehát ezt tudjuk ajánlani mindenkinek. És feltételezem, hogy az ISBN-ben ez kapható is. Neked van?
1: Igen, kaptam Magdától egyet, mert hát volt, hogy Budapesten még korábban
0: Hát meg igazából ez ami most megjelent, ez egy 2015-ös kiállításnak lett volna, vagy készült, vagy lett tervezve a katalógusa, amikor is az ACB pluszban ennek a rekonstruálhatatlan kiállításnak egy fajta szerzői rekonstrukciója Csutak Magda által megtörtént. Ugye nagyon fontos a térbeli elrendezés, meg minden az égvilágon, tehát ez igazából egyfajta majdnem az, hogy ad-hoc jelképes rekonstrukció. Úgyhogy annak volt ez a tervezett katalógus, és hát most tölt megjelenni.
1: Art magazinon van a Csutak Magdával egy tök hosszú videóinterjú, és abban beszél erről is. Mondjuk ilyen életút interjú, tök jól elmondja, hogy használ, mert ő porcelánt is használ, amúgy végül ő is intermédia művész, nem? Mert sokfajta médiummal dolgozik.
0: Hát ez nagyon, persze, és mindegy, Mesi ismeri a kiállítási anyagot, és nekem az volt az észrevételem, amicsak az Anikónak mondtam, hogy valamiképpen a tűz kimaradt az interpretációs nagy mezőből, mert hogy ugye a tésztát is sütik, égetik, a porcelánt is, és ugye az erdély művein legalábbis nagyon sokszor az égetés is szerepel, mint technika. Szóval mindegy, ezt is ajánljuk.
2: És milyen volt a fogadtatása Bécsben ennek?
0: Hát nézd, azért ez egy jó galériában, Krisztine König galériában lett bemutatva, és néhány egy másik bécsi galérián szintén azon a környéken is, de ugye ezen a vonalon pár évvel ezelőtt, azt hiszem 2008 vagy valahogy így, már valamennyire az erdélyi életművéből bemutatott, akkor az Indigo csoportnak a Személyes és Szent című kiállítása lett ott is, meg Budapesten is a kis teremben rekonstruálva. Ez a kiállítás ment, és ahhoz is hiszem készült egy katalógus. Hát nézd...
2: De hogy voltak, vagy főleg magyarok?
0: Nem. Hát én azért azt mondanám, hogy ez egy... Hát voltak persze, és voltak magyarok is, Derék Pál, de hogy ez egy ilyen szakmai eseménynek volt tekinthető, tehát azok, akik... Akik fontos, vagy akiknek ez fontos volt, azok mind ott voltak. Tehát nem volt, te ne úgy képzeld el, hogy mit tudom, hatalmas auditorium, és akkor tömeg. Standing ovation, vagy valami hasonló, hanem ez egy ilyen, és hát azért azt is lett hozzá, hogy mindez ugye hőkupola után egy kora esti órában. Én tulajdonképpen akkor nekem az lenne a javaslatom, hogy ha nincs eltekre, akkor azt a konzervanyagot, amit bekészítettünk, azt most beadjuk, és a kedves hallgatóknak elmondjuk, hogy mi ez a konzervanyag. Ez a konzervanyag, ez az utolsó Tilos Rádiós beszélgetés Hajdú Istvánnal. Azért az utolsó, mert őt rendszeresen meghívtuk vendégként az elmúlt évek során. Valahogy mindig úgy alakult, hogy az év végén, vagy az új év elején, tehát vagy a legutolsó, vagy a legelső adást csináltuk vele. És ez az adás, ha jól emlékszem, 2020-as februári, és a téma az, hogy akkor jelent meg a 80-as évek művészetéről, képzőművészetéről egy könyv. Pontos címe beugrik neked, mesélj. mondanám azt, hogy egy vastag. De mindegy, és a Hajdú István az ezzel kapcsolatos gondolatait fejti ki ebben a beszélgetésben. És hát az iránta való tiszteletből azért is, mert ugye az ő karakteréhez hozzátartozott egy erősen, vagy én úgy látom, hogy hozzátartozott egy ilyen polemizáló magatartás, ami szerintem mindig hasznos, főleg azért, mert nagyon ritkán lehet ezzel találkozni, mert mindenki inkább a mások háta mögött szokta a gondolatait, véleményét megfogalmazni, és meg egy picit talán ezt itt ebben az alkalommal nyíltabban teszi. Tehát az a nagy helyzet, minden kedves hallgató, hogy lesz majd egy kis technikai átállás, pár perc, nem, pár másodperc zörgés és kapcsolgatás, és akkor ez az anyag le fog futni. Betelefonálni nem lehet. Aki telefonálni akar, az most azon a telefonálja, mert különben a konzerv alatt az ki van kapcsolva. Úgyhogy ez volt az alkotás útja, élőbeszéd demonstráció, és akkor elkezdem itt az ateszt.
2: Addig megünnepeljük a Tomit, Tomi nélkül.
1: Igen.
2: Egy ország ünnepli Tamást. Ciao.
1: Ciao. Igen, Tominak is a szülinapja van. Tominak, egy pont most azt beszéltük, ja, bocsánat, hogy ezt nem mondtuk.
0: Talán még, figyelj, talán még annyi időnk van, Mesi, hogy az édesapádnak egy dalt küldhetsz.
1: Igen, azt szeretnék, mert az apukámnak is ma lenne a születésnapja. 76 éves lenne, és amúgy DJ volt, és a tánctérre mindig Bob Marley-t küldött nekem, úgyhogy Could You Be Love-ot szeretném neki küldeni, hát remélem hallja valahun, és hát nem olyan szegény, idén meghalt februárban, úgyhogy ez a közös számunk, de igazából az összes Bob Marley szám, de ez sokszor küldte konkrétan ilyen diszkó közben is, meg minden, úgyhogy neki küldeném, és július másodikán
0: született. Te ott voltál amikor ő ott a pulton kellett?
1: Igen, én ott nőttem föl, meg a bátyám is ilyen, nem tudom, a diszkóban, meg akkor más volt a diszkó, szóval hamarabb kezdődött, de mondjuk milyen családi életet is ilyen éjfélig, óvis voltam, még éjfélig mindig fönn voltam, és 11-re mentem az óvodába, és akkor mindig, szóval egy kicsit ilyen éjszakai életre voltunk beállva, és abszolút benne voltunk ebbe az ő életmódjába, vagy a szüleink életmódjába, és hát ez nagyon sokat is adott, meg hát nagyon sok mindent így arra vezetök vissza, ez a, nem tudom, igazából a kurátorságba is ez a mások műveit összerakni, az tök hasonló a DJ-zéshez, úgyhogy apukám köpönyegéből bújtam ki.

0: Kedves hallgatók, mielőtt az előbb beharangozott Hajdú István beszélgetést megismételnénk, ezúton szeretnénk a Tilos Rádió teljes személyzete és a hatos stúdióban jelenlévő Atesz, Mesi és Halmi Gábor nevében és jó magam nevében boldog születésnapot kívánni Bezsenyi Tamás barátunknak, kollégáknak, kriminológusnak.
1: Nagyon szeretünk.
0: Boldog születésnapot. És most jön 2020. február 20-a Hajdú István. A mai adásunk vendége Hajdú István, művészettörténész, kritikus, Balkon főszerkesztője. És annak a kapcsán kezdeményeztük ezt a beszélgetést, hogy megjelent egy kötet néhány évvel ezelőtt, ami pont az elmúlt héten többek között témává vált egy konferencián, amiről talán még szintén ejtünk néhány szót, és ez a bizonyos Kettős beszéden innen és túl című kötet, Magyar művészet 1956 és 1980 című tanulmánykötet. És ennek a kötetnek a szenzációja, a nagy dolog benne, hogy ez a tanulmánykötet előbb jelent meg angolul egy komoly Thames & Hudson kiadónál, és aztán utóbb megjelent magyar nyelven is. És én magam ezt rögtön az első pillanatban beallom, Byronnal együtt ő is szemmeláthatólag bólogat. Ezt a kötetet nem olvastuk, és érdeklődésre várnánk Hajdú Istvántól az ő benyomásait, és ezen túl már csak azt szeretném mondani, hogy a Tilos Rádió adástelefonja az a régi, azaz 215-37-73, és hogyha valaki hozzá akar szólni, úgy, mint eddig bármikor, ezt a csatornát igénybe veheti, a chat fal is nyitva áll mindenki előtt. Nos, Pista, te hogy látod ezt a kötetet?
2: Hát hatalmas. Hatalmas a kötet, de szóval két alapvető, és mondhatnám azt is, hogy rettenetes rossz érzésem van. Egyfelől az, hogy Kettős beszéd, és végigolvasva az összes cikket, tizenvalahány írást, amiből az derül ki, hogy a Kettős beszéd az arról szól, hogy erkölcsileg hogy viselkedett a magyar művészet a világgal szemben, és én ezt

0: valami mérhetetlen apolitikusnak és aljasnak gondolom. A másik, hogy volt egy valaha kimondott a magyar kultúrával szemben föltámasztott igény, ez a 3T, tűrt, támogatott, tiltott, hogy ez a kötet és a szerzők, akiknek a nagy része valószínűleg életében csak közvetve hallott arról, hogy mi ez a 3T. Szóval ezeket úgy kezelte, úgy interpretálta, minthogyha ez egy ilyen bábszínházi előadás lett volna. De visszatérve a kettős beszédre, az én fejemben, vagy az én szememben egy morális kérdés, ugye a kettős beszéd azt jelenti, hogy ki kinek hazudik. A hazugság morális kérdés. A betiltás, a tűrés, támogatás politikai kérdés. Tehát ez a könyv, hogyha arról szól, hogy mi a kettős beszéd, hazudott-e az állampolgár, és hazudott-e az állampolgárt fönntartó szervezet, magyarul az állam, akkor rendben van, nagyjából, amióta állam van, a görögök köztársasága, a rómaiak császársága, a nagy, nem tudom kicsodától, Napóleon keresztül, Sztálinon át, hát természetesen. Most ennek a beszédnek, ennek a, ahogy Hornyik Sándor meg többiek, a retorikának, ahogy Sasvári Edit mondja, a retorikának az a lényege, hogy a kettős beszéd az a megbocsátás. És innentől kezdve a kötet igazi érvénye elveszett az én fejemben, mert hogy...
1: Ki kinek bocsánat meg?
0: Hát ez az. Szóval ők azt mondják, a szerzők azt mondják, hogy az állam meg akart bocsátani az ellene gondolkodóknak, az ellene gondolkodók megbocsátottak az államnak. Ami rendben van, de ez nem művészettörténeti kategória. Ez egy szociológiai és morális kategória. Ebből kiindulva, csinálni, ebből kiindulva szerkeszteni egy könyvet, amelyik tizen nem tudom hány szerzőn keresztül, tizen nem tudom hány eszén keresztül megpróbálja megfogalmazni, mi történt 1960 és 1980 között. Ez egy...
1: Hadd kérdezzek egy bele ebbe a kettős beszédbe, hogy a... Érted, tehát nem olvastam ezt a kötetet. Nekem ez az interpretáció, hogy a kettős beszéd, az a megbocsátás, ez elég újnak, vagy totális új át kéne gondolni, hogy mi ez, mert az, a kettős beszédet én igazából azt hittem, hogy ez a kerülés, a megkerülés, majdnem, hogy egy kreatív aktus, amikor tulajdonképpen visszaélünk, tehát egy úgymond mai nyelven egy taktikus média használat, ami most nem a morális hazugságokra ad felmentést, hanem arra, hogy van egy fogékony dekódoló közeg, aki ezt érti, és az, aki ellen szól, az meg nem érti, tehát hogy itt alakul ki ennek a, hogy mondjam, a ez az egy kedvenc, amit a Beckettől állandóan szeretném folytatását hallani, hogy ő a kelet-európai egy előadásában a kelet-európai koncept és interdisziplinális művészetet a megkerülésből vezeti le, vagy vezette le abban a pillanatban. Tehát, hogy kikerüli, kitükközi a hegemóniát. Tehát nekem ez idáig valahogy ez ugrott be a kettős beszédről, és nem a megbocsátás. Legalábbis a művészet terén, bocsánat. Igen.
0: De bocsánat, erről szól a könyv. Szóval György Pétert Turai Hedvigig mindenki leírja azt, hogy ebben a ez is van borzalmas, hogy a könyvben 1870 nem tudom hánytól van egy történet, majd 1919-től van egy történet, majd 1969-től van egy történet máig. Tehát sok-sok-sok történet van ebben a könyvben, és mindegyik arról szól, hogy mi már mint magyarok, vagy művészek, hogy éltük túl az osztrák és a szovjet elnyomás. Kb. Ez a leegyszerűsítő. Úgyhogy nagyjából az a nagy kérdés, hogy a kettős beszéd, mert hogy arról van szó, hogy a monarchiába hogy alkottunk meg, alkottak őseink.
1: Tehát ez egy hagyomány?
0: Azt mondja György Péter, hogy Ady Endrének igaza van a kompországgal, ezt mondja 2017-18-ban, hogy a bánatban lehet 2017-18-ban Ady Endré és a kompország koncepcióra hivatkozni. A másik azt mondja, hogy mindenki kommunista volt, aki nem volt kommunista. Szóval Jovánovicson, Szent Jóbin, Erdély Miklóson, Bak Imrén kívül mindenki kommunista volt, mondja a másik olvasat. És innentől kezdve én, mint egy ilyen viszonylag idős ember, hogy megrémülök, hogy melyik országban éltem én. Szóval azon kellett-e gondolkodnom nekem 1968-ban, hogy igaza van-e Ady Endrének a kompországgal kapcsolatban, vagy itt vannak a kommunisták, és megriasztanak. Miközben én arra emlékszem, hogy sem kompország, sem kommunisták nem voltak, kommunisták egyáltalán nem voltak 56 után, 56 előtt voltak. De ebben a kötetben például 60-szor, 70-szer hangzik el ez a szó, hogy a kommunisták mit csináltak. A kommunisták az életben semmit nem csináltak. Kádár, János, Acél, György a szocialisták voltak. De ez most tényleg érdekel. Hanem, ami engem baromira fölzaklatott, hogy van egy könyv, amelyik arról szól, tizenvalahány tanulmányon keresztül, amelyek mind egymást ismétlik ráadásul, hogy a szovjet elnyomás alatt hogy nem bírt kinőni a magyar képzőművészet, majd kinőtt. 6-8 ember által. Szent Jóbitól Bak Imrék. Erdély Miklóstól Hence Tamásig. Ez 6-8 ember. Senki más nem létezett ebben a kultúrában.
1: Hát erre azt lehet mondani, hogy ez egy gyógyulási folyamat abból a több generációs, több emberöltős kultúrpolitikából, ami ugye egy ilyen végső 40 éves cenzurális helyzethez vezetett, ami gyakorlatilag teljes magyar 20. századot lefette, és egy ilyen helyzetből a gyógyulás nem megy olyan egyszerűen, hiszen nincs művészeti könyvkiadás, nincs egy reflektív közeg, tehát hogy örüljünk annak, ami van, és hát ha ez előhív kritikai hangokat, érted? Tehát, hogy nyilván totálisan egyetek, hogy mindent komolyan kell venni, de hogy végül is hát mi itt egy ilyen súlyosan sérült, olyan lábadozó közegben beszélünk, amit még tovább mérgeznek, vagy szóval itt egy picit úgy tűnik, mint hogyha abban a hitben ringatnánk magunkat, hogyha erről beszélünk, mint hogyha azt mondjuk, hogy itt egyfajta normalitás van. Itt minden össze-vissza billeg, tehát egy nagyon sajátos állapot, úgyhogy egyáltalán örülni lehet, hogy egyáltalán valami módon ilyesmikkel is lehet foglalkozni és reflektálni, és ugye pláne ugye közvetíteni kifele.
0: Ugye ezt nem gondolok komolyan.
1: Kérdezem, hát
0: nem, hát azért most 2020 van. Ez a könyv 2018-19-ben jelent meg, 2017-ben talán angolul, és van egy könyv, amelyik tizen nem tudom hány szerzőn keresztül, még szerkesztőileg is valami elképesztő, egymásra hivatkozó szövegek, tehát a felét ki lehetne hagyni a írásoknak, mert hogy egyfolytában arról beszélünk, hogy a másik szerző már azt megírta, de leírja a szerző újra, mert hogy ő is fontosnak tartja ugyanazt a mondatot, de ez tényleg csak technikai kérdés. Hanem amit akarok én ezzel igazán elmondani, hogy azt megérteném, hogy valaha 1969-ben Németh Lajos megírta a modern magyar képzőművészet történetét. Szóval most megírná 2000, nem tudom hányban valaki a kortárs magyar művészet történetét, az egy elfogadható gesztus lenne. Ebben a könyvben a legnagyobb probléma az, hogy ezt megrendelték valahol a Sotheby's tehát valahol Angliában megrendelték. És mindenki örül, boldog lett attól, hogy ezt megírhatja. És egymás keresztező, egymásra hivatkozó, egymást felerősítő szövegek vannak, nem egymással vitatkozók, hanem felerősítő szövegek. Szóval most gondold el, ülünk egymással szemben, és te azt mondod nekem, hogy hú, de csinos vagyok, én meg visszamondom, te csinos vagy. Szóval egy több százer karakteres szöveg arról szól, hogy dicsérjük egymást telibe. És közben az egyetlen kimondott mondat, hogy a 1914-től, ez az egyetlen kimondott mondat, 1914-től, amikor belépett Magyarország a első világháborúba, és 1945-ben, amikor megverték a második világháborúban, így elvesztette Magyarország az önállóságát. És az összes képzőművészeti hivatkozás, az összes, ami rólunk szól, vagy rólad, mint képzőművészről, annak egyetlen egy normális mondata van, hogy Magyarország elvesztette önállóságát képzőművészeti, irodalmi, kulturális szempontból. Most felolvasok neked egy mondatot. Ezt Dobó és Szeredi, ez egy fejezetből idézővel. A magyar művészetről, mint a saját hagyományaival foglalkozó önreflektív, a nemzetközi trendekre is érzékeny, a politikai elnyomással szemben egyéni stratégiát kialakító, mozgalmak történeteként lehet beszélni. Érted ezt a mondatot? Ennek a könyvnek ez a lényege. Fölfedezték, hogy a hagyományainkkal foglalkozó, a nemzetközi tükörben fogunk beszélni a magyar művészetről. Most ezt a mongolt vagy a maurit leszámítva, kiről nem lehet elmondani?

0: Ha gondoljuk, akkor ezen a ponton, mert itt nagyjából az első felébehez értünk, akkor egy rövid zeneszünetet beiktatunk, és addig majd megvizsgáljuk a chatfalon, hogy valaki beküldte a legújabb Derkovics bizottság névsorát, vagy sem. Tehát akkor Andris, tiéd az éter egy rövid időre.
1: Igen.

0: Tilos. Tilos. Tilos FM 90,3. Benne az alkotás útja, lassú, elmúlású, élőbeszédemonstráció. Adástelefonunk is van, ez a 0612-15-37-73, hozzá tudok szólni, és János, nálad most a labda.
1: Miért még bármit mondanék, csak jelezném, hogy az adás végén beolvassuk az Eleven emlékműnek a felhívását egy Trianon emlékmű tervezésére. Ez fiatal művészeket szólít meg. Nyilván ez más formokon is elérhető lesz, és mi is majd vissza fogunk erre térni. Erre még az adás végén időt szakítunk. És Hajdi Istvánnal folytatjuk a beszélgetést arról a kötetről, ami már egy ideje megtalálható az Írók könyvesboltjában, és az a címe, hogy a kettős beszéden innen és túl, Vince kiadónál jelent meg, és a könyvnek a kiemelt jelentőségét az adja, hogy ez 2 évvel a magyar kiadás előtt angolul is a nevezetes James & Hudson kiadónál megjelent. Hát a nagyon kevés olyan könyv elérhető írás vagy elemzés közül, ami mondjuk egy nem magyar olvasóközönséget is valamennyire megcéloz, illetve alapvetően azt céloz meg. És itt a zeneszünet alatt is a miről másról, mint a műsor hagyományának megfelelően arról beszéltünk, a műsorban is beszéltünk. Tehát itt Pistetét említetted a hibákat, amiket ebben a könyvben látsz. És érdekelne, hogy látod ezt, milyen hibákat, további hibákat látsz. Illetve itt megint csak itt korábban beszéltél arról a konferenciáról, amin ha jól emlékszem, nem tudtunk részt venni, de valószínűleg nagyon érdekes volt, hogy ott is téma volt ez a könyv. Tehát megint csak egy ilyen, szupernaív megközelítésben azt lehet mondani, hogy nem ezt akartuk, hogy itt jelenjenek meg vélemények, gondolatok, akkor lehet írni újabbat, mást, vagy újra lehet gondolni, stb. Nyilván egy picit álszent, mert ugye nincsenek erőforrások, de hogy végül is, hát azért nem mondhatnánk azt, hogy legalább elkezdődött valami gondolkodás, hogy tényleg valahogy ezt így feldolgozzuk, megértsük. Mindegy, én ezt még tudnám színezni, mert ennek...
2: Igen, de ha szabad félbeszökíteni
1: abszolút, ez volt a cél.
2: Igen. Szóval mit? Szóval az én szememben, az én számomra, az én fülemben, az én tudatomban az a kérdés, hogy mit akar ez a könyv? Ez a könyv, ha igazán fölbírom mérni a dimenzióit, hát hatalmas könyv, akkor ez a bevezetőből is, meg sok rejtett információból is az derül ki, hogy ez nagyjából a nyugat-európai vásárlóknak szól. De ha a nyugat-európai vásárlóknak szól, mert ez valahol ki van mondva, hogy a Sotheby's magyar képviselője rendelte meg a könyvet, és Sasvári Edita...
1: Hát ez tök jó, hát nem?
2: Igen, ez így rendben van. Sasvári Edita, a Kassák Múzeum igazgatója kapta meg a megrendelést, és innentől kezdve... Oké. Innen nem lett volna semmi baj. Sasvári Edit, vagy még ketten megírják a könyvet. A Sotheby's nyugat-európai vagy amerikai leányvállalatai, leány akciós házai számára megírják, hogy kit hogy kell eladni. Akkor azt mondom, én csináltam ilyen könyvet, te is benne voltál, hogy kell Nyugat-Európára promóciós anyagot előadni. De, és itt jön az igazi nagy bánat, igazi bánat, hogy ez a könyv egyszer csak túlnőtt azon, hogy reklámanyag legyen. Ez a könyv egyszer csak a megmondó, a nyugat, ez olyan, mint a biliárdban, a mandinál. Szóval egyszer csak kiderült erről a könyvről, hogy odarúgták, ugye oda tűzték a golyót a falhoz, de közben visszajött ez a mandine, és újra meg kell magyarázni valamit. És ez a borzalmas nagy... Ez a sara a könyvnek, hogy egyszer csak visszajött nem tudom hány szerző által, Magyarországra 2 évvel ezelőtt a Vince kiadó révén egy szöveggyűjtemény, egy antológia, amelyik egyébként minden második mondatában a másikra hivatkozó szöveggyűjtemény, tehát körülbelül a szöveg, a karakterszám 50%-át lehetne kihúzni, mert hogy egymásra hivatkozó szövegek vannak. Tehát leegyszerűsítve van egy nem tudom hány szerző által szerzett szöveggyűjtemény, ami arról szól, mi történt 1960-65, ez is ilyen billenékeny, 80-82, ez is billenékeny. Eltelt 20 éve alatt. És a probléma az, ha ez ennek a mondatában bármiért probléma az, de a probléma az, hogy a ma legpotensebbnek számító művészettörténészek és esztéták azt találták ki, hogy mindez, ami 1960 és 80 között eltelt, ez a kommunisták tükrében történt. És én ezen vagyok.
1: Ezt hogy kell érteni?
2: Hát ezt írta le Sasvári Edittől György Péterig.
1: De ugye tükrében történt, hogy
2: ezt írják le.
1: Egyetértésükkel, vagy néma beleegyezésükkel, vagy
2: nem.
1: Azzal konfrontációban, hogy
2: mit nem János. Hát itt két rettenetes, meghatóan szar, vagy felháborító mondaton. 1956 után Magyarországon senki, Kádár János, Dobi István, nem tudom, senki nem mondta magára, hogy kommunista. De ez a kötet a szöveghasználattal egyfolytában arról beszél, kommunistákkal szemben volt Szent Jóbi, Erdély Miklós, te, Bakimre, Nádler, nem tudom. Miközben ez ugye abszurditás. Ez a kötet azt mondja, hogy Magyarország 1956 után pont úgy, ez majd, hogy nem igaz is, pont úgy, mint 1870, nem tudom hányban ingadozott Nyugat-Európa és Kelet-Európa között. Ez rendben van. Máig is így van. De ez a művészet történetre nem vonatkozik, ez politikai kérdés. Ez a kötet azt mondja a kettős beszéddel, hogy már nem érvényes a 3T, a tiltott, tűrt, támogatott, rendben van, az egy politikai mondat volt. A kettős beszéd morális mondat. Mert a könyv arra hívja fel az olvasó figyelmét, hogy mindenki hazudott. Hazudott a politika, kettős beszédet mondott, és hazudtak a művészek, kettős beszédet mondott.
1: De mennyiben, vagy itt a művészek hazugsága, az hogyan jelenik meg?
2: Hát úgy jelenik meg, hogy...
1: Hogy nem konfrontálódtak nyíltan.
2: Igen, igen. Szent Jóbi Tamást és Erdély Miklós kivéve Hajas Tibor, senki nem konfrontálódott. Na most...
1: Ez csak egy megjegyzés, hogy ez nagyon sokszor, sokféleképpen, tehát így az elmúlt 20 év során fölmerült, tehát egészen odáig, vagy két pólust említenék, tehát hogy nem akarok most itt a részletekbe belemenni, tehát ami a nyugat-európai, nem tudom én, szakmai közegben úgy jelenti meg a kelet-európai idézés, most egyszerűség kedvelt avantgárdot, mint ugye az egyszerű kópia, utánzás, valamit hallottak, stb. És ugyanez később, hogy hogyan tudunk fölnőni, akklimatizálódni azokhoz a fogalmakhoz, amiket ez a fajta megközelítés hozott. Szóval, hogy ez egy érdekes terület, és tulajdonképpen szerinted lehetséges volna egy akár csak vázlatosan is egy fajta olyan szintetikus történetet megírni, amiben nyilván itt nem végleges pozíciókról van szó, de ami valamiképpen megpróbálná olyan módon egy ilyen egyesített teóriával
2: félbeszekítetlek. Szóval az az én érzésem, hogy most ezzel a kötettel, ami persze nem most jelent meg, van 2 éve, szóval a szakma eljutott a mélypontjára. Szóval amikor egy szakma eljut odáig, hogy egymásra hivatkozva, tizen nem tudom hány tanulmány, ugyanazt mondja, ugyanazt, és egymásra hivatkozva mondja ugyanazt, és közben 20 centiket hazudnak egymáshoz képest. Szóval az egyik azt mondja, hogy valaki elment vidékre terjeszteni a geometrikus művészet nagyszerűségét, a másik azt mondja, hogy nem ment el vidékre terjeszteni a geometrikus, érted? Szóval van egy könyv, ami szerkesztetlen, van egy könyv, ami ezzel a viccel játszik, hogy kettős beszéd. Van egy könyv, amelyik valóban letette a nyugat-európai vásárlók, hát szóval legyünk őszinték, ez a vásároknak szó. Ekkora pénzt még egyszer senki nem fog kiadni.
0: Beszélj egy kicsit arról is, hogy mi az a könyv, ami nincs. Mert itt igazából...
2: ez nem egy könyv. Nem, ne haragudj, Byron. Ez néhány galériás, 10 művészet történet.
0: És mennyire könyv, vagy mennyire nem könyv, az abban a szempontból talán zárójelezhető, hogy mi az a könyv, ami nincs meg. Mert itt igazából azt érzem, hogy van egy gondolatod arról, hogy hogyan, vagy mi lenne, hogyha felkérnének egy olyan könyvre, Hogy mi az a tartalom, vagy mi az, a, amit te megírnál, vagy mi az a nézőpont, vagy mi, mert azért lehet azt gondolni.
1: Hogy totál lehetetlen megírni, elképzelni egy egyesített olyan történetet, amiben
0: az
1: összes szereplő, ha nem is a helyére kerül, de valami elindul valami ilyesmi, és hát megint csak, amit az előbb mondtam, hogy itt nem egy ideális helyzetnek a nyomait vagy a hagyományát éljük, hanem egy össze-vissza rángatott föl kell vennünk a fülhallgatót, ezt a kedves hallgató
0: Tilos Rádió
3: 5-9-9-4
0: király. Köszönjük szépen, egy ilyen nagyon szimpatikus rádiós közjátéká változott a adás telefon.
1: De ezzel mi nem akadunk fönn. És folytattuk ugyanott.
2: De mit mondott?
0: Számolt.
1: Igen.
4: Angolul
1: számolt.
2: Csúnyán beszélt.
1: Nem, szépen. Szép kérdés.
2: Ja, csak számolt. Jó. Igen. Jó, szóval én azért erre azt mondom, amit te kérdeztél, igen, meg te kérdeztél, hogy az nem létezik, hát legalábbis szerintem, ez vitatható. Szóval az nem létezik, hogy van egy könyv, ami kizár embereket, kizár helyszíneket, kizár éveket, kizár éveket. Az önmaga, a szerző erősítése kedvére. Ezt nem hívják művészettörténetek. Ezt nem hívják. Például egyetlen mondatom. Három vagy négy szerző ír ebben a könyvben arról, hogy volt elnyomva a kortárs avantgárd, nem tudom micsoda. Egyetlen adat nincsen. Miért nem ment, minden adat hozzáférhető. Azt tényleg hozzáférhető, hogy milyen szobrokat rendeltek meg, mennyi pénzt fizettek. Lektorátus. Senkit nem érdekel ez a tétel, hanem csak mondják, hogy ott nem kapott senki pénzt. Meg lehet nézni. Kitől mit rendeltek? Milyen pályázatokon vettek részt? Mennyi pénzt kaptak érte? És most nem neveket mondok, csak mondjuk, ez az én mázlim, ott dolgozta. Tudom. A másik. Az mekkora poén, iparterv. Tudjuk, annál tényleg nagyobb, az egész világon nem volt, hogy iparterv kiállítás. De az iparterv előtt, párhuzamosan, utána, hány kiállítás volt? Amiből Paer, Gyulák, Csáhy, Attilák, nem tudom micsodák, pont olyan híresek lettek, mint Frey Krisztián, Konkol Gyula, Hence Tamás. Ez miért tűnik úgy, mint hogyha csak egy ilyen staffás figurák lettek volna? Azért, és megvan a megfejtése. Azért, mert Csáhy Attila azóta az MMA alelnöke, azért, mert utólag kell György Péternek, Hornyi Sándornak, és a többieknek igazolni azt, hogy az utólagos magaviselet, az utólag képzett kép, hogy fedi el annak az időnek a képét, amiről most ebben a könyvben szó van. Ennél borzalmasabbat keveset tudom. És ne, bocs János, csak egy utolsó mondat. Van egy grafikus festő, akiről tényleg már soha senki nem fog beszélni, Somogyi Győző. Aki ebben az időben, a 70-es évek elején, Csepeli pap.
1: Felszentelt papként, mondom, oda kérte magát.
2: Mondom, Csepeli papként. A legjobb grafikákat csinálta. Ha a szociológiának és a művészetnek bármikor volt valami kapcsolata, azt ő kitalálta. Az érdektelen, hogy mi lett utána belőle. Nem, ez, erről ne beszéljük. De akkor Somogyi Győző valaki volt.
1: Ez maximálisan érem, ez hogy mondjam, egyfajta ilyen véletlen, mert pont az elmúlt napokban kerestem rá az ő Mici Sapkás figuráira, Petőfi képére.
2: Igen.
1: Újabb telefon.
2: Igen.
1: Megpróbáljuk, hát ha...
3: Your wake up call me verification code. 3-0-5-1.
1: Hallassuk még egy darabig, de igazából ezt ki lehet kapcsolni, ugyanaz a próbálkozás volt. És tulajdonképpen engem rettetesen nem idegesít, hogy ilyen dolgok bejönnek, csak az ember néha elveszti a fonalat emiatt, de tulajdonképpen ez is a helyzet. Én nem veszettem el, vagy bocsánat, itt téged is megakasztott, tehát itt folytatni akartam?
2: Nem, én csak ennyit akartam mondani, hogy itt egy kötet, ami arról beszél, hogy a kommunisták mit csináltak. És volt egy kommunista, Somogyi Győző.
1: Igen, Somogyi Győző. Igen, azt akartam mondani, hogy itt azért került itt szóba Somogyi Győző, mert volt egy eset, amikor egy kis gazda a háziburi során sörétes puskával szétlőtték Herman Otto meglátogatja a Kis Balaton című képét.
2: Igen,
1: nagyon érdekes történet, talán erre majd még egyszer visszatérünk. De most hadd kérdezek megint, szóval én örömmel vállom ezt a totál marslakó szerepet.
2: Nem műveletlen.
1: Nem, itt most arra gondolok, hogy oké, tudod, a Tilos Rádiónak kevés a hallgatója, de a hallgatók elkötelezettek és figyelnek. És hogyha most valaki úgy gondolja, hogy téged ez a hogy őt ez a felvetés, ez a kritikus felvetés a kötet kapcsán valahogy...
2: Nem, senki nem olvasta, engem nem ezért.
1: De már egy picit, hogy szerinted, vagy akármilyen, most nem is ez a sztori a lényeg, hanem hogy szerinted milyen úton lehetne, vagy mi lenne az egy ilyen program, vagy nem tudom, úti terv abból a célból, hogy tényleg valahogy egyenesbe kerüljünk ezzel az egész múlttal kapcsolatban, mert hát ezért ez nem egy normális állapot, amikor a minimum 40 éven át cenzúra van és erőszakos kultúrpolitika, tehát ott minden deformálódik és torzá válik, tehát ott az emberi kapcsolatoktól kezdve az összes beszorítottságon át a minden ott valahogy ott tekereg, és tehát hogy szerinted mi lenne hogyan lehetne ezt folytatni, vagy hogyan lehetne valamiképpen, mit tanácsolnál mondjuk egy ifjú szerzőnek, aki úgy gondolja, hogy ezt igen, tehát tulajdonképpen van egy fél perced a válaszra.
2: Meg tudom mondani.
1: Mondjam.
2: El kéne olvasni Németh Lajos könyvét, ami úgy 69-70-ből befejező, modern magyar képzőművészet. Antikváriumban lehet kapni, az egy perfekt könyv. És utána meg Google.
1: Akkor ez volt a Tilos Rádió alkotás útjának a mai adása. Hajdú István műkritikus, balkonszerkesztő, művészettörténész részvételével.

Sevastok. Itt csobog és ugat a Tilos Rádió. Szóval, hogy ez itt a Tilos Rádió, és most ér véget benne a Barázdán és Csomót keresés. Ezúttal is Takeshi nyomta nektek kizárólag lemezről, kizárólag a klasszik, kurva jó jazzt. Ez a műsor legközelebb jövő csütörtökön este 10-kor jelentkezik, ez pedig itt már az Optimál. Én Pap Dávid vagyok, és az Optimál a Tilos Rádió vidámzenés afro-kínai kertész műsora. A művészetek, a tudomány és a szerelem jegyében minden csütörtökön éjféltől hajnali 3-ig. Mindig aktuális zenékkel és aktuális zajokkal jelentkezem. Ez például a hőkupola alatt a Dunaparton vettem föl. Csodálatos hely volt arra, hogy elviseljük a eddig életünk legmelegebb napjait. Remélem, ti is találtatok valami túlélési tervet, túlélési helyszínt. A későbbiekre vonatkozóan nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a Dunapartot. Ez ilyen hasonló napok elviselésére. Bár annyira meleg a víz, hogy például ma már, mikor kicsit visszahűlt az idő, közelítette a levegő hőmérsékletét a Duna vize. Érted, bazd meg, a folyó Duna vize. Ami azért elég durva. De hát ez van, túléltük ezt is, és és hát a saját lehetőségünk szerint tegyünk róla, hogy ne legyen több ilyen. Persze nehéz ezt az egyéni szinten kezelni, és bármit is tenni, de bele sem megyek a részletekbe, azért lehet tenni dolgokat. Na, élővíznél amúgy is nagyon jó lenni, elmerülni benne, úszkálni, csak a partján híderezni, ezt mindenképpen ajánlom szíves figyelmetekbe, hogyha tehetitek. És esetleg Budapesten rekedtek, akkor is le lehet menni a Dunapartra, szerencsére most már van, ahol lehet fürödni is benne ismét. De hát egy kicsit kimozdulva Budapestről viszont kitűnő fürdőhelyeket lehet találni. A Szentendrénél merészkedem a vízbe. Ott is kitűnő strandok vannak, illetve a legjobb a vadpart, a nem kiépített fürdőzőhely. Na, hát azt hiszem ennyit az életmód tanácsadó rovatunkról, programa ajánlóként. Csak annyit tudok elmondani, hogy most lesz a hétvégén.

kitűnő Pina Fesztivál. Tényleg ez a neve, hogy Pina. Már csak a neve miatt is nagyon ígéretes, de amúgy nagyon jó programok vannak. Káptalan Tótiban lesz, az ott a Balaton felvidéken van. Én is meg voltam hívva, hogy DJ-zek szombat délután, de sajnos be kellett mondjam, családi okok miatt nem tudok részt venni, viszont nagyon jó programok lesznek, úgyhogy aki arra felé jár, mindenképpen nézzen be a csodálatos Pina Fesztiválra. A részleteket megtaláljátok a megfelelő információs csatornákon. Úgyhogy ez volt a programajánló, és azt hiszem nincs más hátra, mint hogy elinduljon a zeneszó. És ez a non-stop zeneszó egészen hajnali 3 óráig fog tartani, amikor is jön majd a következő műsor. Szóval, hogy szól a Tilos Rádió, és benne az Optimál egészen hajnali 3-ig. Szevasztok!

Yeah.